Petőfi Rádió, minden magyar, én Fekete Laci vagyok, és az imént a mintazápor szólt a napvonattól, amit most már is egy legalább olyan jó dal követ itt a Petőfi, méghozzá a Walmarttól, ez a Százszor.

0: Petőfi Rádió.
1: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ez mai napig bánom. Pihenj csak tovább és folytasd az álmod.

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Miskolcon az FM 102.3-on.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: magyar zene rajongói a Facebookon is együtt vannak.
1: Kövess minket facebook.com/Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.
2: Rólunk az egyik pillanatból, jön a másik nyomban. Képet készítek a jelenről, hogy felidézzem, ahogy van. A múltat nézni fog.

Itt Rádió Minden Magyar, én Fekete Laci vagyok, és az imént a Nagy Utazás című dal szólt az éjszakában, amit most már is sokunk kedvence a New Level Empire követ, és a hallod, látod, érzed.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Hello mindenkinek, ez a Csendesebben vigadjanak ezen az estén Fekete Lacival, és természetesen csak és kizárólag a legváltozatosabb hazai zenékkel. Így én azt mondom, hogy aki fent lenne éjszaka, az mindenképp tartson velünk.
0: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag.

Petőfi Rádió, minden magyar, én Fekete Laci vagyok, és az imént Mova zenélt itt az éjszakában. Ez volt tőle az Egyszer még, amit most már is Jó követ, és a Mond ki akarsz lenni.

Délután. Petőfi Rádió, minden magyar az éjszakában, a mikrofonnál most Fekete Laci, míg az elmúlt percekben a Kardigán című dal szólt a Kvaktól, amit most már is az én egyik kedvenc hazai szívkitépős előadóm követ, aki mindig jobbnál jobb romantikus dalokat hoz. Ő Nikosz, és tőle szól az Idegenek.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Hello mindenkinek, ez a Csendesebben vigadjanak ezen az estén Fekete Lacival, és természetesen csak és kizárólag a legváltozatosabb hazai zenékkel. Így én azt mondom, hogy aki fent lenne éjszaka, az mindenképp tartson velünk.
0: Itt egy újabb óra.

Petőfi Rádió, minden magyar, én Fekete Laci vagyok, a Fluidia zenélt az elmúlt percekben, ez volt a Forgószél, amit most már is Tópi követ, és az Is This Bliss.

Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, én Fekete Laci vagyok, míg az éjszakában az elmúlt percekben a Tigris Sophie zenélt, ez volt a Mindegy, amit most már is Lauri követ, és a pára itt a Petőfin.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Hello mindenkinek, ez a Csendesebben vigadjanak ezen az estén Fekete Lacival, és természetesen csak és kizárólag a legváltozatosabb hazai zenékkel, így én azt mondom, hogy aki fent lenne éjszaka, az mindenképp tartson velünk.
0: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag.

Petőfi Rádió, minden magyar, én Fekete Laci vagyok, és az On My Own szólt az elmúlt percekben a Ruby Harlemtől, amit most már is a mi egyik korábban felfedezett énekesnőnk követ, aki a nemzeti dalban debütált még annó, ő Skyler, ez tőle a Be My Friend.

0: Instagramon is együtt vannak.
1: Kövess minket Instagramon is. Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.
2: Bárcsak megtalálnátok, valahol ott vagyok. De tenném inkább már túl ritkán, jönnek a mondatok.

Elindul a metró, mindenki útra kész. Újságpapír darabokból írok egy regényt. Az ember arcok árulkodnak, szótlanul mesél. Féltve őrzött titkokat cserél egy új helyet. Most hadd üljek le melléd, szoríts egy helyet.

Petőfi Rádió, minden magyar, én Fekete Laci vagyok, míg az éjszakában az elmúlt percekben a Chainbridge Pop zenélt, ez volt a Metro, amit most már is a Mámor követ, énekel Zóra.

0: Magyar ez a Petőfi Rádió, és most véget ért a csendesebben vigadjanak, én Fekete Laci voltam, viszont mondok nektek még egy nevet, Meggyesi Gábor, azaz Megyó kollégánk még csak most indítja a Halló Magyarokat. Hát jó reggelt, Megyó, szia!
1: Jó reggelt, én is mondok pár nevet, Kovács József, Szabó Sándor, nekik jó munkát kívánunk többek között.
0: Abszolút.
1: Meg még sorolhatnánk sokáig a neveket, de annyit tudok mondani, hogy Super Stereo és D, ők biztosan itt lesznek a következő órában, legyél te is velem, mert indulunk.
0: Maradjatok Megyóban.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
3: és az IKO műsorgyártó Magyarország Kft. 2026-ban.
2: A legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Mikia György.
2: Ez a Petőfi Rádió.
4: Folytatódik a napos gomoly felhős idő. Több kilométeres a sor az M0-áson már most. Sikeres volt 14. leópápa műtétje.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Dolgoznak az M0-as déli szektorán, a Nagy Duna hidat is érintő felújítás miatt az M1-es felé a 17-es és a 14-es kilométer között a két külső sávot lezárták. Több kilométeres torlódásra kell készülni, aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
4: Magyarországra látogat október 23-án Emmanuel Macron francia elnök és több uniós vezető is. Erről beszélt a Partizánnak adott interjúban a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta az 1956-os forradalom 70. évfordulóját. Már egy szabad, demokratikus légkörben ünnepelheti az ország. A kormányfő beszámolt arról is, a mostani módosításokkal megerősítették a gyermekvédelmi törvényt, hatékonyabbá vált például az online zaklatások elleni fellépés, de a Szociális és Családügyi Minisztérium már dolgozik egy korszerűbb és komplexebb csomag kidolgozásán is. Londonban tárgyal ma az ukrán elnök Volodymyr Zelenszky és a brit kormányfő találkozóján várhatóan megegyezés születik arról, hogy Nagy-Britannia csak nem 20 milliárd forintnak megfelelő font értékben szállít légvédelmi eszközöket Ukrajnának. A Downing Street közölte, a cél, hogy a fegyverek csak nem negyede még a tél beállta előtt a kelet-európai országba érkezzen. A brit kormány a találkozó előtt hangsúlyozta, fontos, hogy Moszkva az amerikai elnök kérésének megfelelően befejezze az ukrán energetikai hálózat elleni támadásokat, ezért a nyugati szövetségeseknek fokozniuk kell az Oroszországgal szembeni szankciókat. Ma éjfélkor lezárul a vagyonadóról és a kata megújításáról szóló törvénytervezetek társadalmi egyeztetése. Az elmúlt időszakban több szakmai szervezet is közzétette véleményét a várható intézkedésekről. Az Ipartestületek Országos Szövetsége és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara üdvözölte az új kata koncepciót. A Vállalkozók Országos Szövetsége szerint azonban több korlátozó rendelkezés is módosításra szorul. A VOSZ közölte azt is, nem támogatja a vagyonadó bevezetését, mert az jelenlegi formájában hátráltathatja a magyar KKV-szektor fejlődését. Sikeres volt 14. leópápa műtétje, a katolikus egyház fő tüdejéről egy korai stádiumú csomót távolítottak el a római Gemelli klinikán. A pápa várhatóan egy hétig lábadozik, majd közölte a Szent Szék. A 71 éves 11. Leó azért döntött az azonnali műtét mellett, hogy ne kelljen elhalasztani a novemberi dél-amerikai látogatását.
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Folytatódik a változóan napos gomoly felhős idő, délkeleten több órás napsütésre számíthatunk. Kisebb eső csak az északi és nyugati ország részben fordulhat elő, helyenként megélénkül a szél. A hőmérséklet napközben 13-19 fok lehet, majd késő este 4-13 fok között alakul.
3: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
3: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Egy újabb napra ébredtünk, ráadásul már szerda van, ami azt jelenti, pár óra múlva elmondhatjuk, hogy a hétköznapok közepéhez érkeztünk. Jó reggelt, a mikrofonnál Meggyesi Gábort hallod, október 14-ét írunk, és ezt a napunkat a Super Stereo és D-féle Bent a nevet indítja el.
2: Itt egy újabb óra.
3: Kizárólag.

0: órás magyar zenékkel a Petőfi Rádióban.
1: Finoman fogalmazva, ha mostani reggelünk sem túl enyhe. Nagyon jó reggelt, a mikrofonnál Medgyessy Gábort hallod. Október 14-e van, ha még nem indultál el otthonról, kell a téli kabát. Aztán majd napközben talán lehet valamelyest vetközni, de most még egyelőre kifejezetten hűvös van. Na hát elsőként köszöntjük a mai névnaposainkat, a Helénéket és a Líviákat, illetve a születésnaposoknak is sok boldogságot, és hát nézzük, hogy kik ünnepelnek ma születésnapot. Mihály Gábor, Kossuth és Harangozó Gyula díjas koreográfus, a Magyar Állami Népi Együttes művészeti vezetője, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja. Pajor Tamás is születésnapos, énekes, dalszerző, költő és prédikátor, a hazai underground és a hitéleti zenei kultúra meghatározó alakja, illetve Péterfi Bori színésznő, énekesnő is ma ünnepel, a hazai alternatív pop-rock széna utánozhatatlan királynője. Isten éltesse nőket sokáig. És akkor lapozunk bele a történelem könyvekbe, mi is történt október 14-én. 1911-ben például ezen a napon jegyezték be az első magyar filmvállalatot, a Hunnia filmgyárat. Ezzel elindulhatott a hazai filmgyártás aranykora. 1926-ban Angliában ezen a napon jelent meg A.A. Milne ikonikus regénye, a Mici Mackó legelső kiadása. 1947-ben pedig Chuck Yeager pilóta először lépte át a hangsebességet a Bell X1-es kísérleti repülőgéppel. Átlépjük mi is a hangsebességet, nagy lendülettel csapunk bele a szerdába. Már is Péterfi Borival, a mai születésnaposunkkal. Ez a Hajolj bele a hajamba.

Néhány hullám messze, sodor el a parttól. Megfogadtam sokszor, máshogy lesz holnaptól. Engedem, hadd menjen, elárulok valamit. Aki fontos, megvár, a többi úgyse marad itt. Mi valódi, mi nem, és mi hamis, meg az igaz. Vidám állarc helyett inkább egy őszinte grimasz.

0: Fél hét előtt vagyunk, nagyon szép reggelt, jó ébredezést a Petőfivel, ahol minden magyar. A mikrofonnál Megyesi Gábort hallott. Többeknek már tegnap beindult a jégkaparó szezon, és állítólag a következő napokban sem jön jelentős enyhülés az éjszakákban, ezért aztán, ha eddig nem tetted, akkor érdemes felkészülni a reggeli jégkaparásra, vagy leolvasztásra, vagy éppen a párátlanításra, amit ugye a leggyorsabban úgy tudunk elérni, ha picit bekapcsoljuk az autó klímáját. Ezzel ugye száraz levegőt viszünk be az utastérbe, az pillanatok alatt leviszi a párát, és már indulhatunk is. Légy nagyon óvatos az utakon, vigyázz magadra és a többiekre is, a közlekedési infókat pedig várom, SMS-ben vagy Viberen, 0630303380. Most jönnek a friss hírek, aztán a halott pénzzel megyünk tovább a reggelünkben, nem érinthet meg.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Mikia György.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Folytatódik a napos, gomoly felhős idő, újra elérhető az Erasmus Plus a magyar egyetemistáknak. Sikeres volt 14. leópápa műtétje.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Dolgoznak az M0-as déli szektorán a Nagy-Dunahidat is érintő felújítás miatt. Az M1-es felé a 17-es és a 14-es kilométer között a két külső sávot lezárták. Már a kora reggeli óráktól torlódásra kell számítani. Aki teheti, kerülj el a környéket. A környező utakon is többlet menetidőre és torlódásra kell készülni. Aki bármi rendkívül itt lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380. Számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírpercek.
3: Több mint 4 milliárd euró uniós forráshoz jut Magyarország, miután lezárult a hazánk ellen indított kondicionalitási eljárás. Emellett újra elérhető lesz az Erasmus Plus és a Horizon Európa program a magyar egyetemisták kutatók számára. Kármán András pénzügyminiszter a döntés kapcsán hangsúlyozta, a pozitív értékeléshez helyre kellett állítani a jogállamot, átláthatóbbá kellett tenni a közbeszerzéseket, és fel kellett számolni a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokat. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke üdvözölte az Európai Unió tanácsának döntését, amellyel, mint fogalmazott, új fejezet kezdődik Magyarország és Európa számára. Mérsékelt lehet az uniós források közvetlen hatása a magyar gazdaság növekedésére, a GKI Gazdaságkutatóintézet legfrissebb elemzése szerint. Molnár László vezető kutató a Krónikának nyilatkozva hangsúlyozta, a csak nem 6000 milliárd forintnyi összeg jelentős segítséget nyújthat az államadósság és a finanszírozási terhek csökkentésében, de a gazdasági növekedésre gyakorolt hatása mérsékelt lehet. Utóbbit azzal magyarázta a szakértő, hogy a források egy része már megvalósult, lezárult projektek utólagos megtérítését szolgálja, így a kifizetések nem teremtenek új reálgazdasági keresletet.
4: Mivel ezek a projektek már végbe mentek, tehát korábbi GDP növekedési számokban megjelentek, ezért nyilván az, hogy most kifizeti az EU, az nem növeli a GDP-t. Másrészt a források egy része visszamegy tulajdonképpen az EU-ba, hiszen közös EU-s projekteket is támogatunk ebből, például az eredeti forrásokból összességében 2 milliárd euró az közös Európai Uniós politikákat támogatja, amelyben Magyarország is haszonélvező, de a mi részünket ebbe be kellett tolni.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírpercek.
3: Az államfő kifogásait részben figyelembe véve módosította az országgyűlés az egészségügyi kamarákról szóló törvényt, amelyet Bak András megfontolásra visszaküldött a parlamentnek. A képviselők elfogadták az idei központi költségvetés összegző módosító indítványát is, a zárószavazást hétfőn tartják. Az országgyűlés emellett több jogszabályt módosított, a gyermekek védelmét szolgáló törvénycsomag részeként. Bírálta a Fidesz és a Mi Hazánk frakcióját Magyar Péter miniszterelnök, aki szerint az ellenzéki pártok a gyermekek védelmét megerősítő törvény ellen szavaztak. A két ellenzéki párt azzal indokolt az elutasítást, hogy a javaslat szerintük egy gender törvény, amely visszaengedi az LMBTQ szervezeteket az oktatási intézményekbe. Levélben fordul az államfőhöz a gyermekvédelmi törvény módosításával kapcsolatban a Mi Hazánk. Az ellenzéki párt azt kéri, hogy Bak András ne írja alá jogszabályt. Duró Dór elnök helyettes ezt azzal indokolta, hogy szerintük a törvény korlátozza a szülők hozzáférését a pedofil nyilvántartáshoz.
5: A Mi Hazánk mozgalom arra kéri Baka András köztársasági elnököt, hogy ezt a gyalázatot ne írja alá, hanem éljen azzal a lehetőséggel, hogy visszaküldi az országgyűlésnek, mert elfogadhatatlan és szintlépés a magyar politikában, hogy pedofilok érdekében módosítsanak jogszabályokat. Arra kérjük Baka András, hogy ő személyesen ne adja ehhez a nevét.
3: Megválasztotta az országgyűlés a Nemzeti Vagyon Visszaszerzés és Vagyonvédelmi Hivatal három elnök helyettesét, Gellért Károly Árpád vádemelésért, felelős Ötvös Károly közpénzügyi, Terhes Tibor Dávid pedig fellebbviteli elnök helyettes lett. Kírt a közmédia vezérigazgatói pályázatát a Független Közmédia Testület. Olyan szakembert keresnek, aki elkötelezett a közmédia alapértékei, a függetlenség, a sokszínűség, az igényesség és az elszámoltathatóság mellett, valamint képes a közmédiát tartalmában és technológiájában is a közönség igényeihez igazítani. A pályázatokat november 12-ig várják.
1: Petőfi Rádió. Hírpercek.
3: Várhatóan még az idén elindul a sorozatgyártás a BYD szegedi autógyárában. A cég nemzetközi üzletágért felelős vezetője közölte. A kínai járműgyártó európai létszám hamarosan meghaladja a 10 000-et, 2030-ra pedig több mint 40 ezer munkavállalóval számolnak a kontinensen. A BYD szegedi beruházásán túl további európai üzemek létesítését tervezi. A lehetséges helyszínek között egyebek mellett Franciaország és Spanyolország is szerepel. Három hónap visszaesés után augusztusban ismét erősödött az építőipar. A KSH jelentés szerint az egy évvel korábbihoz képest 22, az előző hónaphoz viszonyítva pedig 14%-kal nőtt az ágazat teljesítménye. Leginkább a közműfejlesztések húzták az építőipart. Összehasonlító elemzést készített a hazai építőipari bérek nemzetközi versenyképességéről az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége. Eszerint itthon egy átlagos szakmunkás alapbér havonta 635 000 forint, ami csak nem azonos a lengyel bérszínvonallal, viszont alig több mint harmada a németországinak. A magyar betanított munkások átlagbére havonta 508 000, a segédmunkásoké 440 000 forint körül van a hazai építőiparban. További egyeztetéseket sürgetnek a kormánnyal a fuvarozók érdekképviseletei a napokban bejelentett intézkedés csomagról. Ebben egyebek mellett szigorítják az útdíjak befizetésének ellenőrzését, valamint évvégig literenként 25 forinttal csökkentik a 7,5 tonna feletti tehergépjárművek és az autóbuszok dízelüzemanyagának jövedéki adóját. Ifja Borosz Tibor, a Magyar Független Fuvarozók Egyesületének elnöke a Krónikában azt mondta, az MFFE, a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete és a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozók Ipartestülete is üdvözli a kormány segítségnyújtását. Az intézkedések előremutatóak, de a jövedéki adó csökkentésének mértékét kevésnek találják.
6: Mi a mértékkel nem feltétlenül értünk egyet, mi ettől többet szerettünk volna. A mi javaslatunkban az állt, hogy a jövedéki adónak a 100%-át a második fél éves időintervallumra tudjuk visszaigényelni. Nyilván 127 forinthoz képest ez a 25 forint az egy elenyésző mérték. Mi azt gondoljuk, hogy nem egyenlő a mérleg nyelve. Mezőgazdászok megkapták a jövedéki adó 100%-át. Úgy gondoljuk, hogy talán mi is megérdemelnénk.
3: Több utassal kevesebbet késtek nyáron a balatoni vonatok. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint eredményes volt a célzott pályakarbantartás, ami az adatalapú menetrenddel és a jobb üzemirányítással együtt javította a vonatok pontosságát. Csak nem 5%-kal nőtt az utazások száma, az északi parti járatok pontossága pedig a korábbi 65-ről 72%-ra javult.
1: Petőfi Rádió. Hírpercek.
3: Sikeres volt 14. Leópápa műtétje, a katolikus egyház főtüdejéről egy korai stádiumú csomót távolítottak el a római Gemelli klinikán. A pápa már visszatért a kórtermébe, ahol várhatóan egy hétig lábadozik majd. A 71 éves 14. Leó vasárnap hozta nyilvánosságra, hogy elváltozást fedeztek fel a tüdején.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Folytatódik a változóan napos gomoly felhős idő, délkeleten több órás napsütésre számíthatunk, kisebb eső csak az északi és nyugati ország részben fordulhat elő, helyenként megélénkül a szél. Napközben 13-19 fok lehet, majd késő este 4-13 fok várható. A hét második felében is marad a csendes őszi idő, esetenként akár 20 fokkal.
1: Petőfi Rádió. Sport.
7: A mikrofonnál Bera Emese. Fegyveres rablás áldozata lett Spanyolországi otthonában Gulácsi Péter, a Villarreal kapusa. Így nem lépett pályára a Napoli elleni 3-1-re megnyert Bajnokok Ligája találkozón. A támadás tegnap hajnalban történt Valenciától nem messze. Az incidensben a labdarúgó és családtagjai nem sérültek meg. Szintén a labdarúgó BL-ben az RB Leipzig, amelyben Orbán Vili kezdőként lépett pályára is végigjátszotta a mérkőzést, 1-0-ra verte a vendég PSV Eindhovent, míg a Barcelona 4-1-re győzött a Galatasaray otthonában, Sallai Roland a 67. percben állt be a török csapatba. További végeredmények: Internacionale, Club Brugge 3-4, Arsenal Lille 3-0, Atletico Madrid Manchester United 2-0, Stavanger Bayern München 3-3, Lens Sporting 0-2 és Szabah Baku Slavia Praha 2-0. Szoboszlai Dominika a hétvégi bajnoki után a Linz otthonában sorra kerülő Bajnokok Ligája mérkőzést is kihagyja. A Liverpool magyar válogatott futballistája combhajlító izom húzódása miatt hiányzik majd. Hollandiában is kikapott 3-0-ra, így nem jutott ki a világbajnokságra a magyar női labdarúgó válogatott. A miénk a párharc első mérkőzésén hazai pályán 8-0-ás vereséget szenvedtek a hollandoktól. A nagyszombati ukrán-magyar mérkőzésen történt fegyelmi vétségek miatt a magyar szurkolók nem vásárolhatnak belépőket a labdarúgó válogatott november 14-i grúziai Nemzetek Ligája találkozójára. A Diósgyőr 1-1-es döntetlent játszott a vendég Szent Lőrinccel, a labdarúgó MB2 második fordulójából elhalasztott és most pótolt mérkőzésen. A férfi kézilabda Európa Ligában Balúr Tatabánya 38-34, míg a férfi kosárlabda Európa Kupában Dinamo Bukarest Szolnok 93-76. Köszönöm figyelmüket!
2: A hírek után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar szemékhez.

0: minden magyar.
1: Petőfi Rádió.
2: Jobbágy Feri, Trianon tagadó Tibi alias 3T, Népi Jóska, Bakonyi Betyár Sanyi, Jobbos Tibi, Tátos Bandi, Zsíros Deszkásunk,
3: Szevasztok!
2: Camping Bringásunk,
3: Szevasztok!
2: Meg a Lemez Lovász.
4: Hello!
2: A házban.
3: Szevasztok! Szevasztok!
2: Várja. Jó, mit kíván a magyar nemzet? Magyar nemzeti hip-hop rappet. Mit kíván a magyar nemzet? Hungarapannon népi nemzeti magyar rappet.

0: A lehető legjobb helyen vagy, ha a kedvenc hazai zenéidet keresed. Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Jó reggelt, 7 óra előtt járunk, a mikrofonnál Medgyessy Gábort hallod. Mindjárt jönnek a friss hírek, aztán egy örökzöldet, egy együtt éneklős lágert hozok. Itt lesz Ákostól, az Ilyenek voltunk.
1: Ilyenek voltunk.
2: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Kezdjen bele őszi projektjeibe az Obival. Új pallóval dobnál fel otthonát. A Nature Sense Elton tölgy laminált padló héjjobbi kuponnal 20% kedvezménnyel 5249 forint helyett most 4199 forintért kapható négyzetméterenként. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul még mindig tart a hódos bónusz a héjjobbi abban. Ötlettől a megoldásig, az Obival.
5: Vashiányban hosszú távú kezelésre van szükség. Keresse az új gazdaságos 100 darabos Maltofert a patikákban.
6: Maltofer rágó tabletta. Vaspótló gyógyszer. Vény nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Itt vannak a Glamour napok. 402 kupon, akár 50% kedvezmény a kuponfüzet vagy az app segítségével. Már október 12-től. Részletek glamournapok.hu.
8: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
9: Vagy ki sem látsz a dugóból.
8: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
9: Jogi, a mai nap nincs még veszve.
8: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
9: Let's go!
2: Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
8: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
2: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
8: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
2: a Petőfi Rádióban.
10: Pihenj egy kicsit.
11: Gondolkodj pozitívan.
12: Menj el sétálni, szedd össze magad.
13: Az enyhe depresszió nem akaraterő kérdése, de kezelhető. A Remotiv Extra segíthet. A Remotiv Extra javítja a hangulatot, fokozza a motivációt.
14: Újra jókedvűen a Remotiv Extrával. Vény nélkül kapható Orbánc fűkivonat tartalmú gyógyszer enyhe depresszióra. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
2: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Miki a György.
2: Ez a Petőfi Rádió.
15: Marad a napos gomoly felhős, így rövidesen 10 kilométeres is lehet a sor az M0-áson. Hazánkba látogat október 23-án a francia elnök.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
15: Dolgoznak az M0-ás déli szektorán. A Nagy-Dunahidat is érintő felújítás miatt az M1-es felé a 17-es és a 14-es kilométer között. A két külső sávot lezárták. Már most több mint 8 kilométeres a dugó. A többletmenetidő 50 perc is lehet. Sokan menekül az autótról átvonulnak a környező utcákra, így aki teheti, kerülje el a környéket, a környező utakat, mint az M51-es autót, az 5-ös, 51-es és az 510-es főutakat is. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
15: A Magyar Nemzeti Bank tavalyi beszámolójáról tárgyal ma az országgyűlés. Varga Mihály jegybankelnök beadványa szerint a múlt évi szigorú monetáris politika hozzájárult a pénzügyi stabilitáshoz, az inflációs várakozások pedig a jegybanki céllal összhangban alakultak. Az ülésen a képviselők megvitatják a közmédiát érintő szervezeti változásokat is. Szó lesz a Magyar Rádió és a Magyar Televízió Nonprofit ZRT, valamint a Magyar Távirat Iroda Nonprofit ZRT létrehozásáról és alapítókiratáról. Elfogadásáról szóló javaslatokról. Mai félkor lezárul a vagyonadóról és a kata megújításáról szóló törvénytervezetek társadalmi egyeztetése. Az elmúlt időszakban több hazai szakmai szervezet is közzétette véleményét a várható intézkedésekről. Az Ipartestületek Országos Szövetség és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara üdvözölte az új kata koncepciót. A Vállalkozók Országos Szövetsége szerint azonban több korlátozó rendelkezést is módosítani kellene. A VOSZ közölte azt is, nem támogatja a vagyonadó bevezetését, mert az jelenlegi formájában hátráltatja a magyar KKV szektor fejlődését. Letartóztatásban maradt Hankó Balázs és Varga Bajusz Veronika, a korábbi kulturális és innovációs miniszter, valamint államtitkár ügyében a kecskeméti törvényszék helyben hagyta a járásbíróság október 1-i döntését. A Nemzeti Kulturális Alap által kifizetett több mint 17 milliárd forint összegű támogatásokkal kapcsolatos büntető eljárásban különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezeléssel gyanúsítják őket. Magyarországra látogat október 23-án Emmanuel Macron francia elnök és több uniós vezető is. Erről beszélt a Partizánnak adott interjúban a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta az 1956-os forradalom 70. évfordulóját, parlamenti díszülés, valamint egésznapos családi és hagyományőrző rendezvények kísérik.
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
15: Folytatódik a változóan napos gomoly felhős idő, délkeleten több órás napsütésre számíthatunk, kisebb eső csak az északi és nyugati ország részben fordulhat elő, helyenként megélénkül a szél. Napközben 13-19 fok lett, majd késő este 4-13 fok várható, a hét második felében is marad a csendes őszi idő, esetenként esténként akár 20 fokkal.
3: A hírek után...
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
3: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: A télies kezdés után lesz itt kellemesebb ősz is. Miki Gyurinak köszönjük szépen a legfrissebb híreket. Jó reggelt, 7 óra után járunk, és már is belevágunk egy újabb körbe itt a Petőfin. A Biorobot elé hozok egy jó kis együtt éneklős dalt Ákostól. Ez az Ilyenek voltunk.
2: Itt egy újabb óra.
3: Kizárólag.

4-8 múlt 2 perccel. Jó reggelt, ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Október 14-én két olyan témáról is megemlékezünk, melyek alapjaiban formálták át a modern világunkat és a mindennapi technológiánkat. Ma van a szabványosítás világnapja. 1946-ban ezen a napon alakult meg a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet. Bár a szabványok száraz műszaki témának tűnhetnek, azért gondoljunk csak bele, ezeknek a közös nemzetközi megállapodásnak köszönhető, hogy az elektronikai eszközeink, az autóalkatrészek vagy épp a töltők a világ bármely pontján kompatibilisek és biztonságosak. Ma azokra a szakértőkre lehet egyet kocintani, akik háttérben megkönnyítik a mindennapjainkat. És ma van egyébként Steve Jobs napja is, 2011 óta minden évben, október 14-én emlékezünk meg arra a bizonyos almás cégre, illetve annak társalapítójára és legendás vezérére, aki forradalmasította a számítástechnikát és az okostelefonok világát. A rajongók ezen a napon világszerte a Tech Guru ikonikus szettjét öltik magukra, vagyis fehér teniszcipőt, farmerral és az elmaradhatatlan fekete garbóval. Ez tehát október 14-e. Neked miért emlékezetes? Ha van kedved, akkor küldd el SMS-ben, vagy Viberen 0630303380. Most pedig hozok egy Kálai Sanders András dalt a folytatásra. Ez a Joy. Jó reggelt! Sometimes

0: Fél nyolc előtt járunk egy perccel. Jó reggelt, ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Ha tippelhetnél egyet, mit mondanál, hol van a leghidegebb az országban? Na, hát persze, hogy Zabar környékén. Zabarra mindig számíthatunk, ha a leghidegebb pontot keresünk. -3,1 fok van ott jelenleg. Kőszegen viszont éppen a legmelegebb, ott már lassan 10 fokot mutatnak a hőmérők. Egyébként az országos átlag 2,5-3 fok környékén van. Még mindig kifejezetten hideg van, a téli holmi simán kellhet, ha mostanság indulsz útnak. Ami pedig az utakat illeti, hát az M0-áson továbbra is óriási a dugó, a szokásos helyen a felújításnál már 8 kilométeren állnak az autók, de Mikke Gyuri mindjárt jön a részletekkel a legfrissebb hírekben. Aztán megyünk tovább Király Viktorral, akitől itt lesz a Fire. Tarts velem, Németh-Egyesi Gábor vagyok. Jó reggelt!
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Mikia György.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Marad a napos gomoly felhős idő. Rövidesen 10 kilométeres is lehet a sor az M0-áson. Kijevet és Moszkvát is súlyos légitámadás érte.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Dolgoznak az M0-as déli szektorán a Nagy-Dunahidat is érintő felújítás miatt. Az M1-es felé a 17-es és a 14-es kilométer között a két külső sávot lezárták. Már most több mint 8 kilométeres a dugó. A többletmenetidő akár egy óra is lehet. Aki teheti, kerülje el a környéket, így a környező utakat, mint az M51-est, az 5-ös és az 51-es, illetve az 510-es utakat. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Súlyos támadás érte reggel Moszkvát. Az orosz légvédelem több mint 110 ukrán drónt lőtt le az orosz főváros felett. Áldozatokról, sérültekről nem tudni. Hajnalban az orosz légierő, illetve haderő is csapást mért Kijevre. Jelenleg 4 civil áldozatról tudni. Az ukrán főváros legnagyobb hőerőművét és egy 9 emeletes magas házat is rakétatámadás ért. Az ukrán elnök szerint Kijev eleget tesz Donald Trump kérésének, és nem támadja az orosz energetikai hálózatot. Volodymyr Zelenszkij ugyanakkor felhívta a figyelmet, hogy az orosz hadsereg továbbra is műveleteket folytat Ukrajna kritikus infrastruktúrája ellen. Közben a Kreml arról számolt be, tárgyalnak Ukrajnával az energetikai tűzszünetről, egyelőre azonban nem sikerült megegyezni. Az államfő kifogásait részben figyelembe véve módosította az országgyűlés az egészségügyi kamarákról szóló törvényt, amelyet Vak András megfontolásra visszaküldött a parlamentnek. A képviselők elfogadták a 2026-os központi költségvetés összegző módosító indítványát is. A zárószavazást hétfőn tartják. Az országgyűlés emellett több jogszabályt módosította a gyermekek védelmét szolgáló törvénycsomag részeként. A Magyar Nemzeti Bank tavalyi beszámolójáról tárgyal ma az országgyűlés. Varga Mihály jegybankelnök beadványa szerint a múlt évi szigorú monetáris politika hozzájárult a pénzügyi stabilitáshoz, az inflációs várakozások pedig a jegybanki céllal összhangban alakultak. Szó lesz a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT, valamint a Magyar Távirat Iroda Nonprofit ZRT létrehozásáról és alapító okiratának elfogadásáról szóló javaslatokról is.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Folytatódik a változóan napos gomoly felhős idő, délkeleten több órás napsütésre számíthatunk. Kisebb eső csak az észak és nyugati ország részben fordulhat elő. Helyenként megélénkül a szél. Napközben 13-19 fok lehet, majd kés este 4-13 fok várható. A hét második felében is marad a csendes őszi idő, este esetenként akár 20 fokkal.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar szemékhez.

3-4-8 előtt vagyunk, 3 perccel. Jó reggelt, ez itt a Petőfi Rádió, ahol minden magyar sport. Szerda van az M4 Sporton és az M4Sport.hu-n. Ma sem maradunk izgalmas összecsapások és nemzetközi meccsek nélkül, úgyhogy már is mondom, hogy milyen közvetítésekre lehet ma számítani. A TV képernyők előtt már 12:30-tól a sebességé lesz a főszerep, hiszen élőben nézhetjük a pályakerékpár világbajnokságot. Este 6 órától aztán az M4Sport.hu online felületén szoríthatunk a mieinkért, ahol a női kosárlabda Európa Kupa csoport körében a DVTK Hunter, a görög Panathinaikos Sikeon együttesét fogadja, 7 órától pedig újra majd az M4 Sport képernyőjén pörögnek az események, női röplabda, extra liga rangadó, az Újpest és a Fatum Nyíregyháza csap össze. Érdemes rákapcsolni az élő közvetítésekre, és figyelni, követni az M4 Sportot. A Petőfin pedig hallgassunk jó hazai zenéket, már is egy újdonsággal megyünk tovább, itt van Betonhoffi Hendrik Cinszel. Hello, hello!

kint attól szép, hogy belül a kor. Egy elhasznált karosszékben, amin megül a por. Gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

nálad. Kint attól szép, hogy belül a kor, egy elhasznált karosszékben, amin megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

0: 4 perccel vagyunk 8 óra előtt. Jó reggelt, ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Csak nagyon lassan melegszik az idő, még mindig 3-5 fok környékén van az országos átlag, de aztán 15-16 fokos csúcsok jönnek állítólag eső nélkül. Közben pedig az M0-áson továbbra is nagy a dugó a felújításnál. Na de a részleteket mindjárt mondja nekünk Mikja Gyuri itt a Petőfin. Ami pedig a folytatást illeti, a Well Hello-t egészen biztosan meghallgatjuk a következő percekben. Itt lesz az Apu Vedd Meg!
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
1: Itthon.
2: Otthon. Programajánlatok Mákkatával a Petőfi Rádióban. Ha tudod, hol van a legjobb program,
1: vagy szívesen ajánlanád másoknak is,
2: küld el nekünk. Facebookon, Viberen, vagy SMS-ben várjuk a tippeket.
1: A Petőfi Rádióra programügyben is érdemes hallgatni.
2: Határtalanul. Minden hétköznap délelőtt 11 órától elmondjuk, hol vannak a legjobb programok.
1: A kísérőd ma is magyar zene.
2: Ez a Petőfi Rádió.

0: költők, színészek és rendezők, zenészek vagy zeneszerzők. Ők mind szerepelnek a Petőfi Rádió Humán Erőforrás programjában. Szani Roland vagyok, és ma 21 órától ismét Kulturfitness.
1: Hallgasd vissza a beszélgetéseket a Petőfi Rádió Spotify csatornáján.
2: Ez a Kulturfitness.
1: Humán Erőforrás program a Petőfi Rádióban. Szani Rolanddal.
3: A műsor ajánló után társadalmi célú reklám.
4: Tuti, elég kamera van a mobilodon? És erdei virág illatú a mosóporod? Hófehéren csillognak a fogaid? Ennyi fontos kérdés. Egyel én is jövök. Minden találkozódon iszol alkoholt? És meccsnézéshez, randihoz, és ha nehéz a nap, vagy ha könnyű, sikerhez, kudarc. Ha a dolgod van a függőséggel, mi itt vagyunk. Kérdésekkel és válaszokkal. www.kiszállókártyák.hu. Készítette a Média Unió Alapítvány.
1: A társadalmi célú reklám után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
5: Pihenj egy kicsit.
2: Gondolkodj pozitívan.
5: Menj el sétálni, szedd össze magad.
6: Az enyhe depresszió nem akaraterő kérdése, de kezelhető. A Remotiv Extra segíthet. A Remotiv Extra javítja a hangulatot, fokozza a motivációt.
7: Újra jókedvűen a Remotiv Extrával. Vény nélkül kapható Orbánczfű kivonattartalmú gyógyszer enyhe depresszióra. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávval. Ez a BYD Dolphin GDMI. Ha akarod elektromos, ha kell, benzines. Már 8.390.000 forinttól.
9: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
10: Meg kell találnom a föld legnagyobb harcosait.
11: Tűzenáltok a Streetfighterre!
12: Ez a verseny nem az, aminek látszik.
13: Merre van az igazi ellenfele?
14: Hadouken!
9: Street Fighter. A mozikban.
15: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
16: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
17: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most 10 dekagram pápai extra sonka 399 forint. Két termék vásárlásakor az 59 grammos Knorr bolonyai spagetti alap 399 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
2: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Miki a György.
2: Ez a Petőfi Rádió.
18: Marad a napos, gomoly felhős idő, érdemes elkerülni az M0-ás déli szektorát. Kijevet és Moszkvát is súlyos légitámadás érte.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
18: Szakaszosan tolódik a forgalom az M1-esen Budapest felé Bicskétől az M0-ásig. Dolgoznak az M0-ás déli szektorán a Nagy-Duna hidat is érintő felújítás miatt. Az M1-es felé a 17-es és a 14-es kilométer között a két külső sávot lezárták. Már most több mint 8 kilométeres a dugó. A többletmenetidő akár egy óra is lehet, aki teheti, kerülj el a környéket és válasszon másik útvonalat. Aki bármi rendkívül itt lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380 a számra.
2: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
18: Súlyos támadás érte reggel Moszkvát, az orosz légvédelem csak nem 180 drónt lőtt le az orosz főváros felett. Áldozatokról, sérültekről nem tudni. Hajnalban az orosz légierős csapást mért Kijevre, jelenleg 4 civil áldozatról tudni. Az ukrán főváros legnagyobb hőerőművét és egy 9 emeletes magas házat is rakéta csapásért. Az ukrán elnök szerint Kijev eleget tesz Donald Trump kérésének, és nem támadja az orosz energetikai hálózatot. Volodymyr Zelenszky ugyanakkor felhívta a figyelmet, hogy az orosz hadsereg továbbra is műveleteket folytat Ukrajna kritikus infrastruktúrája ellen. Az államfő kifogásait részben figyelembe véve módosította az országgyűlés az egészségügyi kamarákról szóló törvényt, amelyet Bak András megfontolásra visszaküldött a parlamentnek. A képviselők elfogadták a 2026-os központi költségvetés összegző módosító indítványát is, a zárószavazást hétfőn tartják. Az országgyűlés emellett több jogszabályt módosította a gyermekek védelmét szolgáló törvénycsomag részeként. A Magyar Nemzeti Bank tavalyi beszámolójáról tárgyal ma az országgyűlés. Varga Mihály jegybankelnök beadványa szerint a múlt évi szigorú monetáris politika hozzájárult a pénzügyi stabilitáshoz, az inflációs várakozások pedig a jegybanki céllal összhangban alakultak. Szó lesz a Magyar Rádió és Televízió Non-Profit ZRT, valamint a Magyar Távirat Iroda Non-Profit ZRT létrehozásáról és alapítók iratának elfogadásáról szóló javaslatokról is. November 1-től újabb uniós szabályok lépnek életbe az EU-n kívülről érkező csomagok vámkezelésében. Szigorodnak a termékazonosítás szabálya, és online csomagrendelés esetén 2 euró uniós kezelési díjat kell fizetni, hívta fel a figyelmet a NAV. A pluszköltséget a júliusban bevezetett 3 eurós általányvámon felül kell fizetni.
3: Petőfi Rádió, időjárás.
18: Folytatódik a változóan napos gomoly felhős idő, délkeleten több órás napsütésre számíthatunk, kisebb eső csak az észak és a nyugati ország részben fordulhat elő, helyenként megélénkül a szél. Napközben 19 fok is lehet, majd késő este 4-13 fok várható, a hét második felében is marad a csendes őszi idő, esetenként akár 20 fokkal.
3: A hírek után
2: a műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
3: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
14: Ezek szerint mégsem búcsúzunk egyelőre a 20 fokos csúcsoktól. Miki Gyurinak köszönjük szépen a friss híreket, és van még egy jó hírem, most már tényleg csak pár órát kell kibírni, és elfelezzük a hétköznapokat. Szerda van, hello a mikrofonnál, Medgyessy Gábort hallod, 8 óra után járunk, a Well Hello-ja kezdés, abulad meg!
2: Itt egy újabb óra!
3: Kizárólag

0: saját magán eltömött.
1: Halló, magyarok! Induljon rutinból, jól a napot!
2: 8 óra 17 perc, jó reggelt! A hétvégén végre kiadós eső áztatta a Balaton környékét, de sajnos a várt nagy vízszint emelkedés nagyon úgy néz ki, hogy elmaradt, bár sokfelé 30-40 mm-nyi csapadék is lehullott a vízgyűjtő területeken. A tóvízszintje mindössze 2 cm-rel nőtt, így jelenleg 31 cm állt. Tehát, hogy miért nem emelkedett jobban a víz, ugye tehetnénk fel a kérdést. A magyarázat a lábunk alatt van, a rendkívül hosszú asszályos időszak miatt a szomjas, kiszáradt talaj szó szerint szivacsként szívta magába az esőt, így a víz nagy része el sem jutott a tó medréig. Na, jó hír viszont az, hogy a földek mostanra alaposan megteltek nedvességgel, így a következő esősebb hullámnál már sokkal hatékonyabb lesz a vízgyűjtés. A rossz hír viszont az, hogy az előttünk álló 1-1,5 hétben száraz idő várható, nem érkezik újabb jelentősebb eső a magyar tenger környékére. Hát bízunk benne, hogy az ősz hátralévő részében megérkezik a szépítés. Induljon jól a szerdád, itt a Petőfin hazai kedvencek társaságában. Jön mindjárt a Szabó Benedek és a Galaxisok, de előbb itt van Zséda, és a Legyen úgy.

0: Pár másodperccel vagyunk fél kilenc előtt. Jó reggelt, ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Az ősz eddigi leghidegebb reggelén vagyunk túl, és csak nagyon lassan melegszik az idő, de melegedni fog, ráadásul a legtöbb helyen előbújik a nap is. Közben kaptam Tibótól egy közlekedési infót, hogy baleset van az M5-ösön Röszke felé, a Kecskemét dél csomópont után, és le is van zárva a belső sáv, nagyjából a 96-os 5-ös kilométer környékén a torlódás már igen nagy. Ha van neked is közlekedési infót, küld el SMS-ben vagy Viberen a 0630303380-ra, de a Facebookon és Instán is tudsz üzenni. Nagyon szépen köszönöm az infókat. Mikia Gyuri jön mindjárt a hírekkel, a részletekkel, aztán itt lesz a Gringo Sztár is a télen-nyáron nyárral. Tarts velem!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Mikia György.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Marad a napos, gomoly felhős idő, érdemes elkerülni az M0-as déli szektorát. Biztosított a hazai gázellátás a téli időszakra.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Három jármű ütközött az M5-ösön a Kecskemét dél csomópont után, Röszke felé a 96-os kilométernél a belső sávot lezárták. A torlódás meghaladta a 3 kilométert. Dolgoznak az M0-as déli szektorán, a Nagy Dunahidat is érintő felújítás miatt az M1-es felé a 17-es és a 14-es kilométer között a két külső sávot lezárták, már most több mint 8 kilométeres a dugó. A többletmenetidő akár egy óra is lehet, aki teheti, kerülje el a környéket és válasszon másik útvonalat. Szakaszosan torlódik a forgalom az M1-esen és Budapest felé Bicskétől az M0-ásig. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630303380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Magyarországra látogat október 23-án Emmanuel Macron francia elnök és több uniós vezető is. Erről beszélt a Partizánnak adott interjúban a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta az 1956-os forradalom 70. évfordulóját, parlamenti díszülés, valamint egésznapos család és hagyományőrző rendezvények kísérik. Londonban tárgyal ma az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszky és a brit kormányfő találkozóján várhatóan megegyezés születik arról, hogy Nagy-Britannia csak nem 20 milliárd forintnak megfelelő fontértékben szállít légvédelmi eszközöket Ukrajnának. A brit kormány a találkozó előtt hangsúlyozta, fontos, hogy Moszkva az amerikai elnök kérésének megfelelően befejezze az ukrán energetikai hálózat elleni támadásokat. Súlyos dróntámadás érte az ukrán és az orosz fővárost hajnalban. Kijevben lakóházakat és energetikai objektumokat támadtak az oroszok. Egy 9 szintes épületet ért találatban ketten meghaltak, és több mint 20-an megsérültek. Akadozik az áram és vízellátás is. Heves dróntámadás érte reggel Moszkvát is. Az orosz légvédelem a csak nem 500 ukrán drónból 180-at az orosz főváros felett lőtt le. Egy ember meghalt, és több lakóház megrongálódott. Biztosított a hazai gázellátás a téli időszakra, a tárolók töltöttsége 77%-os, közölte a Gazdaság és Energetikai Minisztérium. A fogyasztás arányos töltöttség 55%-os. Magyarország 5 helyszínen összesen mintegy 6,3 milliárd köbméter földgáz tárolhat be. Ez a mennyiség az ország földgáz igényét 96 téli napon át fedezhetné. November 1-től újabb uniós szabályok lépnek életbe az Európai Unión kívülről érkező internetes csomagok vámkezelésében, közölte a NAV. A küldeményekre értékhatártól függetlenül 2 eurós kezelési díjat vezetnek be, emellett szigorodik a termékek kereskedő és gyártói azonosítása és a veszélyes áru kiszűrése érdekében. A díjak és vámok megfizetését a vásárlók helyett továbbra is a posták és a futárszolgálatok intézik.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Folytatódik a változóan napos, gomoly felhős idő, délkeleten több órás napsütésre számíthatunk. Kisebb eső csak az észak és a nyugati ország részben fordulhat elő. Helyenként megélénkül a szél. Napközben 13-19 fok lehet, majd késő este 4-13 fok várható. A hét második felében is marad a csendes őszi idő, esetenként akár 20 fokkal.
2: A hírek után...
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar zenékhez.

3:49 múlt 2 perccel, te pedig a Petőfi Rádiót hallgatod, ahol minden magyar. Jó reggelt, megérkezett az ősz, a hideg hajnalokkal, éjszakákkal, ilyenkor pedig a legjobb bekuckózni, mondjuk a tévé elé. Október 27-től egy nagyon különleges, mély és rendkívül őszinte heti portré műsor indul a Dunán közeli címmel. A 26 perces epizódokban a műsorvezető rendező Somosi Barbara ismert és elismert művészeket, sportolókat és meghatározó személyiségeket mutat be, méghozzá kulisszák mögött, sallangok nélkül. A műsorból kiderül, hogy milyen nehézségekkel küzdenek a nyilvánosság előtt élők, és miből merítenek erőt a mindennapokban, valamint hogy hogyan épül fel az a sikeres életút, ami miatt sok fiatal számára példaképek lettek. Beszélget például Mérő Péterrel, divattervezővel, Kajdi Csavával, influencerrel, vagy éppen dr. Farkas Levente Andrással, jogásszal, kulturális influencerrel, de ott lesz a Punani Masszív frontembere, Meszes Balázs is. Jegyezd fel tehát, hogy közeli, október 27-től, minden kedden, 21 órától a Dunán. Itt a Petőfin pedig vágtatunk tovább a legnagyobb hazai kedvencekkel a szerda reggelünkben, egyenesen a délelőtt felé. Most itt van Hien és a Who Matters.

0: 9 óra előtt járunk 5 perccel, itt volt a 4-es Streettől a Hova tűntél, a Petőfin, ahol minden magyar. Hova tűntél ez a reggel? Nagyon gyorsan elment, és már indítjuk is a délelőttünket pillanatokon belül. Egy fél magyarországi ember közreműködésével készített felmérést egy kanadai egyetem arról, hogy pontosan mennyi alvás, mozgás, ülés az ideális. Hogy mi lett az eredmény, a következő órában kiderül. Tarts velem, a mikrofonnál Medgyessy Gábort hallod. Most jönnek a legfrissebb hírek Miki Gyuritól, aztán itt lesz a Bermudától a London is.
1: Akit ne ismernél, vagy megkívánnád. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló. Magyarországon van egy műsor.
1: Egy műsor, ahol mindenki megmutathatja, ki mit tud.
2: Ez a Hajrá Magyarok.
1: Egyedül, vagy bandával.
2: Magyarország legnagyobb zenei rádiójában tiéd a pályája.
3: Jelentkezz a Hajrá Magyarok @petofiradio.hu e-mail címen. Mutasd meg, mit tudsz, élőben. Élőben.
1: Hajrá Magyarok!
2: Élő stúdiókoncertek Mák Katával minden hétköznap.
1: Kizárólag a Petőfi Rádióban.

0: 0630 30 380 as számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
2: Minden hétköznap 19 órától itt,
1: a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar.
1: A műsor ajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám. Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávban. Ez a BYD Dofinci DMI. Ha akarod elektromos, ha kell, benzines. Már 8.390.000 forinttól.
4: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
5: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
4: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
5: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: Újra itt a hódos bónusz az Obiban. Mostantól forintonként számoljuk a bónuszpontokat a Hey Obi appban. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, gyűjtse a pontokat, és szerezzen akár 5 darab 10%-os kupont. A pontgyűjtési időszak szeptember 2-től október 21-ig tart. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon. Ötlettől a megoldásig, az Obival.
7: Fantasztikus árzuhanás a Coop-ban. Most 20% kedvezmény 200 Coop márka termékre. Október 14-ig. Keresse akció saját márkás termékeinket, és spóroljon velünk! További részletek coop.hu.
8: Másképp szól, de ugyanúgy szenvedünk tőle. A nátha orrtüneteire válassza az Ectoin tartalmú Reventil orrsprét.
9: A Reventil orrspré enyhíti az orrdugulást, orrfolyást, tüsszögést és segíti az orrnyálkahártya regenerációját. Tartósítószermentes, gyermekek számára is alkalmazható. Patikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz.
8: A Reventil orrsprével újra fellélegezhet.
9: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
10: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165.000 forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
2: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Mikia György.
2: Ez a Petőfi Rádió.
11: Marad a napos gomoly felhős idő, érdemes elkerülni az M0-as déli szektorát. Biztosított a hazai gázellátás a téli időszakra.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
11: 3 autó ütközött az M5-ösön a Kecskemét dél csomópont után Röszke felé a 96-os kilométernél. A belső sávot lezárták, a torlódás meghaladta a 3 kilométert. Az M7-esen a belső sávon dolgozó munkagépnek hajtott egy autó a főváros felé a tárnoki pihenőhely közelében. A 27-es kilométernél csak egy sávjárható, a kialakult dugó 3-4 kilométeres. Dolgoznak az M0-as déli szektorán a Nagy-Dunahidat is érintő felújítás miatt. Az M1-es felé a 17-es és a 14-es kilométer között a két külső sávot lezárták. Már most több mint 8 kilométeres a dugó, a többletmenetidő akár 1 óra is lehet, aki teheti, kerülje el a környéket. A kialakult torlódásban a csepeli pihenőhelynél egy kis teherautó és egy kamion koccant a 18-as kilométernél a külső sávban. Szakaszosan torlódik a forgalom az M1-esen és Budapest felé Bicskétől az M0-ásig. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
11: Magyarországra látogat október 23-án Emmanuel Macron francia elnök és több uniós vezető is. Erről beszélt a Partizánnak adott interjúban a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta az 1956-os forradalom 70. évfordulóját, parlamenti díszülés, valamint egésznapos család és hagyományőrző rendezvények kísérik. Londonban tárgyal ma az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszky és a brit kormányfő találkozóján várhatóan megegyezés születik arról, hogy Nagy-Britannia csak nem 20 milliárd milliárd forintnak megfelelő fontértékben szállít légvédelmi eszközöket Ukrajnának. A brit kormány a találkozó előtt hangsúlyozta, fontos, hogy Moszkva az amerikai elnök kérésének megfelelően befejezze az ukrán energetikai hálózat elleni támadásokat. Súlyos dróntámadás érte az ukrán és az orosz fővárost hajnalban. Kijevben lakóházakat és energetikai objektumokat támadtak az oroszok. Egy 9 szintes épületet ért találatban, 2 meghaltak és több mint 20 megsérültek. Akadozik az áram és a vízellátás is. Heves dróntámadás érte reggel Moszkvát is. Az orosz légvédelem a csaknem 500 ukrán drónból 180-at az orosz főváros felett lőtt le. Egy ember meghalt, és több lakóház megrongálódott. Biztosított a hazai gázellátás a téli időszakra. A tárolók töltöttsége 77%-os, közölte a Gazdaság és Energetikai Minisztérium. A fogyasztás arányos töltöttség 55%-os Magyarországon 5 helyszínen. Összesen mintegy 6,3 milliárd köbméter földgáz tárolható be. Ez a mennyiség az ország földgázigényét 96 téli napon át fedezhetné.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
11: Folytatódik a változóan napos, gomoly felhős idő, délkeleten több órás napsütésre számíthatunk, kisebb eső csak az északi és nyugati ország részben fordulhat elő, helyenként megélénkül a szél. Napközben 13-19 fok lehet, majd késő este 4-13 fok várható. A hét második felében is marad a csendes őszi idő, esetenként akár 20 fokkal.
1: A hírek után...
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
12: Az ősz eddigi leghidegebb reggele után viszont akkor kifejezetten kellemes napok állnak előttünk. Miki Gyurinak köszönjük szépen a legfrissebb híreket, és igazán kellemesen indul a délelőttünk is, főleg ilyen jó hazai zenékkel. Tarts velem a mikrofonnál, Medgyessy Gábort hallod, a kezdés a Bendulái.
2: Itt egy újabb óra.
1: Kizáról

Ádám keresi Évát, ez volt az Zanzibár, itt a Petőfin, ahol minden magyar. Szerintem a legtöbben tudjuk, hogy az éjszakai alvásidőnk közvetlenül hatással van az agyunk hosszú távú egészségére. A kanadai York Egyetem viszont most egy óriási, mintegy 4,5 millió ember adatait elemző kutatásban derítette ki, hogy pontosan mennyi alvás, mozgás és ülés az ideális a demencia kockázatának csökkentésére. A kutatók azt mondják, hogy a bűvös szám az alvásnál a napi 7-8 óra. Ebből a szempontból sem a több, sem a kevesebb nem jó. A napi 7 óránál kevesebb alvás, ugyanis 18%-kal, míg a 8 óránál több alvás 28%-kal növelte a demencia kockázatát. De az alvás mellett azért van még két nagyon fontos dolog, ami segíthet a megelőzésben. Az egyik a heti 150 perc mozgás. Heti 2,5 óránál kevesebb fizikai aktivitás szintén növeli a kockázatot, de a jó hír, hogy már a rendszeres, tempósabb séta is nagyon jó lehet. Na és mi van az üléssel? A napi 8 óránál hosszabb ülőmunka is fokozott kockázattal jár, ezért munka közben érdemes óránként felállni, nyújtózni

újdonság tőlem a Vadvirág a Petőfi Rádióban. Minden magyar.

0: Ez a Petőfi Rádió.
1: Csókolom, megérkeztem. Por utánam köd előttem. De azt jól látom még, hogy ön mindig olyan szép, mint akkor minden reggel. Reszket még a hajnal.

Csókolom, itt volt Bály Alex a Petőfin, ahol minden magyar. És csókolom, itt egy újdonság a folytatásban. Alig találok szavakat, annyira megható, gyönyörű, potyogtak a könnyeim, hidegrázós, mintha rólam szólt volna, és alig várom, hogy élőben halljam. Ilyen és ehhez hasonló hozzászólások jöttek ennek a zenének a klipje alá. A YouTube-on alig egy hét alatt több mint 250 ezeres nézettséget ért el a Soul Wave vadonatúj dala, a Senki se hullajt könnyet. A zenekar pedig a közösségi oldalán köszönte meg a fogadtatást, kiemelve, hogy elképesztő erő van abban, amikor egy dal így megtalálja azokat az embertársainkat, akiknek a legnagyobb szükségük van az üzenetére. Fodor Máté frontember ráadásul egy kedves gesztussal is meglepte a rajongókat, a sok pozitív visszajelzésért cserébe saját gitárját, valamint két belépőt is kisorsolta a közönség között a pénteki budapesti koncertre. Aki élőben is hallaná őket, az ezen a pénteken az Aquarium Club nagy hajában bulizhat a Soul Wave-vel, ahol az elmúlt 12 év legnagyobb slágerei, és persze az új dal is felcsendül majd. Itt a Petőfin is, ez a Senki se hullajt könnyet.

0: Dashes Young Fly, ez volt a kis kece itt a Petőfin, ahol minden magyar. Több autópályánkon is elég nagy a dugó. Már is jövök a részletekkel. Utolévők, figyelem!
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: Az M0-áson az M1-es felé hatalmas a torlódás a déli szektorban. Szigethalom és Ért között a Nagy Duna hidat is érintve két külső sávot lezártak felújítás miatt. A torlódás már meghaladja 8 kilométert, a menetidő növekedés pedig közel 50 perc. A környező alsóbrendű utak is teljesen megteltek a menekülő forgalom miatt, úgyhogy aki teheti, messze kerülj el azt a térséget. Az M5-ösön Röszke felé három autó ütközött össze Kecskemét dél után. A 96-os kilométernél a belső sáv lezárása miatt több mint 5 kilométeres már a torlódás. Az M7-esen sem egyszerű a helyzet. Budapest felé Tárnoknál a 27-es kilométernél egy autó a belső sávban dolgozó munkagépnek csapódott. Csak egy sáv járható, 3-4 kilométeres ott már a sor. Az M1-esen Budapest felé Bicskétől egészen az M0-es csomópontig szakaszosan torlódik a forgalom, illetve Gyál belterületén történt még egy baleset a Kőrösi úton, a Táncsics Mihály utca kereszteződésénél félpályás lezárás van érvényben. Vezess nagyon óvatosan, vigyázz magadra és a többiekre is az úton. Ha pedig van közlekedési infód, akkor küldd el SMS-ben vagy Viberen 0630303380.
1: Ez a legújabb magyar zene.

0: Petőfi Rádiót hallgatod, ahol minden magyar a mikrofonnál. Megyesi Gábor, hello! Szombathely és Sopron környékén is szitál az eső, az utakon csak óvatosan. A szerda délelőttünk folytatódik, ha úgy érzed, hogy picit leeresztettél már így a hétköznapok közepén, hozom neked azokat a zenéket, melyekből erőt meríthetsz. 30Y, Airi Mafia, Margaret Island, lesz itt minden. A kezdésben pedig jön majd Fábián Juli Zuekerrel, Jazz and Wine. Ezzel kezdünk a hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
1: Itthon.
2: Otthon. Program.

0: Viberen vagy SMS-ben várjuk a tippeket.
1: A Petőfi Rádióra programügyben is érdemes hallgatni.
0: Határtalanul. Minden hétköznap délelőtt 11 órától elmondjuk, hol vannak a legjobb programok.
1: A kísérőt ma is magyar zene.
0: Ez a Petőfi Rádió.

0: Stúdióban Szani Rolanddal. A műsor ajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám. Vitara már 7,5 misitől, S-Cross már 7,99 misitől, akár 2,1 millió forint kedvezmény mindkettőre, akár 0% THM, használt autó beszámítás bármely Suzuki modell vásárlása esetén. Fú, ez jó sok kedvezmény. Suzuki.hu.
2: Másképp szól, de ugyanúgy szenvedünk tőle. A nátha orrtüneteire válassza az Ectoin tartalmú Reventil orrsprét.
3: A Reventil orrspré enyhíti az orrdugulást, orrfolyást, tüsszögést és segíti az orrnyálkahártya regenerációját. Tartósítószermentes, gyermekek számára is alkalmazható. Patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz.
2: A Reventil orrsprével újra fellélegezhet.
3: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
4: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Az elfelejtett sziget, tele varázslatos lényekkel.
6: Kapaszkodjatok!
5: De vigyázzatok, mert minél tovább maradtok ott, annál több emléket felejtetek el.
7: Elfelejtett sziget. A mozikban.
8: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
9: Vagy ki sem látsz a dugóból.
8: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
9: Jogi, a mai nap nincs még veszve.
8: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
9: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
8: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
9: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
8: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
9: a Petőfi Rádióban.
10: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 150 g-os Snack Day Chips 26% kedvezménnyel csak 379 forint, az 1 kg-os Bellarom szemes kávé 27% kedvezménnyel pedig csak 2899 forint. Lidl, igazán megéri.
7: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
8: A mikrofonnál Miki a György.
7: Ez a Petőfi Rádió.
11: Marad a napos gomoly felhős idő, még mindig érdemes elkerülni az M0-ás déli szektorát. Biztosított a hazai gázellátás a téli időszakra.
7: Petőfi Rádió. Közlekedés.
11: Három jármű ütközött az M5-ösön a Kecskemét dél csomópont után. Röszke felé a 96-os kilométernél a belső sáv zárva, a torlódás 5 kilométeres. Egy autó a belső sávon dolgozó munkagépnek hajtott az M7-esen a Tárnoki pihenőhely közelében, a főváros felé a 27-es kilométernél csak egy sávjárata, a dugó 3-4 kilométeres. Dolgoznak az M0-as déli szektorán a Nagy Dunahidat is érintő felújítás miatt az M1-es felé a 17-es és a 14-es kilométer között a két külső sáv zárva, már most több mint 8 kilométeres a dugó. A többletmenetidő akár egy óra is lehet. Aki teheti, kerülje el a környéket. A kialakult torlódásban a Csepeli pihenőhelynél egy kis terautó és egy kamion koccant, a 18-as kilométernél a külső sávba, és szakaszosan torlódik a forgalom az M1-esen is Budapest felé, Bicskétől az M0-ásig. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
7: Petőfi Rádió.
8: Hírek.
11: Heves dróntámadás érte a Kijevi és Harkivi régiót. Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint az ukrán hadipari, kommunikációs és energetikai létesítményekre mértek csapást. A rakéták több hőerőművet is célba vettek. Kijevben egy 9 szintes épületet ért találat. 4-en meghaltak és csak nem 30-an megsérültek. Akadozik az áram és a vízellátás is, valamint a tömegközlekedés. Intenzív dróntámadás érte reggel Moszkvát is, a orosz légvédelem a csak nem 500 ukrán drónból 180-at az orosz főváros felett lőtt le. Egy ember meghalt, és több lakóház megrongálódott. Emelkedett a kőolajára, miután újabb hajókat ért támadás a Hormuzi szorosban. Az északi tengeri Brent olaj hordonként jár a több mint 106 dollár. Irán bejelentette, hogy új taktikákat alkalmaz a Hormuzi szorosban áthaladó korlátozásokat megsértő hajók ellen. A perzsa állam célja, hogy magasan tartsa az olajárakat és a globális energiapiaci nyomással, valamint a növekvő háborús költségekkel befolyásolni tudja a novemberi amerikai félidős választásokat. Biztosította a hazai gázellátás a téli időszakra, a tárolók töltöttsége 77%-os, közölte a Gazdasági és Energetikai Minisztérium. A fogyasztás arányos töltöttség 55%-os, Magyarországon 5 helyszínen összesen mintegy 6,3 milliárd köbméter földgáz tárolható be. Ez a mennyiség az ország földgáz igényét 96 téli napon át fedezhetné. Több mint 63 millió forint bírságot szabott ki a bankautomatákat üzemeltető Euronetre a Gazdasági Versenyhivatal. A GVH indoklása szerint a cég megtévesztő kereskedelmi gyakorlatot folytatott az ATM-ek kezdőképernyőjén elérhető funkciók megjelenítésével, illetve elrejtésével. A vállalkozás elismerte a jogsértést és módosította az ATM-ek kezdőképernyőjét.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
11: Folytatódik a változóan napos gomoly felhős idő, délkeleten több órás napsütésre számíthatunk. Kisebb eső csak az észak és a nyugati ország részben fordulhat elő. Helyenként megélénkül a szél. Napközben 13-19 fok lehet, majd késő este 4-13 fok várható. A hét második felében is marad a csendes őszi idő, esetenként akár 20 fokkal.
0: A hírek után
9: a műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
0: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Míg a Gyurinak nagyon szépen köszönjük a friss híreket. Picit álmoskás az időjárás, ráadásul szerda van, úgyhogy épp itt az ideje felélénkülni. Szerencsére segítségünk is van a jó hazai zenék. Itt lesz nem sokára a Balkán VIP Márzs, vagy éppen a kezdésben Fábián Juli Zuekerrel. Just a
9: itt egy újabb óra. Kizárólag

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Ma van a nemzetközi Steve Jobs nap, és bár a világ leginkább a technológiai forradalomról ismeri a néhai tech gurut, a mindennapi szokásaiból és életmódjából is rengeteget tanulhatunk. A szigorú rutinok embere volt, minden reggel 6-kor kelt, és hogy egyetlen másodpercet se pazaroljon el döntési helyzetekre, mindig az ikonikus fekete garbóját és kék farmerját vette fel. Már reggel 7:30-kor munkához látott az otthoni irodájában, majd 7:30-kor a családjával reggelizett. Imádta a sétáló megbeszéléseket, mert úgy gondolta, a mozgás tisztítja a gondolatokat és közelebb hozza az álláspontokat. Étkezésben a végletek embere volt, évtizedekig szigorú gyümölcs és zöldség alapú étrendet követett, vacsorára pedig gyakran csak egyetlen zöldségfélét fogyasztott. Bár a szélsőséges diétáit a szakemberek nem feltétlenül javasolják másolásra, a családdal töltött közös vacsorák, a természetben tett esti séták és a zenei, spirituális feltöltődés iránti elkötelezettség

0: és BLR, nem kell a fém, itt a Petőfén, ahol minden magyar. Maradunk az újdonságoknál, a szerda délelőttben jön Filó, a Szalma Szála szeptember végén megjelent Minden Elmúlik című koncept lemezének előfutára volt. Ez a dal igyekszik körbejárni azt az érzést, amikor a nyár végén nosztalgiával gondolunk vissza az elmúlt hetek, hónapok élményeire, szép pillanataira. A zenéhez készült klipben Filó teljes zenekara feltűnik, kimentek együtt a szabadba sütögetni, a kamera pedig rögzítette ezeket a közvetlen őszinte pillanatokat. Ha élőben is meghallgatnád az új zenéket, akkor október 16-án Kecskeméten, 17-én pedig Miskolcon lesz erre lehetőség. Jön a Szalma Szál Filótól, most a Petőfi.
1: Ciao, sziasztok, Filó vagyok, és ez a legújabb dalom a Petőfi.

0: ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Tovább nehezedett a helyzet az M0-áson és az M5-ösön is. Már is hozom a legfrissebb híreket, nehogy beragadja dugóban.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: Az M0-áson az M1-es felé tovább nőtt a torlódás a déli szektorban. Szigethalom és Érd között a Nagy-Duna hidat is érintő sávlezárások miatt a dugó hossza már több mint 10 kilométer, a menetidő pedig elérheti az akár plusz 60 percet is. A környező alsóbbrendű utak teljesen bedugultak a lemenekülő forgalomtól, így ha teheted, nagy ívben kerüld el ezt a térséget. Az M5-ösön Röszke felé Kecskemét dél után a 96-os kilométernél három autó ütközött, a belső sáv zárva, a torlódás ott is már több mint 5 kilométeres. Szintén az M5-ösön a főváros felé tartókra is baleset vár. Kecskemét északnál a 75-ös kilométernél egy autó a belső sávban dolgozó munkagépnek hajtott. Itt a sávzárás miatt 2-3 kilométeres a torlódás. És végül az M1-es Budapest felé Bicskétől egészen az M0-ás csomópontig továbbra is szakaszos lassulásra, torlódásra készülj. Ha van közlekedési infód, ezeket SMS-ben és Viberen is megírhatod a 06303030380-ra. Köszönöm szépen, vezess nagyon óvatosan.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét. Petőfi Rádió.
0: Aki éppen valamelyik dugóban ül, tartson ki, és tekerjen a hangerőn, hát ha attól legalább a kedve jobb lesz. Itt is van a Queen Bee-től, az Autó és Serpentinen. Most jön.

0: hiányzik, csinyányod.
1: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar 11 óra lesz, meg Kata pedig már itt is van, tetre készen. Hello! És indul hello. Mindjárt az Itthon Otthon. Igen. A programajánlós műsorunk. Ugye kezdek éhes lenni.
2: Sejtettem.
1: Érdemes lesz hallgatni téged, ha esetleg valaki...
2: Milyen kérdés ez?
1: Gasztrofesztivált
2: ez
1: szeretne?
2: Mindig érdemes hallgatni. Tudom. Nem csak a gasztrofesztivált. Figyelj, de nem tudod elképzelni, hogy mennyi időt fordítunk arra, hogy feleljük a legjobb programokat az országból. Ugye igen. Aktuálisan minden héten, és mindig ilyeneket részletezek 11 és 1 óra között. Lesznek gasztro események, igen, hát a híres nevezetes kolbászfesztivál például.
1: Jaj, de jó.
2: Békés Csabán.
1: Jaj, a Csabai Kolbászfesztivál, de jó.
2: Ugye? Hát, na, igen, például sok-sok érdekessége, majd ezt részletezem, de ha nem kolbász, akkor például ugye, ami nagyon egészséges, és nagyon-nagyon mondják, hogy kell sokat fogyasztani, mert Magyarországban kicsit még mindig alul van, vagy nagyon.
1: Mert tudom, töpörtyű. Szalonna?
2: Nem tudsz eljönni a kolbászfesztiválról, úgy látom. Nem, ez a hal. Úgyhogy hal. Sülőfesztivál is lesz, igen.
1: Téged éhesen nem szabad hallgatni.
2: De.
1: Jó, ezekre akkor lehet számítani, és még élő stúdiókoncert is lesz majd.
2: Igen, Csemer Bogi érkezik majd.
1: Na,
2: ugye nem tudom, hogy a francia sanzon világába viszel ezúttal minket, vagy valami egészen más területre, majd ez kiderül.
1: Meghalljuk, hallgass meg te is. Erre lehet akkor számítani a következő órákban. Én pedig köszönöm szépen, hogy velem tartottál. Átadom Katának a terepet.
2: Jó étvágyat neked, én pedig már is kezdek a Punani Mosszival és Pap Szabival.
3: Egyedül is lazán vagyok, hazám felülem lehet üres a zsebem, gatyám hazám.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
5: és az IKO műsorgyártó Magyarország Kft. 2026-ban. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám.
6: Vitara már 7,5 misitől, S-Cross már 7,99 misitől, akár 2,1 millió forint kedvezmény mindkettőre, akár 0% THM, használt autó beszámítás bármely Suzuki modell vásárlása esetén. Fú, ez jó sok kedvezmény. Suzuki.hu.
7: Pihenj egy kicsit.
8: Gondolkodj pozitívan.
7: Menj el sétálni, szedd össze magad.
9: Az enyhe depresszió nem akaraterő kérdése, de kezelhető. A Remotiv Extra segíthet. A Remotiv Extra javítja a hangulatot, fokozza a motivációt.
10: Újra jókedvűen a Remotiv Extrával. Vény nélkül kapható Orbánc fűkivonat tartalmú gyógyszer enyhe depresszióra. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
11: Itt vannak a Glamour napok. 402 kupon, akár 50% kedvezmény a kuponfüzet vagy az app segítségével. Már október 12-től. Részletek glamournapok.hu.
12: A vashiány kezelése több hónap. Várandósan 9 hónapod van. Kezd el időben szedni a Maltoferfolt. A Maltoferfol rágótabletta hatásos, biztonságos, kíméletes vaspótló gyógyszer. A 100 darabos Maltoferfol 3 havi vaspótláshoz elég. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerész.
13: Kezdjön bele őszi projektjeibe az Obival. Új padlóval dobnál fel otthonát. A Nature Sense Elton Tölgy laminált padló héjjobbi kuponnal 20% kedvezménnyel 5249 forint helyett most 4199 forintért kapható négyzetméterenként. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul még mindig tart a hódos bónusz a héjjobbi abban. Ötlettől a megoldásig, az Obival.
4: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
5: A mikrofonnál Miki a György.
4: Ez a Petőfi Rádió.
14: Napos, gomoly felhős időnk lehet. Még mindig érdemes elkerülni az M0-ás déli szektorát. Biztosított a hazai gázellátás a téli időszakra.
4: Petőfi Rádió. Közlekedés.
14: Egy autó a belső sávon dolgozó munkagépnek hajtott az M5-ösön a Kecskeméti észak csomópontnál, Budapest felé a 75-ös kilométernél a belső sáv zárva, 2-3 kilométeres a dugó. Dolgoznak az M0-ás déli szektorán, a Nagy-Dunahidat is érintő felújítás miatt az M1-es felé a 17-es és a 14-es kilométer között a két külső sávot lezárták, több mint 10 kilométeres a dugó. A többlet menetidő akár 1 óra is lehet. A Aki teheti, kerülje el a környéket. A kialakult torlódásban a Cseppeli pihenőhelynél egy kis terautó és egy kamion koccant a 18-as kilométernél a külső sávban. Szintén a déli szektorban, az M5-ös felé a 6-os útnál is aszfaltoznak, a 14-es kilométernél a két külső sávot lezárták. Itt 4-5 kilométeren araszol a kocsisor. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380 számra.
4: Petőfi Rádió.
7: Hírek.
14: A magas energia és üzemanyagára kezelés a legfontosabb téma a holnap kezdődő uniós csúcs találkozón. A tagállami vezetők egyebek mellett megvitatják a közös gázbeszerzés lehetőségét is. A bizottság javasolja továbbá azt is, hogy egy évvel halasszák el az olaj- és gázimportra előírt jelentési kötelezettséget, és hosszabbítsák meg a közel-keleti válság által leginkább sújtott ágazatok célzott támogatását. Emelkedett a kőolajára, miután újabb hajókat ért támadás a Hormuzi szorosban. Az északi-tengeri Brent olaj hordonkénti ára több mint 106 dollár. Irán bejelentette, hogy új taktikákat alkalmaz a Hormuzi szorosban áthaladó korlátozásokat megsértő hajók ellen. A perzsa állam célja, hogy magasan tartsa az olajárakat és a globális energiapiaci nyomással, valamint a növekvő háborús költségekkel befolyásolni tudja a novemberi amerikai félidős választásokat. Biztosította a hazai gázellátás a téli időszakra. A tárolók töltöttsége 77%-os, közölte a Gazdasági és Energetikai Minisztérium. A fogyasztás arányos töltöttség 55%-os. Magyarországon 5 helyszínen összesen mintegy 6,3 milliárd köbméter földgáz tárolható be. Ez a mennyiség az ország földgázigényét 96 téli napon át fedezhetné. Több mint 63 millió forint bírságot szabott ki a bankautomatákat üzemeltető Euronetre a Gazdasági Versenyhivatal. A GVH indoklása szerint a cég megtévesztő kereskedelmi gyakorlatot folytatott az ATM-e kezdő képernyőjén elérhető funkciók megjelenítésével, illetve elrejtésével. A vállalkozás elismerte a jogsértést és módosította az ATM-e kezdő képernyőjét.
4: Petőfi Rádió. Sport.
15: Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fejér Balázs. A labdarúgó bajnokok ligája alapszakaszának második fordulójában a Villarreal 3-1-re győzött a vendég Napoli ellen. A spanyol csapat kapuját ezúttal nem Gulácsi Péter védte, miután otthonában fegyveres rablás történt. Az incidensben a labdarúgó és családtagjai nem sérültek meg. A Leipzig szintén hazai pályán 1-0-ra nyert a PSV Eindhoven ellen. A lipcseieknél Willy Orbán végigjátszotta a mérkőzést. A Galatasaray 4-1-es vereséget szenvedett Isztambulban a Barcelonától. A török együttesben Sallai Rolandot a 67. percben cserélték be. További eredmények: Arsenal Lille 3-0, Atletico Madrid Manchester United 2-0, Internazionale Bruges 3-4, Viking Stavanger Bayern München 3-3, Lens Sporting 0-2 és Szabach Slavia Praha 2-0. 1-1-es döntetlennel ért véget a labdarúgó MB2-ben a második fordulóból elhalasztott Diósgyőr-Szentlőrinc mérkőzés. Ma szintén a második fordulóból elhalasztott találkozón 17 órától a Mezőkövesd az Ajkát fogadja. A női kézilabda NB1 hatodik fordulójában az otthon játszó Győri Eto magabiztosan 41-24-re győzött az Esztergom ellen. A Tatabánya 38-34-re kikapott Izlandon a Valur Reykjaviktól a férfi kézilabda Európa Liga csoportkörének harmadik fordulójában. Két forduló után is nyeretlen az Európa Kupa csoportkörében a Szolnok férfi kosárlabda együttese, mivel 93-76-ra kikapott Bukarestben a Dinamótól.
7: Petőfi Rádió. Időjárás.
14: Folytatódik a változóan napos gomoly felhős idő, délkeleten több órás napsütésre számíthatunk, kisebb eső csak az északi és nyugati ország részben fordulhat elő, helyenként megélénkül a szél. Napközben 13-19 fok, lehet majd késő este 4-13 fok várható. A hét második felében is marad a csendes őszi idő, esetenként akár 20 fokkal.
7: A hírek után
4: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
7: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: 11 után ma is indul az Itthonoton ez a Petőfi program ajánlója az aktualitásokkal részletesen. Hát futkározni több ízben is lehet, például lépcsőn vagy tó körül, már is mondom a részleteket, de vár az erőművek éjszakája, gasztró események és koncertek.
4: Itt egy újabb óra.
7: Kizárólag magyar zenékkel és Márk Katával.
4: Ez a Petőfi Rádió.
3: Én egyedül is lak.

0: Itthon, otthon. Ma sem fogsz unatkozni, mert itt vannak a legjobb programajánlatok Mákkatával.
1: Ha szereted az extrém kihívásokat, szívesen feltörnél a csúcsra, ráadásul még egy jó ügyet is szeretnél támogatni, akkor most jól figyelj. Közeleg a MOL Campus toronyfutás, a torony meghódítása közben pedig, ahogy említettem, jó ügyet is lehet támogatni, ugyanis a nevezésből befolyt összeget a MOL a saját hozzájárulásával együtt a Vigyél Haza alapítvány számára ajánlja fel. Két korosztályban lehet nevezni, várják a 40 év alattiak és a 40 év felettieket, mindkét kategóriában díjazzák majd az első három női és férfi helyezettet, sőt három külön díjjal is készülnek, illetve a legfiatalabb lány és fiú versenyzőket, valamint az összesített nyertest is megjutalmazzák. A toronyfutáshoz érdemes megfelelő sportruházatot és sportcipőt választani, hiszen Budapest épületében 29 emeletet kell leküzdeni. A versenyre kizárólag online lehet nevezni, a rajszám és a rajcsomag átvételére pedig a verseny napján a helyszínen a hostesseknél lesz lehetőség kizárólag előzetesen leadott online nevezést követően. Ezt követően másnap a BM Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság is a MOL Campusban tartja majd hagyományos lépcsőfutó bajnokságát. A versenyen hivatásos, önkormányzati létesítményi és önkéntes tűzoltók vesznek részt. A versenyzők egyéni férfi és női kategóriában, illetve párban indulhatnak. Segítünk majd a bemelegítéshez is, a felkészüléshez itt a Petőfi, jó kis magyar slágerekkel. Kis Csillag, ők is jönnek, Grabowski után itt a Petőfi.
2: Sziasztok, én Hadik Ákos vagyok a Grabowski zenekarból, és most következik a Valamire Való című új dalunk itt a Petőfire.

0: Ma is a Petőfi Rádió ad neked programot.
1: Mindig hozom az aktualitásokat, összegyűjtem az ország teljes területéről, hol és mi minden vár ránk. Folytassuk egy kis sporttal, hiszen nem csak lépcsőzni lehet, hanem tó körül futni, méghozzá a tó kerülő futás keretében Palotáson. A sport és a természet szerelmeseit minden ősszel várják erre a futó eseményre, a vállalkozó kedvű futók pedig két távon mérhetik össze gyorsaságokat, egy 12,6 kilométeres, illetve egy 3,8 kilométeres távon. A hosszabb táv megkerüli a tavat, a rövidebb pedig a gáton áthaladva éri. A legkisebbek óvodás futáson vehetnek részt. Egyébként mindkét versenyszám élmezőnye, a verseny emblémázott pólóját kapja majd, az eseményt pedig különböző egészségmegőrző kísérő programmal is színesítik. Ruhatár, öltözési, zuhanyzási lehetőség és mosdó biztosított, a versenyen csípes időmérés lesz. Ha tehát szívesen megmérettetnéd magad, akkor ne feledd Nógrád megyében a Biomet tó kerülő futást Palotáson. Itt a Petőfin sok-sok további programötlet érkezik még, jön például az erőművek éjszakája is, erről is mindjárt többet elárulok, ő pedig Fluor, itt a Petőfin.

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és a Balatonnál az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: programot. A stúdióban.
1: Megkata a jelen, összegezem azt a sok-sok programot, ami vár ránk hétről hétre, mindig hozom az aktualitásokat, és ilyenkor 11 és 1 óra között részletezem. Hát nem mindennapi esemény van itt előttünk, október 16-án például jön az ország egyik legnépszerűbb energetikai ismeretterjesztő programja, az Erőművek Éjszakája. Országszerte több mint 80 energetikai és közműszolgáltató létesítmény nyitja meg a kapuit, ingyenesen, viszont regisztrálni kell, úgyhogy ez nem maradjon el. Olyan létesítmények működésébe nyerhez betekintést, melyek a mindennapi energia és közműellátás alapját jelentik, tehát megismerheted az energia termelés és elosztás folyamatait, valamint azt is, hogy milyen összetett rendszerek gondoskodnak az áram, a hő, az ivóvíz és a földgáz folyamatos rendelkezésre állásáról, de egy kicsit jobban konkretizáljam, például Csepelen megnézheted a kombinált ciklusú gázturbinás erőmű működését, bejárhatod a turbinacsarnokot, a kazánházakat és lehetőség nyílik a központi vezénylő megtekintésére is. Hajdúszoboszlón pedig megtudhatod, milyen szerepe van egy kompresszor állomásnak a Magyarország területét behálózó nagynyomású földgázszállító vezetékrendszer működtetésében. Míg a kistarcsai hulladékfeldolgozóban a visszaváltott italos dobozok és PET palackok útját követheted végig. Pécsen a szennyvíz iszabból előállított biogáz és villamos energia termelésén keresztül a szennyvíz tisztítás és az energiatermelés kapcsolatát mutatják be. Püspökszilágy határában található rádióaktív hulladék tárolóban pedig a veszélyes hulladékok biztonságos kezelésének és tárolásának folyamatába nyerhetsz betekintést. Az erőművek éjszakáján, tehát azokkal a munkafolyamatokkal és szakmai feladatokkal lehet megismerkedni, melyek hozzájárulnak az ellátás biztonság fenntartásához. És az erőművek éjszakájához idén is kapcsolódik például a távhőszolgáltatás napja. Az eseményhez kapcsolódva országszerte szintén programokkal és üzembejárásokkal várnak minden érdeklődőt, megismerheted a hőenergia előállításának és az épületekhez történő eljutásának folyamatát, valamint azt is, milyen szerepet tölt be a távhő a korszerű és hatékony energia felhasználásban. Fontos, a programokra regisztrálni kell, erőművek-iszakája.hu/jelentkezés, ne szavazd el!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Jó, ha tudod, hogy a vaspotló szedését nem akkor kell abba hagyni, amikor jobban érzed magad, hanem amikor már a vasraktáraidat is feltöltötted. A 100 darabos Maltoferrágó tablettát ajánlott 3 hónapig szedni, majd ellenőriztesd laborban a raktárvas szintedet. Ha szeretnéd, a Maltofert szirup formában is megtalálhatod a gyógyszertárban. Maltoferrágó tabletta és szirup. Vény nélkül kapható vaspotló gyógyszerek. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
3: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
4: Vagy ki sem látsz a dugóból.
3: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
4: Jogi, a mai nap nincs még veszve.
3: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
4: Let's go!
0: Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
3: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
0: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
3: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
0: a Petőfi Rádióban.
5: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Meg kell találnom a föld legnagyobb harcosait.
7: Tűzzel álltok a Street Fighterre!
8: Ez a verseny nem az, aminek látszik.
9: Merre van az igazi ellenfele?
10: Hadouken!
5: Street Fighter. A mozikban.
2: Másképp szól, de ugyanúgy szenvedünk tőle. A nátha orrtüneteire válassza az Ektoin tartalmú Reventil orrsprét.
11: A Reventil orrspré enyhíti az orrdugulást, orrfolyást, tüsszögést és segíti az orrnyálkahártya regenerációját. Tartósítószermentes, gyermekek számára is alkalmazható. Patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz.
2: A Reventil orrsprével újra fellélegezhet.
11: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
12: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
13: A Kik most pihe-puha stitches termékek sokaságával vár. Pizsamák 3500 forintért, és bársonyosan puha ágynemű húzatok 5300 forintért. Többet minden napra, és a különleges pillanatokra. Kik, több, mint gondolnád.
0: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Miki a György.
0: Ez a Petőfi Rádió.
14: Marad a napos, de hűvös idő, még mindig érdemes elkerülni az M0-as déli szektorát. Lesz elég gáz a tárolókban a téli időszakra.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
14: Egy belső sávon dolgozó munkagépnek hajtott egy autó az M5-ösön Kecskemét északnál Budapest felé, a 75-ös kilométernél a belső sáv zárva, 2-3 kilométeres a dugó. Dolgoznak az M0-as déli szektorán, a Nagy-Dunahidat is érintő felújítás miatt az M1-es felé a 17-es és a 14-es kilométer között a két külső sávot lezárták, több mint 10 kilométeres a dugó, a többlet menetidő akár 1 óra is lehet. Aki teheti, kerülj el a környéket. Szintén a déli szektorban az M5-ös felé a 6-os útnál aszfaltoznak, a 14-es kilométernél a két külső sávot lezárták, itt 4-5 kilométeren arra szól a kocsisor, és szakaszos torlódásra kell készülni az M1-esen és Budapest felé Tatabánya és Bicske között. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380 as számra.
0: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
14: Biztosított a hazai gázellátás a téli időszakra, a tárolók töltöttsége 77%-os, között a Gazdasági és Energetikai Minisztérium. Magyarországon 5 helyszínen összesen mintegy 6,3 milliárd köbméter földgáz tárolható be. Ez a mennyiség az ország földgázigényét 96 téli napon át fedezhetné, a családok szükségletének kiszolgálására pedig több mint 200 hideg napra elegendő. A mostani tanévben már ismét pályázhatnak az Erasmus Plus programokra a magyar egyetemisták. A hazai kutatók és egyetemek előtt pedig újra megnyílik a Horizont Európa program, közölte a külügyminiszter. Orbán Anita erről annak kapcsán írt, hogy lezárult a Magyarországgal szembeni jogállamisági feltételességi eljárás. Emlékeztetett, a döntés lehetővé teszi 4,2 milliárd eurónyi uniós kohéziós forrás felszabadítását is. Szervezetileg és tartalmilag is meg kell újítani a közmédiát, hogy pártatlanul, függetlenül és korszerűen működhessen. Erről beszélt a Független Közmédia Testület elnöke Bayer Judit a közmédia vezérigazgatói posztjára tegnap kiírt pályázatban. pályázat kapcsán tartott sajtótájékoztatón hangsúlyozta, olyan közmédiát szeretnének létrehozni, amely a társadalom minden rétegét megszólítja, bemutatja a különböző véleményeket és gazdaságosan működik. Bayer Judit azt is közölte, hogy az MTI vezérigazgatói pályázatát várhatóan egy héten belül kiírják. A Fidesz és a Mi Hazánk is támogatja Magyar Péter hétfőn bejelentett kezdeményezését, hogy vezessenek be alkohol- és drogtesztet a parlamenti képviselők ellenőrzésére. A Fidesz közölte, azt remélik, a szabályok Magyar Péterre is vonatkoznak majd. A Mi Hazánk pedig azt írta, hogy ők már korábban is támogatták a drog- és alkoholteszt alkalmazását. A KDNP azonban rossz viccnek tekinti a javaslatot.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
14: Folytatódik a változóan napos, gomoly felhős idő, délkeleten több órás napsütésre számíthatunk. Kisebb eső csak az észak és a nyugati ország részben fordulhat elő. Helyenként megélénkül a szél. Napközben 13-19 fok lehet, majd késő este 4-13 fok várható. A hét második felében is marad a csendes őszi idő, esetenként akár 20 fokkal.
1: A hírek után...
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
10: Folytatódik az Itthon-otthon, ez a Petőfi program ajánlója, ahol mindig kiderül, hol és milyen események várnak rád. Van, amire érdemes már jó előre felkészülni, hiszen több ízben várnak koncertek is, a Kolbász Fesztiválon, már is mondom a részleteket, halas finomságok is várnak rád, és családi nap a gyerekvasúton.
0: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag

0: Itthon, otthon, ma is a Petőfi Rádió ad neked programot.
1: Csodás őszi ruhát húzott a természet, úgyhogy érdemes a szabadban tölteni majd az időt, például a hétvégén vagy a délutánokban, ha van rá lehetőséged. És közben ne feledd, hogy nem csak kirándulással érdemes összekötni például Budapesten a gyermekvasutazást, hiszen a népi hagyományoké, népi játékoké lesz a főszerep a vásári vigadalom családi nap keretében. Tehát Hűvös Völgyben lesz vásári játékutca, beöltözés népviseletbe, hajfonás, cippós hűtés, népi árusokkal lehet találkozni, valamint a kézműves utcán csuhé és ronybaba készítéssel várják az érkezőket, de nemezelést, kosárfonást, agyagozást, tojásberzselést, papírmerítést, körmönfonást, pakanálbáb készítését szintén el lehet sajátítani, vagy gyöngyfűzés, és esetleg a henna, az is előtérbe kerülhet. A vonatokért rajongókat pedig interaktív terepasztal is várja. És lesznek színpadi programok is, ott egymást váltják majd a fellépők, például a Vadrózsák és Vadvirágok néptánc együttes bemutatója és táncházt követően hangszer bemutatóval és moldvai táncok tanulásával is készülnek. Fontos tudni, hogy Hűvös vagy Széchenyi-hegy között személyvonatok egész nap 40-50 percenként indulnak, de akik a hűvösvölgyi programok forgatagából szeretnének csak egy rövidebb utazást tenni, számukra előnyös, hogy a vonal alsó szakaszán betét járatok is közlekednek, így tehát Hűvösvölgy és Szépjuhászné között sűrített menetrend szerint majd 20-30 percenként járnak a vonatok. A hagyományos, a mindennapi forgalomban megszokott szerelvényeken kívül egyébként ritkában látható nosztalgia járművek is forgalomba állnak, gőzmozdony, kismozdony, lillafüredi motorkocsi, és ugye a hűvösvölgyi családi programok mellett érdemes sétát tenni az őszi erdőben is, a budai hegyekben gyönyörködve, akár több szakaszon is vonatra szállva. Ez mind-mind tehát vár hamarosan a vásári vigadalom családi nap keretében a gyermekvasúton Budapesten. És vár minket Szilárd is, aki már is folytatja itt a Petőfi

0: M0-ás van, hiszen a Nagy-Duna hidat is érintő felújítás miatt az M1-es felé a 17-es és 14-es kilométer között a két külső sávot lezárták. Több mint 10 kilométeres a dugó, a többlet menetidő akár egy óra is lehet. Aki teheti, az kerülje a környéket, bár a környező utakon is telítettek a sávok, kitartás mindenkinek. Szakaszosan torlódik az M1-esen Budapest felé is a forgalom Tatabánya és Bicske között, az erős forgalom miatt Tatabányánál és Bicske térségében tapasztalható a nagyobb lassulás. Az M5-ösön pedig Budapest felé a Kecskemét észak csomópontnál történt egy baleset, személyautó a belső sávon dolgozó munkagépnek hajtott, így a 75-ös kilométernél a belső sávot lezárta, ez okozza a dugot, tehát az M5-ösön Budapest felé. És érdemes közben a vonat közlekedésben is előre készülni, változás lesz a Budapest-Székesfehérvár vonaton most a hétvégén, karbantartást végeznek majd, emiatt napközben változik a menetrend, több vonat csak rövidebb útvonalon közlekedik majd, tehát a hétvégén Budapest-Székesfehérvár vonalon. Egyéb infód van, valahol fennakadást észlelsz, 0630 30 33 180, jelez nekünk SMS-ben vagy Viberen.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét!

0: beállunk minden nap.
1: Jövő héten hosszú hétvége, és egyben október 23. Fontos dátum, az 1990 óta eltelt október 23-ához kapcsolódó fényképeket és történeteket pedig a 70. évforduló alkalmából az 1956-os forradalom kapcsán a Néprajzi Múzeum várja. Hogy miként éltük meg október 23-át az elmúlt évtizedekben, és milyen személyes emlékeket őrzünk a nemzeti ünnepről, többek közt ezekre is. Keresi a választ a Néprajzi Múzeum jelen archívumának gyűjtése, mely a fényképeken és a hozzájuk tartozó történeteken keresztül mutatná be az ünnep különböző arcait a forradalom 70. évfordulója alkalmából. A kezdeményezésben a tüntetések, megemlékezések és ünnepségek dokumentálása mellett azok a személyes pillanatok is helyet kapnak, melyek kimaradtak a híradásokból. A múzeum tehát arra kíváncsi, hogyan telt ez a nap különböző korszakokban, eltérő politikai és személyes helyzetekben. A gyűjtés így a sajtóban és a történelemkönyvekben megőrzött események mellett az egyéni emlékeknek is teret ad. A csatlakozók majd három alkalommal közösségi képfeltöltő és történetmesélő workshopra várják. Egy vagy több október 23-ához kapcsolódó fényképet lehet magaddal vinni, akár a magánéletedből, akár újságírói munkádból, és elmesélheted a felvételekhez kötődő történeteket. A MADOK program munkatársai a képek digitalizálásában és a jelen archívumba való feltöltésben is segítenek. A foglalkozásokat holnap, illetve október 22-én és 23-án mindhárom nap délelőtt 10 és este 6 között tartják a Néprajzi Múzeum etnokönyvesboltjában, mely a Dózsa György út 35 szám alatti 2-es bejáraton keresztül közelíthető meg. A részvétel ingyenes és előzetes regisztrációra sincs szükség. Ne feledd tehát, a Néprajzi Múzeum október 23-ával kapcsolatos fotókat és történeteket vár.
2: Sziasztok, Glazer vagyok, és ez a Tídenivel a közös dalom az Analóg Fotó a Petőfi Rádióban.

0: minden programot. A stúdióban
1: megkötő szép napot, kellemes időtöltést és jó munkát kívánok, az ebédhez pedig jó étvágyat. Na hát jöjjön is egy kis gasztró esemény, hiszen vannak olyan rendezvények, amit kár lenne kihagyni. Ha velem tartasz, az aktualitásokról biztos, hogy részesülsz itt a Petőfin 11 és 1 óra között hétköznaponként. Hát a Hungarikumként is elismert csabai kolbász lesz a középpontjában hamarosan a Csabai Kolbász Fesztiválnak Békés Csabán. Ez egy 4 napos fesztivál, a hagyomány és a közösségi élmény ünnepe, ami egyszerre kínál izgalmas versenyeket is, például lesz kölyök kolbászgyúró, nemzetközi száraz kolbász, töltött káposzta főző, valamint kolbászos paprikás krumpli főző verseny is, hogy csak egy párat említ csak a sok közül, és persze a hazai zene élet kedvencei gondoskodnak majd a jó hangulatról. Többek között Rúzsa Magdi, LL Junior, a Neoton Familia, a Bell Hello, Bay Alex és a Slep, a Kávészünet, Nótár Méri, Kowalski meg a maga, Dani Elfi, Pannograsz, Magna Cum Laude, Nagy Bogi, Jude Law, BSV, Apacuka együttesök, mind-mind ott lesznek, és persze sokan mások még. Hamarosan tehát Csabai Kolbász Fesztivál, vagy ha halas finomságok iránt érdeklődsz, akkor ne feledd, hogy nem sokára majd a Szigligeti strandon lesznek süllőből készült ételek. Ez az esemény egyszerre szól a gasztronómia szerelmeseinek, zenekedvelőknek és mindazoknak, akik a balatoni őszvarázsát szeretnék majd átélni a Szigligeti Süllő Fesztiválon. Egy-egy program, ami még egy kicsit messze van a látóhatárban, de jönnek a közelebbiek, és itt a Petőfin tartsa le minden hétköznap 11 és 1 óra között. Ha pedig neked is van jó programötleted, vagy szívesen beszámol el egy-egy program élményről, mindent megoszthatsz SMS-ben vagy Viberem, számunk 0630 30 33 180 a Petőfin. Feel

0: Sofia után egy másik énekes hölgy érkezik majd hozzánk az élő stúdió koncert alkalmával, a francia chanson eleganciája, a popzenek közvetlensége és a világzene mélysége fog találkozni. Valamint az elmúlt fél évtized érzelmi folyamatainak, anyai örömeinek és nemzetközi sikereinek a lenyomata, ugyanis Csemer Boglárka, azaz Bogi legújabb albumában ezeket foglalja össze. Az album központi témája tehát az emberi fejlődés és az önmeghaladás. A dalok ugyanis kutatják, hogyan válhatunk jobbá és elérhető-e számunkra az isteni magasság a mindennapokban. 4 év után jelentkezik új albummal, tehát Csemer Boglárka Bogi, ma ő adja az élő stúdiókoncertet 1 és 2 óra között. Tarts velünk, már is kezdünk!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az IKO Műsorgyártó Magyarország Kft. 2026-ban. Társadalmi célú reklám.
3: Tuti, elég kamera van a mobilodon? És erdei virágillatú a mosóporod? Hófehéren csillognak a fogaid? Mennyi fontos kérdés. Egy elény is jövök. Minden találkozódon iszol alkoholt? És meccsnézéshez? Randihoz? És ha nehéz a nap, vagy ha könnyű? Sikerhez? Kudarc? Ha a dolgod van a függőséggel, mi itt vagyunk. Kérdésekkel és válaszokkal. www.kiszállókártyák.hu. Készítette a Média Unió Alapítvány.
2: A társadalmi célú reklám után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
4: Itt vannak a Glamour napok. 402 kupon, akár 50% kedvezmény a kuponfüzet vagy az app segítségével. Már október 12-től. Részletek glamournapok.hu.
5: Másképp szól, de ugyanúgy szenvedünk tőle. A nátha orrtüneteire válassza az Ectoin tartalmú Reventil orrsprét.
6: A Reventil orrspré enyhíti az ordugulást, orrfolyást, tüsszögést és segíti az ornyálkahártya regenerációját. Tartósítószermentes, gyermekek számára is alkalmazható. Patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz.
5: A Reventil orrsprével újra fellélegezhet.
6: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
7: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: Az elfelejtett sziget, tele varázslatos lényekkel.
9: Kapaszkodjatok!
8: De vigyázzatok, mert minél tovább maradtok ott, annál több emléket felejtetek el.
7: Elfelejtett sziget. A mozikban.
10: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 150 grammos Snack Day Chips 26% kedvezménnyel csak 379 forint, az 1 kg-os Bellarom szemes kávé 27% kedvezménnyel pedig csak 2899 forint. Lidl, igazán megéri.
11: Újra itt a hódos bónusz az Obiban. Mostantól forintonként számoljuk a bónuszpontokat a Hey Obi appban. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, gyűjtse a pontokat, és szerezzen akár 5 darab 10%-os kupont. A pontgyűjtési időszak szeptember 2-től október 21-ig tart. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon. Ötlettől a megoldásig, az Obival.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Miki a György.
1: Ez a Petőfi Rádió.
12: Marad a napos, de hűvös idő. Még mindig érdemes elkerülni az M0-ás déli szektorát. Lesz elég gáz a tárolókban a téli időszakra.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
12: Dolgoznak az M0-ás déli szektorán, a Nagy-Dunahidat is érintő felújítás miatt az M1-es felé a 17-es és a 14-es kilométer között a két külső sávot lezárták, több mint 10 kilométeres a dugó. A többletmenetidő akár 1 óra is lehet. Aki teheti, kerülje el a környéket. A torlódásban a Csepeli pihenőhelynél kamionnal ütközött egy autó, a 18-as kilométernél a legbelső sávot foglalják el a járművek, ezzel szintén lassítva már jelentős araszoló kocsisort. Szintén a déli szektorban az M5-ös felé a 6-os útnál aszfaltoznak, a 14-es kilométernél a két külső sávot lezárták, itt 4-5 kilométeren araszol a sor. És szakaszos torlódásra kell készülni az M1-esen és Budapest felé Tatabánya és Bicske között. Egy belső sávon dolgozó munkagépnek hajtott egy autó az M5-ösön, Kecskemét északnál, Budapest felé a 75-ös kilométernél a belső sáv zárva, 4-5 kilométeres a dugó. Egy munkaterületet biztosító terrautónak ütközött egy kamion az M7-esen Pákoznál. A főváros felé az 52-es kilométernél a külső sávot lezárták, aki bármi rendkívül itt látta az utakon. Írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
12: biztosított a hazai gázellátás a téli időszakra. A tárolók töltöttsége 77%-os, közölt a Gazdasági és Energetikai Minisztérium. Magyarországon 5 helyszínen összesen mintegy 6,3 milliárd köbméter földgáz tárolható be. Ez a mennyiség az ő ország földgázigényének 96 téli napon át fedezhetné, a családok szükségletének kiszolgálására pedig több mint 200 hideg napra elegendő. A mostani tanévben már ismét pályázhatnak az Erasmus Plus programokra a magyar egyetemisták, a hazai kutatók és egyetemek előtt pedig újra megnyílt a Horizon Európa program, közölte a külügyminiszter. Orbán Anita erről annak kapcsán írt, hogy lezárult a Magyarországgal szembeni jogállamisági feltételességi eljárás. Emlékeztetett, a döntés lehetővé teszi 4,2 milliárd eurónyi uniós kohéziós forrás felszabadítását is. Szervezetileg és tartalmilag is meg kell újítani a közmédiát, hogy pártatlanul, függetlenül és korszerűen működhessen. Erről beszélt a Független Közmédia Testület elnöke Bayer Judit a közmédia vezérigazgatói posztjára tegnap kiírt pályázat kapcsán tartott sajtótájékoztatón, hangsúlyozta, olyan közmédiát szeretnének létrehozni, amely a társadalom minden rétegét megszólítja, bemutatja a különböző véleményeket és gazdaságosan működik. Bayer Judit azt is közölte, hogy az MTI vezérigazgatói pályázatát várhatóan egy héten belül írják ki. Több mint 63 millió forint bírságot szabott ki a bankautomatákat üzemeltető Euronetre a Gazdasági Versenyhivatal. A GVH indoklása szerint a cég megtévesztő kereskedelmi gyakorlatot folytatott az ATM kezdőképernyőjén elérhető funkciók megjelenítésével, illetve elrejtésével. A vállalkozás elismerte a jogsértést és módosította az ATM kezdőképernyőjét.
2: Petőfi Rádió, időjárás.
12: Folytatódik a változóan napos, gomoly felhős idő, délkeleten több órás napsütésre számíthatunk, kisebb eső csak az északi és a nyugati ország részben fordulhat elő. Helyenként megélénkül a szél. Napközben 13-19 fok lehet, majd késő este 4-13 fok várható. A hét második felében is marad a csendes őszi idő, esetenként akár 20 fokkal.
2: A hírek után
1: a műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Itt az idő, hogy benéz hozzánk a stúdióba, a Facebook oldalunkon vagy YouTube csatornánkon. Indul az Élő Stúdió koncert Csemer Boglárkával, azaz Bogival, aki 4 év után jelentkezik új albummal. Az elmúlt fél évtized érzelmi folyamatainak, anyai örömeinek és nemzetközi sikereinek a lenyomata.

0: szép. Hajrá, magyarok! Stúdiókoncert a Petőfi Rádióban Mákkatával.
1: És Csemér Bogival, aki már itt is van a stúdióban, és nem egyedül érkezett. Itt van Petruska, szia! Itt van Simkovár Nagy Mihály, hello, hátul a csellóval, és Antal Gábor a zongoránál. Sziasztok még egyszer!
2: Szia, Kata!
1: Hamarosan kijön az új albumod, most már itt van, tényleg láthatóan a közelben 2 nap múlva. 4 év után jelentkezel új albummal, és azért ennek már egy-egy ilyen kis foszlányát bemutattad azért a Magyar Zeneházába, tehát nem feltétlen lesz teljesen ismeretlen a közönségednek.
2: Persze, hát a lemez bemutató, képzeld, hogy az már megvolt áprilisban, ugyanis a koncerthangszerelések elkészültek, tehát nagyon tisztességesen elkészültek, nagyon tisztességesen lement a koncert, és hát ezeket a dalokat aztán a stúdió munka tovább csiszolta, tovább érlelte, úgyhogy az most pénteken elérhető lesz az egész világon.
1: Szuper, nagyon jó. Hát gondolom, egy ilyen nagy várakozás előzi meg egyébként ezt, hogyha készül egy ilyen produktum, főleg ennyi idő után.
2: Egyébként tényleg. Tehát most ezen a héten érzem, hogy az olyan, mintha a szülinapom jönne 2 nap múlva nagyjából. De hát ez nagy dolog, szóval ma már azért nem nagyon gondolkodnak a művészek albumban, főleg nem egy ilyen 2x10-dalos koncepció, 10 dal magyar nyelven, 10 dal francia nyelven, tehát irgalmatlan mennyiségű munka van benne, mire ezek így összeálltak, a dalszövegek, a prozódia, szóval nagyon büszke vagyok erre az anyagra.
1: Na hát akkor igen, több oldalon megközelítjük ezt, ugye említetted, hogy magyar és angol nyelvű dalok is vannak.
2: És francia.
1: És francia.
2: Igen, angol
1: és,
2: nincs.
1: Ja, bocsánat, francia, semmi igen. Tehát új alkotótársak kapcsolódtak hozzád itt az album kapcsán.
2: Hát a zenekarommal igazából már évek óta együtt szerezzük a dalokat, ők nem újak, viszont csatlakozott mellém Müller Péter Sziámi, aki a magyar dalszövegeket írta legtöbbet, Grecsó Krisztián is írt egy dalszöveget, Ferenc Mónika, fiatal költőhölgy, Kemény Zsófi is írt egy magyar dalszöveget, és volt egy szuper francia dalszövegíró társam, őt úgy hívják, hogy Isabel Kossanel, egy félig magyar, félig francia származású jazzénekesnő, és hát vele is ilyen elképesztően jó volt együtt dolgozni, nagyon sokat segített nekem ő is.
1: Mennyi ideig tartott ez a közös munka, tehát mennyire tudtatok ráérezni egymásra, vagy mennyire tudtad nekik elmondani azt, amit szeretnél volna viszont
2: nagyon sokat
1: hallani.
2: Tanultam ebből, hogy tudok úgy kommunikálni, hogy a másik fél megértse, hogy mit szeretnék, ne sértődjön meg, ne az legyen, hogy kritikának veszi. De igazából nagyon jó személyiségek csatlakoztak hozzá, mert tökre megértették, hogy itt kapcsolódni kell, de egyszerre megvalósítani is, mert én azért tök nagy teret adok mindenkinek szerintem, de hát ezt majd a fiúktól kell megkérdezni, mert lehet, hogy ők azt érzik, hogy levagdostam a szárnyaikat. Nem tudom. De ez egy jó fél év volt, tehát lement a lemez bemutató, és utána, tehát az egész nyaram erről szólt.
1: És az az érdekes, hogy ugye most tényleg sok-sok várakozás előzte meg ezt a pillanatot, hogy ugye 2 nap múlva már mindenhol elérhető legyen ez az új album, de ilyenkor mennyire szabad hátradőlni és megpihenni ebben a formában, vagy mennyire kell már egyébként a jövőre gondolni, és a következő projekteket esetleg így fejben összetenni?
2: Hát ezt is tanulom most, hogy ne az legyen, hogy megjelenik az album és viszontlátásra, hanem hogy tud ennek az albumnak útja lenni, hogy tud a daloknak külön élete lenni, hogy tud ez így összeállni egy ilyen úgy, ahogy az én fejemben, az hogy tud összeállni így a valóságban, más emberek fejében. Úgyhogy
1: igen, mert ugye annyira gyorsan pörög az élet, hogy közben oké, tök jó, itt van egy kész album, és rengeteg munka van benne, és végre élvezhetnéd a gyümölcsét, de meghallgatják az emberek, és már mennének is tovább,
2: hát
1: nem?
2: Hát igen, nagyon-nagyon gyors a világ ilyen szempontból, de azért hál' Istennek nekem egy ilyen nagyon megtartó közönségem van, akik azért teljesen más szempontok alapján hallgatnak zenét. Úgyhogy hát megy itt a stratégiai agyalás, hogy akkor még ezzel a dallal mit lehetne, azért szeretnék klippeket, szeretnék mindenféle megjelenéseket a dalok köré. Szóval van azért terv és ötlet bőven.
1: Na hát az albumról most több dalt is elhoztál nekünk, úgyhogy igen, ezek közül a Szerelmet szakajtok lesz az első. Egy picit mesélj róla, mielőtt még belekezdenétek.
2: Ezt a dalt a Gáborral írtuk januárban. Ez viszonylag egy friss darab, mert azért a lemezen vannak olyan dalok, amik már 2-3 éve a kis fiókomban lapulnak. És a Gábor lepett meg vele igazából egy januári téli estén, hogy megszállta az iklet, hallgass meg, Boglárka, és én meghallgattam, és engem is megszállt. Szóval ez a nagyon szép történet, amikor így összeáll egy dal, ez azért ritka. Úgyhogy egyből jött rá ez a sor, hogy Szerelmet szakajtok, nagyjából meg is írtam hozzá a dalszöveget, úgyhogy fogadjátok sok szeretettel.
1: Na hát akkor most dőlünk hátra, és akkor élvezzük azt, amit hallunk már is itt a Petőfin, Szerelmet szakajtok, élőben Bogitól itt a Petőfin.
0: Hajrá, magyarok! Magyar zene élőben a Petőfi Rádióban!

0: Csemer Bog élőben itt a Petőfin, hát rózsaszín buborékok kezdtek el itt kipukkangatni a stúdióban. Reméljük, sokan szerelembe estek. Lacus, biztosan szerelem a láthatáron szurkolunk, sőt az egész cég. Ja, bocsánat, ezt a boszi lányok írták, alatta van Lacusé. Bogi egy istennő, fiatal, csinos, és ez a hang, liba, bőr, szívem választotja. Na tessék, nagyon szép dal, Genó vagyok, Kocsoláról a traktoros, és egy gyönyörű szám, ezt Kára is írja, nagyszerűek vagytok, meghatós, sok-sok szívecskével Tesszalonikiből.
1: Azt a betyáros, köszönjük szépen nagyon.
0: Fokozzam még, csodálatos hang. Ez felvételről megy? Persze csak viccelek, Balú írta. Be lehet hozzánk nézni mindig ilyenkor az élő stúdió koncert, folyamatosan látható 1 és 2 óra között Facebook oldalunkon és YouTube csatornánkon. Hát tulajdonképpen ölbe vettetek minket, és elkezdtetek ringatni. Úgyhogy ezt így várjuk a folytatásban, és ezt a kellemes kis ringatást. Jó volt. Folytatjuk már is itt a Petőfin Bogival, azaz Csemer Bogival, és a srácokkal, akik szintén láthatók Facebook oldalunkon és YouTube csatornánkon.
2: Hajrá, magyarok! Magyar zene élőben a Petőfi Rádióban.

0: ez van.
1: Hajrá, magyarok! Közös szurkolás hazai zenészeknek a Petőfi Rádióban. A stúdióban.
2: Bogi, azaz Csemer Boglárka és...
3: És Mákkata.
2: Igen, és a srácok, Petruska András, Simkovárnagy Nagy Mihály és Antal Gábor. Itt vagyunk láthatóan a Petőfi Rádió Facebook oldalán és YouTube csatornáján. Még János írt az előző dal kapcsán, hogy nagyon megható volt édesanyám, aki 95 évesen hagyott itt, ma van az évforduló, és nagyon szépen köszöni ezt a dalt.
3: Jaj, de kedves, nagyon szívesen.
2: Ugye 4 év után jön ki 2 nap múlva az új albumod, csak hogy a számoknál maradjunk, 2x10 dal, magyar és francia nyelven is, úgyhogy ezekből csemegézünk most ebben az órában. Úgy tudom, hogy hatással volt rád egy könyv, vagyis Hamvas Béla filozofikus műve. Mi történt? Hogy találtál rá erre a könyvre, és egyből felcsaptad a közepén, vagy a hátulját kezdted elolvasni? Hogy történt?
3: Egyből elkezdtem az elejét.
2: Az elejét.
3: Igazából engem így érdekelnek a filozófikus művek, és ez egy ilyen vallástörténeti filozófikus mű, ahol
2: Béla... De ez ajánlotta neked valaki, vagy levetted a polcról?
3: Volt, levettem a polcról, és már régóta szemezgettem bele, és elkezdtem olvasni, és rájöttem, hogy úristen, erre vágytam. Valaki, aki átlátja az összes vallást, abból le van egy következtetést, beleszövi a saját tudását, saját gondolatát, és ebben a könyvben találtam azt, hogy apoteózis, és szeretnék felolvasni egy kis idézetet Bélától, mert mindig megkérdezik tőlem, hogy mi az Istent jelent az, hogy apoteózis, és hát őnála jobban úgyse fogom tudni elmondani. Úgyhogy az apoteózis az ember igazi állapota. Az ember ott kezdődik, hogy teremt valamit, ami nincs. Valakinek lenni a semmiből. Nem a legkisebb, hanem a legnagyobb ellenállást keresni. Csak azt érdemes megcsinálni, ami lehetetlen. Az apoteózis nem jutalom, nem dicsőség. Az apoteózis embernek lenni. Végre, végül embernek lenni, egészen és teljesen megnyílni, és odaadni, és sugározni. Nem kérni, és nem kapni. Árasztani. Ez az apoteózis. Nagyon szép.
2: Ó, hát azért ezt még el kéne olvasnod. Igen. Már az elején leakadtam, hogy teremteni valamit, ami nincs.
3: Hát igen. Végülis, ha belegondolsz, egy album is úgy áll össze, hogy írsz egy dalt a semmiből. Vagy a saját életedben elkezded meg felépíteni a saját életedet a szüleidtől függetlenül. Akkor a semmiből kezded el, elkezdesz dolgozni, elkezdesz tanulni, elkezdesz munkahelyre járni, nyelveket tanulni, bármi.
2: És ugye embernek maradni, ez is volt benne.
3: Hát igen, szerintem ez fontos feladata a társadalmunknak.
2: Hát ki mondja meg, hogy milyennek is kell lenni?
3: Hát ez az. Na, hát ez de az hogy az. Ide vissza kéne találni, hogy most már picit nem a materialista, legyen házam, legyen autóm, legyen szép ruhám, hanem picit így a lelki és a szellemi szabadság felé is el kéne kezdeni gondolkodni.
2: Neked ez sikerült? Hol tartasz ezen az úton? Mert azért ez egy hosszú út, szerintem.
3: Ez egy nagyon hosszú út. Hát én már több mint 10 éve járok terápiára, és én idén leszek 40 éves, november 30-án. Úgyhogy én most azt érzem, hogy most egy jó úton vagyok. Tehát ez egy olyan út, ami soha nem ér véget, és mindig van mit tanulni, van mit fejlődni, közben zajlik az élet, tehát hogy ez egy folyamatos munka.
2: És azt mondod, hogy 10 éve jársz terápiára, miért kezdted el?
3: Hát szerintem több mint 10. Hát ez nem lesz egy kellemes történet. Édesapámat nagyon korán elveszítettem, és válaszokat akartam, hogy miért, mi történt, miért kapok ennyi pofont, ennyi sebet. Szóval ezért vetettem bele magam elsősorban.
2: Nehéz volt az első pár lépést megtenni?
3: Felszabadító volt. Hát olyan hamar lettek felismeréseim, hogy utána teljesen belevetettem magam.
2: És például az, amit így az elmúlt több mint 10 év alatt tanultál ebből, azt például a gyermeket felé másképp tudod közvetíteni? Tehát, hogy sok mindenben változtatott a gondolkodás?
3: Persze. Szerintem egy nyugodtabb édesanya vagyok, 2 kislányt nevelek a férjemmel. Hát ez nagyon fontos, hogy úgy vállalj gyereket, hogy te már úgy nagyjából képbe vagy magaddal. Tehát ez iszonyat nehéz, tehát...
2: Meg hát ezt honnan tudjuk, hogy képbe vagyunk-e magunkkal, mert sokszor érezzük úgy, aztán kiderül,
3: hogy
2: mégsem.
3: Hát persze, de hogy azt is látom egy csomó barátnőmön, hogy nekik nem voltak ilyen nagy tragédiáik az életükben, és ők így nem is kezdtek el önfejleszteni, mert minek? Láthatólag minden rendben volt, rendben van a család, van munka, tanulok, bla bla bla. Nekem viszont ez a családi tragédia gyakorlatilag rátett erre, és nagyon sok barátnőm meg most kezd el ezzel foglalkozni a 40-es éveiben. Én meg valahol áldom a sorsot, hogy én ezzel hamarabb elkezdtem, mert így egy sokkal kiegyensúlyozottabb anyuka is vagyok, Én nagyon szeretek édesanya lenni. Tehát én nem is tudok semmiféle rossz dolgot mondani erről, mert az életem csak szebb lett és teljesebb a gyerekeimtől. Minden nehézségével együtt, de szuper dolog az édesanyaság szerintem.
2: Hát igen, ugye minden nézőpont kérdése.
3: Igen.
2: Egyébként tényleg, hogy a gondolatainkban mi szerepel, és éppen mit húzunk elő, vagy éppen hogy befolyásolnak minket, és aztán azt visszük-e tovább, vagy sem. Én nekem volt egy annyira emlékezetes pillanatom, még nagyon emlékszem ilyen iskolás időszakom végén, mikor már elkezdtem dolgozni, és mentem haza a munkából, mentem fel a lépcsőn, és így nem tudom, dúltam, fúltam, és valahogy jött egy ilyen felismerés, hogy nekem most egyébként mi bajom van. Ja. És akkor így, egyébként tényleg mi bajom van? És akkor úgy átgondoltam, hogy tulajdonképpen nincs is semmi bajom, tehát hogy miért jövök most így a lépcsőn ilyen nagy slunggal, és szóval ez egy ilyen érdekes felismerés volt ott nekem is, hogy egyébként így lehet, hogy valaki, nem tudom, mond valamit, beszól, vagy...
3: Persze, és akkor ez bekapcsol valamit is.
2: Igen, és akkor így végigviszed a napodon, úgyhogy közben valahol ilyen tudat alatti az egész, és hogy mennyire befolyásol, aminek egyébként nem kéne.
3: Persze.
2: Hát nagyon-nagyon sok függ attól, hogy milyen is a hozzáállásunk. Na hát, filozofálgathatnánk itt egész órában. Hát igen.

0: érsz. Úgyhogy ez is megszületett francia nyelven, és a magyar dalszöveget pedig Müller Péter Szijámi írta nekem.
1: Ezt hallatjuk most, ugye, a magyar nyelvűt, igen. Hogy is van ez élőben itt a Petőfi Bogitól.
2: Hajrá, magyarok! Stúdiókoncert a Petőfi Rádióban Mákkatával!

0: Na hát, hogy van ez, ugye? Lehet ezt még tovább fejtegetni. Itt a Petőfin élőben Csemer Boglárka, Bogi, Petruska András, Simková Nagy Mihály és Antal Gábor. Minden látható is Facebook oldalunkon és YouTube csatornánkon. Ha van kérdésed, ha szeretnél üzenni, akkor akár itt a Facebookon, vagy a 06303030380-as számon is megteheted. Szia Bogi, inkább 30 évesnek nézel ki.
1: Köszönöm szépen.
0: Igen, és
1: elfogadom a bókot.
0: Sok sikert kívánok a csapatnak, ez Zoltántól érkezett, köszönjük szépen. Már is innen folytatjuk tovább. Bogina két nap múlva érkezik az új albuma, ez az 5. a sorban, ugye?
1: Igen.
0: Úgyhogy erről hallhatjuk a dalokat, a továbbiakban is tarts velünk.
2: Hajrá, magyarok! Magyar zene élőben a Petőfi Rádióban.
3: Sziasztok, Méringer Marci vagyok, ez itt az

0: egyedül.
1: Hajrá, magyarok! Élő stúdiókoncert Mák Katával. A stúdióban
2: Csemer Bogi és Népes Kis Társasága, fantasztikus zenészek, gitár, cselló és billentyű, Petruska András, Simko Várnagy, Mihály és Antal Gábor a stúdióban, mindenki látható Facebook oldalunkon és YouTube csatornánkon. Kár írja, hogy eszméletlenül jó számokat hoztatok, egy francia kedvencem jut róla eszembe, mintha Barbara Pravi. Hallanám.
3: De jó.
2: Áthallani. Igen, imádom, azt írja.
3: De örülök.
2: Aztán jött egy másik üzenet Jánostól, gratulál nektek, örömmel tölt el, ő is egyébként a lelki dolgokat tartja a legfontosabbnak, Mátrában él, és ez jó terápia, hegy, erdőt kikapcsolja, és azt mondja, hogy a tragédiák erősítenek.
3: De jó.
2: Hát igen, ez az eddigi legmélyebb, legszemélyesebb albumod, ami ugye 2 nap múlva lát napvilágot.
3: Igen, de ezt minden albumnál így érzem, és minden albumnál el is mondom. Úgyhogy ez valószínűleg a 6. is ezt fogom érezni, a 7. is, mert ugye ez jó, mert ez megváltozol.
2: Igen.
3: Mindig az aktuális lenyomat a legerősebb.
2: Igen, és ugye a zenészeknél ez sok esetben terápia, hogyha készül egy-egy dal, de azért te, hát akár kulturális, aki lelki utazást is nézünk, te azért így mész utána a témáknak is egyébként, nem?
3: Hát
2: nem.
3: Persze, meg szerintem ez így feladatod is, főleg, hogyha dalszerző vagy, hogy akkor utána menj egy témának, körbejárd, megvizsgáld. Most egyébként
2: hát
3: egy tök... Lehet, hogy nem, de így vagyok összerakva. Viszont azt akartam elmesélni, hogy most nagyon érdekes volt ez a stúdió folyamat, mert most először csináltam azt, hogy van már otthon egy ilyen kis mini stúdióm, és minden dalt nagyon aprólékosan kigyakoroltam, mielőtt a tényleges stúdióba elmentem, és ez egy annyira jó munkafolyamat volt, és annyira felgyorsította a stúdió munkát. Ezt akár azért is mesélem el, hogy hát ha hallgatják énekesek, hogy én például régebben mindig azt csináltam, hogy kigyakoroltam otthon nyilván, de azért egy stúdió körülmény az annyira szigetel, annyira más, stresszelsz, szétesik a fókusz, nem biztos, hogy pont abban a 2 órában fel tudod énekelni, de ezzel a munkamódszerrel tényleg ilyen egy-egy felvételből meglettek a dalok.
2: Tehát úgy érzed, hogy sokkal inkább készen álltál arra,
3: igen,
2: amikor már ott volt a végleges lezárása ennek a stúdió
3: munkának. Meg így akkor már tudtam, hogy mit akarok a stúdióban, azt hogy akarom megfogalmazni, hogy veszek levegőt, milyen hangszínen fogom meg azt a hangot. Szóval, hogy és azért olyan, annyira örülök, mert visszahallgatom a stúdió felvételt, és én tudom, hogy ezt egy éneklésből fölénekeltem. De ezért, mert most ilyen nagyon stúdió jelleggel gyakoroltam otthon.
2: Most pedig jön egy kis édes jelvezet.
3: Ó! Oh,
2: ugye?
3: Igen.
2: Egy kis csokoládé.
3: Csokolá nevű francia darab, amit 3 évvel ezelőtt kezdtem el írni Brüsszelben Gáborral, és a Gábor akkor még nem tudta, hogy én ott mit csinálok. Sétafikáltunk a városban, és én elkezdtem dudorászni. Leventettem a telefonomra, és hát most, amikor így formát öntött, akkor megmutattam a Gábornak. Gábornak is tovább indult a fantáziája, úgyhogy írtunk egy ilyen csokoládé, szerelem, vágy, dalt, úgyhogy fogadjátok sok szeretettel.
2: Köszönjük szépen, élő stúdiókoncert itt a Petőfin Csemer Bogival.
1: Hajrá, magyarok! Stúdiókoncert a Petőfi Rádióban Mák Katával.

0: Nyom, köszönjük szépen ezt a kis csokoládét, annyira jó. Bogi van itt élőben a stúdióban, nem kellett repülőre szállnunk, vagy egyéb járműben zötyögni, hát annyira jó, hogy egy-egy dal ezt is tudja, elvisz a képzelet világán. Egy kis francia életérzést kaptunk, köszönjük szépen, egy csokis gofrit.
1: Nagyon szíves.
0: Ki mit hallott ki a dalval, és ki merre indult el. Ez de király, ügyesek vagytok. Jönnek közben az üzenetek. Ez véletlen jó számok. Na, hát köszönjük. Várjuk a visszajelzéseket folyamatosan. Facebook oldalunkon minden látható, és a 0630303380 a számunkon például Szabesz üzen, hogy hát nem voltám egyszerű, de azért ő visszakereste, hogy brutál régen, 1062 napja 2023-ban voltál már itt, és hát vannak hangok, amelyeket jó hallgatni, és vannak, amelyek egyenesen a szívünkig érnek. A tiéd ilyen, mert nem csak énekel, hanem a lelkünket is megérinti, úgyhogy maximális dicséret, álló vastaps jár a Szabesztől.
1: Azt a mindenit! Kinek van munkaidőben ideje hosszú üzeneteket írni?
0: Látod?
1: Elképesztően kedvesek vagytok.
0: Igen, együtt élnek a műsorral. Köszönjük szépen. Hamarosan innen folytatjuk, tartsa velünk a Petőfi.
2: Hajrá, magyarok!

0: lennék.
1: Hajrá, magyarok! Közös szurkolás hazai zenészeknek a Petőfi Rádióban. A stúdióban.
2: Bogi, és legközelebb abból csinálunk adást, ami adáson kívül történik, mert itt nagyon bogás dolgok történnek. Petruska András, Sinkovár Nagy Mihály, Antal Gábor, ők is itt vannak a stúdióban, mindenki látható a Facebook oldalunkon és YouTube csatornánkon. Na hát, Boginek 4 év után jön ki az új lemeze, 2 nap múlva, és hát igazából, hogy milyen körülmények közt tudsz te a legjobban alkotni, ugye van egy ilyen bizonyos csend nevű fogalom, amit meg kell teremteni például, te csendben tudsz egyáltalán alkotni, vagy nagy zajban, hát mindenkinek ez más.
3: Hát ilyenkor, amikor már albumot készítek, akkor azért arra nagyon időt kell teremteni, meg olyan körülményeket, hogy ilyen hiperfókuszba tudjak kerülni, és lelassuljak, és ráhangolódjak, és ne
2: és
3: zavarjon
2: be. És sikerül neked előidézni?
3: Hát, most képzeld el, egyrészt úgy, hogy a férjem lehetővé tette, hogy egy hétre elvonuljak Balatonra. És nagyon durva voltam úgy. Az, hogy egyrészt ezt bevállaltam, másrészt azt,
2: hogy... Hány nap után tudtál átállni?
3: 3
2: kellett? 3?
3: 3 nap, mire feldolgoztam, hogy egyedül vagyok.
2: Igen. Át tudom érezni, mert még az elején kattogsz, úristen, mi van a gyerekekkel, minden rendben van-e, kaptak enni, a ruhájuk rendben van.
3: Hogy most tényleg
2: és hirtelen rád szabadul, igen, az óriási idő, intervallum, meg csend, meg minden, és hirtelen nem tud az ember valami mit kezdeni. Aha.
3: De aztán nagyon sok dalnak a magvát, az van az elvonulásban, föl tudtam rakni, és utána abból tovább lehetett építkezni zenekarilag, meg hát az albumnak a producere Toldi Miki volt, gyakorlatilag vele töltöttem a áprilisi lemezbemutató után szeptemberig az életemet, telefonon, személyesen, minden, tehát vele öntöttek végső köntöst, vagy kaptak végső köntöst a dalok. Hát úgy, hogy így. A másik meg az, hogy ugye nekem már oviznak a lányok, ovis a kisebbik, iskolás a nagyobbik, tehát nekem délelőtt pörög az agyam, tehát leülök itt 10-kor, és 2-ig vagyok a leghatékonyabb, és a legkreatívabb. Estére már elfáradok, meg ugye 6-kor kelek a gyerekek miatt, szóval nekem ez a délelőtt az alkotó.
2: De ez átalakította egyébként a napi rendedet, a gyerekek érkezése? Tehát át kellett állnod erre a napi fókuszra?
3: Erre a napi fókusz, ha 2 órán van, abban a 2 órában mindent megcsinálni, amit nem sikerül elengedni, ne legyek ideges. Igen.
2: Kell, hogy legyen az ember ilyen. Igen, be kell jobban osztani az időt.
3: Igen, igen.
2: De akkor ez neked sikerül, tehát megtanultad ezt.
3: Szerintem ezt minden nő megtanulja, úgyhogy minden nőnek a csodálatomat
2: küldöm. Kicsit nagyobb sikerül.
3: Hát persze, de hát kénytelen vagy azért, a nő 90%-a visszamegy előbb-utóbb dolgozni, tehát ki kell alakítani egy napi rendet, ami benne a munkáját is el tudja látni, a családját is. Szóval maximális tiszteletem mindenkinek.
2: Na hát, akinek esetleg ehhez kapcsolódó tanácsra van szüksége, akkor szerintem Bogihoz fordulhat.
3: Ne,
2: neki jól megy ez az önmenedzsment.
3: Úgyis maga kialakítja, mindenki egy önálló emberi lény, és szerintem
2: hát
3: mindenki
2: igen, csak nem mindenkinek
3: megoldja.
2: Sikerül ez, azért így sikerül sokszor elfolyni így a napokban.
3: Jó, hát hidd el, hogy nekem is kisebb-nagyobb
2: sikerekkel. Végre, hogy kimondta, nem tökéletes ő se.
3: Hát persze, hogy nem. Ezért mondtam azt, hogy abban a 2 órában, amit meg tudok, megcsinálok, és azt is meg kell tanulni, hogy amit nem tudtam abban a 2 órában, azon ne idegeskedjek. Tehát ha már hazajönnek a gyerekek, akkor a gyerekekkel legyek. Nem kell egyszerre 3 helyen helyt. Tehát, hogy ezt megtanulni, hogy az adott szituba arra odafigyelni.
2: Igen, hát azért ezt nehéz néha kikapcsolni, de tényleg meg kell tanulni, meg mert kell különben tanulni. Elszabadul a pokol.
3: Igen, viszont ebben tényleg csodálatosak a nők.
2: Köszönjük szépen!
3: Nem, szívesen!
2: Mivel fogjátok folytatni?
3: Hát ez egy régebbi darab, ezt is a Miskával írtuk, még 2014-ben, de ez annyira kis pofás darab, hogy ezt azért el akartam hozni. Az a címe, hogy Kamuflázs állarc álca.
2: Bogi élőben itt a Petőfi, minden látható, ne feledd Facebook oldalunkon is így csatornánkon.
1: Hajrá, magyarok! Magyar zene élőben a Petőfi Rádióban!

0: Élő stúdió koncert itt a Petőfi Rádióban Bogival, azaz Csemer Boglárkával, akik kísérik őt, nem más, mint Petruska András, Simkovár Nagy Mihály és Antal Gábor. Hát fantasztikusak vagytok. Nagyon-nagyon jók a dalait, gratulálok, Márta írtam, és Balú is velünk van. Zseniális ez a francia vibe. Szeretném megkérdezni, a hangod 0-24-ben készen áll, hogy ilyen tisztán énekelsz, vagy be kell melegíteni azért?
1: Be kell. Hát ma kifejezetten készültem, mert azért a ti műsorotok ilyen nagyon kevés van, ami ilyen téthelyzet. Tehát ide jössz és énekelni kell. Tehát ide nem jöhet, úgyhogy kikeltem az ágyból, és akkor majd hátra így megy. Tehát persze, most így reggel direkt gyakoroltam, átnéztem a dalokat, ráfókuszáltam, hogy itt az ilyen stressz helyzetben is működjön minden.
0: Izgulós vagy egyébként?
1: Hát annyira nem, de ezt úgy tudom, hogy ez élő. Tehát itt ilyenkor mindig van egy ilyen plusz druk. Ezért mondom, hogy ez a műsor, ez szerintem zseniális ilyen szempontból, hogy itt tessék, ide jössz, tessék teljesíteni.
0: Igen, itt nincs elbújás. Bizony, és figyelnek a hallgatók folyamatosan, ugye Facebook oldalunkon és YouTube csatornánkon is. János teljesen elvarázsoltad, a francia dalaid után érdeklődik. Azt mondja, hogy a francia barátját szeretné meglepni a dalaiddal. Felesége Jean-Michel Jarre, barátja, a zeneszerző.
1: Aztán mindenit.
0: És ezt csak most mondod?
1: Hát figyelj, János, az apoteózis albumnak ugye van egy francia, 10 dal franciául van. Nyugodtan mutassa meg a barátjának, hallgassák, és vigyék hírét.
0: És aztán keresétek Bokit, igen, a közreműködés reményében. Két nap múlva jelenik meg ugye az új albumod, Apoteózis, vagyis Megdicsőlés címen. Igen. És ugye akkor ennek van hát magyar nyelvű rész, illetve francia része, 10-10 dal. Igen. Ezen az albumon 4 év várakozás után jöttél ki ezzel az újdonsággal. Hát mint minden, ugye ez is egy ilyen személyes lenyomat az elmúlt évekből.
1: Persze. Nem tudom, hogy tudnám-e gyorsabban csinálni, de az se biztos, hogy akarnám. Tehát az, amivel ez jár, így mentálisan, lelkileg, azért nem ebben az évben voltam a legkiegyensúlyozottabb anyuka ever. Tehát most kérdeztél így a munkafolyamatról, hát délelőttönként 10-től 2-ig ezzel foglalkoztam.
0: De hát valljuk be, azért az nem olyan sok idő.
1: Nem olyan sok idő, de hát utána még kattogok rajta, szóval ezt nem tudom úgy letenni, mint azt, hogy elmegyek este fellépni, és akkor másnap már a gyerekekre koncentrálok, hanem ezek a dalok dolgoznak bennem addig, amíg el nem készülnek. Tehát azért ez mentálisan nagyon sokkal több energia, mint koncertezni.
0: Főleg úgy, hogy a családi zaj meg elnyomják ezeket a belső hangokat, ugye ezt ismerem én is.
1: Igen.
0: Na, végül, de utolsó sorban szintén egy izgalmas dal érkezik. Ez az Állatkert himnusza lett a 160. születésnap alkalmából.
1: Hát ez csodálatos, ez a történet is. Hát igazából az volt, hogy én szerettem volna egy klippet forgatni az Állatkertnek a körhintájában. És felvettük a kapcsolatot velük, behívtak egy beszélgetésre, és kiderült, hogy ők most szeretnének egy dalt, mert 160 éves az Állatkert. Én meg megmutattam nekik ezt az albumot, és nagyon tetszett nekik ez a Nagyra nőhet című dal, és én meg boldogan mondtam, hogy persze, legyen az Állatkert himnusza, hát kiutasítana vissza egy ilyet. Úgyhogy ezt a dalt egyébként a Imola nevű legkisebb kislányomnak írtam, egy ilyen szeretett dal.
0: Jaj, de jó.
1: De valójában tökre megértem, hogy ez miért tetszett az Állatkertnek, mert minden benne van, ahogy nagyra nő egy kis zsiráf, nagyra nő egy botanikus kertben egy gyönyörű pálma, tehát nagyon sok módon kapcsolódik ez az állatkerthez is.
0: Nagyra nőhet, ez szólt át élőben itt a Petőfin Csemer Bogitól.
2: Hajrá, magyarok! Stúdiókoncert a Petőfi Rádióban Mákkatával!

0: Bogi élő stúdió koncertjét hallottad, itt a Petőfin, ez volt a Nagyra Nőhet, a fővárosi jelentés növényker 160. születésnapjának lett egyrészt a dala. Ugye pénteken jelenik meg a legújabb Apoteózis című albumod, úgyhogy erről is mutattatok egy néhány dalt. Nagyon szépen köszönjük ezt az órát. Minden visszanézhető és visszahallgatható a Petőfi Rádió Facebook oldalán, és majd hamarosan megtalálható lesz az adás a Petőfi Rádió YouTube csatornáján is. Bogi, nagyon sok sikert kívánunk nektek a folytatáshoz.
1: Köszönjük, hogy itt lehettünk.
0: Sok-sok fantasztikus dalt még majd a jövőre is. Biztos, hogy majd lesznek újabb gondolatok és ötletek, úgyhogy kíváncsian várjuk majd a folytatást is.
1: Köszönjük szépen, minden jót nektek!
0: Köszönjük szépen, a folytatásban a Blaha Louisiana is velünk lesz.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
1: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
0: A legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Novák József.
0: Ez a Petőfi Rádió.
2: Marad a napos, de hűvös idő. Továbbra is érdemes elkerülni az M0-ás déli szakaszát. Lesz elég gáz a tárolókban a téli időszakra.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Dolgoznak az M0-ás déli szakaszán a Nagy Duna hidat is érintő felújítás miatt az M1-es felé. A 17-es és a 14-es kilométer között a két külső sávot lezárták, több mint 10 kilométeres a dugó. A többletmenetidő akár egy óra is lehet, aki teheti, kerülje el a környéket. A torlódásban a Csepeli pihenőnél kamionnal ütközött egy autó. A 18-as kilométernél a legbelső sávot foglalják el a járművek, ezzel szintén lassítva a már jelentős araszoló kocsisort. Szintén a déli szektorban az M5-ös felé a 6-os útnál aszfaltoznak. A 14-es kilométernél a két külső sávot lezárták. 4-5 kilométeren araszol a sor. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
2: Csak nem 3 milliárd eurót folyósított Ukrajnának az Európai Unió katonai beszerzésekre. Az Európai Bizottság elnöke hangsúlyozta a pénzt Ukrajna legsürgetőbb katonai szükségleteire, így a védekezéshez nélkülözhetetlen drónokra és a rakétákra, valamint lőszerek beszerzésére fordítják. Itthon biztosított a hazai gázellátás a téli időszakra. A tárolók töltöttsége 77%-os. A Gazdasági és Energetikai Minisztérium tájékoztatása szerint 5 helyszínen 96 téli napra elegendő földgáz tárolható be az ország teljes szükségletének ellátására. Ez a mennyiség több mint 200 hideg napra elegendő, ha csak a háztartásokat kellene kiszolgálni. Átadták a MOL biometán gyártó egységét Szarvason. A termelés még ebben a hónapban megkezdődik. Az új üzemben éves szinten több mint 7 millió köbméter biometánt állítanak elő. Ez mintegy 8500 háztartás éves gázigényének felel meg. A beruházást 2,7 milliárd forintból valósították meg. Megújul a balatoni bringa kör egy 20 kilométeres szakasza. A közlekedési és beruházási miniszter közölte, a legnagyobb fejlesztés az északi partot érinti, ahol Tihany és Balatonfűzfő között több mint 14 kilométeren szélesítik és korszerűsítik a kerékpárutat. A beruházáshoz hazai és uniós forrásokat használnak fel. A munkálatok várhatóan jövő tavasszal kezdődnek. Megbírságolta a hazai bankautomatákat üzemeltető céget a Gazdasági Versenyhivatal. Az Euronetnek 63 millió forint büntetést kell fizetnie, amiért a GVH szerint megtévesztő gyakorlatot folytatott az ATM-ek kezdőképernyőjén elérhető funkciók megjelenítésével, illetve elrejtésével. A vállalkozás elismerte a jogsértést és módosította az automaták kezdőképernyőjét.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Folytatódik a változóan napos, gomoly felhős idő. Délkeleten több órás napsütésre számíthatunk. Kisebb eső csak az északi és a nyugati ország részben fordulhat elő. Helyenként megélénkül a szél. Délután 13-19 fok lehet, majd késő este 4-13 fok várható. A hét második felében is marad a csendes őszi idő, esetenként akár 20 fokkal.
1: A hírek után
0: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: 2 óra után sokan még munkában, nem csak a munkahelyeken, hanem otthon is, úgyhogy adjuk majd az energiát a továbbiakban is. Változatos magyar zenékkel, melegfront jellegű tünetek fordulhatnak ma elő, ami kicsit befolyásolhatja a napunkat, de ha hangosítasz, lehet, hogy hip-hop eltűnik. Jön a Blaha Louisiana.
0: Egy újabb óra.
1: Kizárólag magyar zenékkel és Márk Katával.
0: Ez a Petőfi Rádió.
4: Tudom, tele van gonddal, mind a két kezed.

Meghatározódó a Children of Distance-től, emlékezz rám, ezt élőben is eltolták a srácok, még amikor itt jártak nálunk, visszakeresheted ezt a felvételt a Petőfi Rádió YouTube csatornáján. A folytatásban pedig egy olyan énekesnő érkezik hozzánk, akinek november 28-án lesz a születésnapja, az eredeti, mert hogy tart egy másikat is, május 20-án, akkor született újjá 2006-ban, legalábbis úgy érzi, hiszen akkor nyert egy tehetségkutatót, és végre így lett közönsége, megnőtt a lelke, és Ed megígérte magának, hogy adni fog, már amit az ember a hangjával adni tud, ugyanis semmi más nem kér, csak erőt, hogy végig tudja járni a saját útját. Rúzsa Magdi, aki érkezik hozzánk, nem sokára a Csabai Kolbász Fesztiválon is találkozhatsz egyébként vele. Egyébként nem sokat pihen, a fellépések mellett tudatosan tervezi már a jövőt. Két évtized zenei utazása, felejthetetlen slágerek és egy monumentális vadonatúj koncertshow, amivel indítja majd a következő évet. Itt nálunk a Petőfin pedig, a hazatalálsz Rúzsa Magditól.

A dal, ami egy egész ország szívébe beköltözött karamelltől, ez volt a Szállok a dallal. A folytatásban pedig már is érkezik egy újdonság egy olyan alkotótól, aki szerint vannak olyan témák, amiket nem feszegetünk eleget, úgyhogy ő pont ezekre szeretné helyezni a fókusz. Nőként olyan önazonos dalokat szeretne létrehozni, amiket eddig leginkább csak külföldi előadóktól hallhatott és láthatott a közönség. Sajátos dálpop stílusban alkot, ismerd meg az újdonságát, jön Ceglédi!

Petőfi Rádió, minden magyar. Az ország nagy részén felhős az idő, hát a Bakonyban van most talán a leghűvösebb 12-14 fokkal, máshol 17-18 fok is mérhető. 0-30-30-30-380 itt jelezheted, hogy éppen merre jársz, mit csinálsz, hogy tervezed a mai délután. Egy kis balatoni körkép, azt tudni kell, hogy november 1-ig például minden nap fél óránként kelnek át a kompok, ezt követően majd a téli menetrend szerint hétköznap már csak óránként, míg hétvégeken, valamint ünnepnapokon továbbra is fél óránként indulnak járatok. Persze nagy forgalom esetén a menetrend alkalmazkodik az igényekhez. És míg a komp egész évben üzemel a Balatonon, az idei menetrendi hajózási szezon majd október 25-én zárul. Ezt követően is lesznek eseményekhez igazodó programhajók, például a hónap végén a Bahart honlapján közölt információk szerint egy-egy Halloween hajó indul majd Siófokról és a Balatonfüredről. Itt a Petőfin pedig indulnak a további kedvencek. Orsi, ha lemegy a nap, emlékszem még erre?

0: Ákos énekelt itt a Petőfin, aki hosszú próbaidőszak előtt áll, hiszen hamarosan nagyszabású ünnepi koncertet tart a győri filharmonikusokkal, 40 fős kórussal és a saját zenekarával. A műsor harmadát adják majd a karácsonyi dalok, de többségében lesznek a saját szerzemények is. Itt a Petőfin, a VR Rockstar sem maradt ki, a hírek után ők folytatják.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
3: Az On The Spot következő filmjének helyszíne egy különleges zóna Nyugat-Virginiában, ahol nincs térerő és nincs wifi. Ide költöznek az elektroszenzitív menekültek szerte Amerikából. Ők azok az emberek, akik fizikai tüneteket produkálnak az elektromágneses sugárzás hatására. Otthonukat hátrahagyták, családjukat és munkájukat elveszítették, és egy Isten háta mögötti kisvárosban telepedtek le. On The Spot. Okos világ. Kedden 23 óra 5 perckor a Dunán.
2: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 150 grammos Snack Day Chips 26% kedvezménnyel csak 379 forint, az 1 kg-os Bellarom szemes kávé 27% kedvezménnyel pedig csak 2899 forint. Lidl, igazán megéri.
6: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
7: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
6: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
7: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Vitara már 7,5 misitől, S-Cross már 7,99 misitől, akár 2,1 millió forint kedvezmény mindkettőre, akár 0% THM, használt autó beszámítás bármely Suzuki modell vásárlása esetén. Fú, ez jó sok kedvezmény. Suzuki.hu.
9: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
10: Vagy ki sem látsz a dugóból.
9: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
10: Nyugi, a mai nap nincs még veszve.
9: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
10: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
9: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
10: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
9: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
10: a Petőfi Rádióban.
11: A kávé ugyanaz, a reggel ugyanaz, a kedvenc zenéd is. Csak valahogy semmi sem a régi.
12: Ha hetek óta nem tudsz örülni semminek, lehet, hogy enyhe depresszióval küzdesz. Ilyenkor segíthet a Remotív Extra. A Remotív Extra javítja a hangulatot, fokozza a motivációt.
13: Újra jó kedvűen a Remotív Extrával. Vény nélkül kapható Orbánc fülkivonat tartalmú gyógyszer enyhe depresszióra. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
9: A mikrofonnál Novák József.
1: A Petőfi Rádió.
14: Marad a napos, de hűvös idő, lesz elég gáz a tárolókban a téli hónapokra. Drasztikusan emelnék a közlekedési bírságokat Horvátországban.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
14: Dolgoznak az M0-ás déli szakaszán, a Nagy Duna hidat is érintő felújítás miatt az M1-es felé. A 17-es és a 14-es kilométer között a két külső sávot lezárták, több mint 10 kilométeres a dugó. A többletmenetidő akár egy óra is lehet. Aki teheti, kerülje el a környéket. A torlódásban a Csepeli pihenőnél kamionnal ütközött egy autó. A 18-as kilométernél a legbelső sávot foglalják el a járművek, ezzel szintén lassítva a már jelentős araszoló kocsisort. Szintén a déli szakaszon az M5-ös felé a 6-os útnál aszfaltoznak, a 14-es kilométernél a külső sávot lezárták, 5 kilométeres a kocsisor. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
9: Hírek.
14: Biztosított a hazai gázellátás a téli időszakra. A tárolók töltöttsége 77%-os. A Gazdasági és Energetikai Minisztérium tájékoztatása szerint 5 helyszínen 96 téli napra elegendő földgáz tárolható be az ország teljes szükségletének ellátására. Ez a mennyiség több mint 200 hideg napra elegendő, ha csak a háztartásokat kellene kiszolgálni. Drasztikusan emelnék a közlekedési bírságokat Horvátországban. A biztonsági öv használatának elmulasztásáért például 200 eurós, a veszélyes szabálytalan parkolásért 300 eurós büntetés járna. A bukós isak nélküli rollerezésért 100 eurót kellene fizetni. A tervezetről hamarosan társadalmi egyeztetés kezdődik Horvátországban. Már 5 halottja van az augusztusi omisi erdőtűznek Horvátországban. Egy 70 éves férfi belehalt súlyos sérüléseibe a spliti kórházban. A katasztrófa után 8 ember volt életveszélyes állapotban. Közülük már csak 3-an vannak életben. Egy sérültet Splitben, 2 pedig zágrábi kórházakban ápolnak.
4: Petőfi Rádió. Sport.
15: Ma újabb magyar labdarúgók játszanak a Bajnokok Ligájában. Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Olasz Gergőtől hallják. Ma újabb 9 mérkőzést rendeznek a labdarúgó Bajnokok Ligájában, az alapszakasz második fordulójában. A Liverpool Szoboszlai Dominik nélkül érkezett Linzbe, Kerkez Milos viszont ott van a keretben. A magyar válogatott csapatkapitánya túlterheltség és izomfáradtság miatt hagyja ki az ausztriai találkozót. A szeptemberben combizom sérülést szenvedett Varga Barnabás is pályára léphet a BL-ben az AEK Athénban, a Shakhtar Donetsk elleni londoni összecsapáson. A játéknap rangadóján a Manchester City a címvédő Paris Saint-Germain-t fogadja, míg a Real Madrid a Rómához, a Fenerbahce az Aston Villához, a Porto a Betishez látogat. A sporthíreket Olasz Gergőtől hallották. További jó rádiózást kívánok!
16: Petőfi Rádió. Időjárás.
14: Folytatódik a változóan napos, gomoly felhős idő, délkeleten több órás napsütésre számíthatunk. Kisebb eső csak az északi és nyugati ország részben fordulhat elő. Helyenként megélénkül a szél. Délután 13-19 fok lehet, majd késő este 4-13 fok várható.
16: A hírek után
10: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
9: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
17: Szerda délután 3 elmúlt, Grácz, felhős 19 fok, Zikó írta, ha ennyi munka lesz, akkor 6-ig Tomikát hallgatom itt a Petőfin, igen, 4-től a Petőfi csúcsban majd itt lesz, és lesz játék is, majd kívánságműsor, előtte pedig sok-sok kedvenc és újdonság a Petőfi.
10: Itt egy újabb óra. Kizáró.

Petőfi Rádió minden magyar és egyik jövőbe mutató lépés. Közel 20 kilométeren például majd megújítják a balatoni Bringa kört. Az állapot jól mutatja, ugye, hogy mennyi elmaradt feladat van. Az ország egyik legnépszerűbb kerékpáros útvonalán vannak bőven olyan szakaszok, ahol a burkolat tönkrement, a fák gyökerei félrenyomták az aszfaltot, vagy az út olyan keskenyé vált, hogy a szembejövő kerékpárosok is alig férnek el egymás mellett. Az első nagyobb beruházás az északi partot érinti, tehát Tihany és Balatonfüszfő között 7 településen összesen majd 14,4 kilométeren építik át és szélesítik ki a meglévő kerékpáros útvonalat. Várhatóan 2029-ig tartanak majd ezek a munkálatok. Közben a fővárosban a BKK is folyamatosan elemzi a budapesti közlekedők utazási szokásait és a forgalmi adatokat annak érdekében, hogy Budapest közösségi közlekedési hálózata lehető legjobban megfeleljen az utazási igényeknek. Ezúttal a 160-as és 260-as autóbuszok közlekedésének fejlesztéséről indítanak társadalmi egyeztetést. A cél, hogy a harmadik kerület közösségi közlekedése még jobban alkalmazkodjon a térség utazási igényeihez. Vitát a BKK a tervezett változások mellett a jövőbeni fejlesztési lehetőségekről is várja az érintettek véleményét, és az ehhez kapcsolódó dokumentumok október 27-ig tölthetők le a BKK oldaláról. Itt a Petőfin pedig változatosan szólnak továbbra is a legjobb magyar slágerek, ezúttal Veszprém Gyula Firátót, ahonnan elindult az az előadó, aki nem Szambé Szabi, hanem ezúttal Berta Lámé, vagyis Lakner Roberta, művész nevét egy rajzfilm sorozatból alkotta meg. Az igaz, hamissal pedig már is hallhatod most a Petőfin.

0: It's your life, itt a Petőfi. Alakítsuk úgy a mai délutánt, hogy ez a lehető legjobb legyen, persze minden rajtunk múlik, és itt a Petőfin hozom is hozzá a legjobb magyar slágereket továbbra is, illetve az újdonságokat, úgyhogy bemutatom Andulbek Borókát, aki édesapja által a zene világában nőhetett fel, tehát tulajdonképpen mindig is a vérében volt a dalok, a dalszerzés szeretete, egyébként amióta az eszét tudja, tényleg szövegekkel, zenével kell és fekszik, zenekarával pedig nem sokára új lemezzel jelentkeznek, és ennek előfutára, ami most újdonságként jön, itt a Petőfin.
1: Én vagyok Bó, a Bóveg zenekarból, hallgassát

24-4 ez a Petőfi, egy olyan csapattal a folytatásban, akik búcsúznak, az elmúlt napokban ugyanis úgy döntöttek, hogy határozatlan időre felfüggesztik működésüket. Mindenkit szeretnének megnyugtatni, hogy nem vesztek össze, csak belátták, hogy jelen pillanatban nem tudnak mit hozzátenni az asztalra lerakottakhoz, elveri pedig nem akarnak belőle, úgyhogy most bezárják a kaput, de minden a helyén hagynak, a kulcsokat és abba a fiókba rakják, ahol meg lesz, egyszer úgy érzik, hogy kinyitnák. Búcsúzni pedig ott fognak, ahol 16 éve szinte napra pontosan bemutatkoztak, vagyis itt az A38 hajón. Rengeteg fontos és emlékezes koncertjük helyszíne ez a hajón, és a hőlékbe fúvók is velük lesznek, ugye, akikkel nagyjából 2 órában idézzük majd fel a legfontosabb és számukra legkedvesebb dalaikat. Itt a Petőfin is most a Konyhával folytatjuk, tegnap Éjjel című daluk szól. Minden reggel.

0: Petőfi Rádió, minden magyar. Szerda van még csak, jövő héten ilyenkor azért már kicsit ilyen mosolygosabb arcokat fogunk látni az utcán, azt hiszem, mert ugye hosszú hétvége lesz.
1: Jövő héten már csütörtök lesz ilyen.
0: Igen, kis csütörtök.
1: Igen, kis csütörtök.
0: Na, de egyébként a hét közepe az már egész jó, nem? Szóval már így van kilátás a hétvégére és a pihenésre, a feltöltődésre.
1: Azt mondják egyébként, hogy a szerda délután a legdepresszívabb, mert hogy akkor még távol vagyunk a hétvégétől.
0: Most akartam felhozni a hallgatóinkat, eredetileg.
1: Majd én mostantól akkor felhozom, jó?
0: Jó, helyes, oké. Okay.
1: Lesz kívánság műsor, amelyben mindenkinek meghallgatjuk a kedvencét, úgyhogy majd lehet este telefonálni. Már gyűjtöm az üzeneteket, előbb megjátszunk, úgyhogy nem tudom, kellettől így jobb.
0: Hát még játék is lesz, nem?
1: Igen, a játékot mondom, hogy...
0: Ja. Jó. Igen, szerda van. Na,
1: Kata, okay. Tomi,
0: jelentsen ez bármit is, kinek, hogy, az biztos, hogy jön a Road Movie All Stars 4-től a Petőfi csúcsban. Tomi, ezzel indít, én ezzel búcsúzom.
1: Hello mindenkinek! Akkor Sopron felé mész? Vagy
0: nem
1: csak mi
0: tudom,
1: balra?
0: Van amerre ki az ajtón. Sziasztok!
2: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT és az IKO Műsorgyártó Magyarország Kft. 2026-ban.

0: 0630 380 számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel. Minden hétköznap 19 órától itt, a Petőfi Rádióban. Minden magyar. A műsor ajánló után a legfrissebb információk első kézből. A mikrofonnál Novák József. Ez a Petőfi Rádió.
2: Marad a napos, de hűvös idő. Pénteken találkozik az ukrán elnökkel Magyar Péter Brüsszelben. Élesen bírálta a gyermekvédelmi törvény módosítását a Fidesz.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Dolgoznak az M0-ás déli szakaszán, a nagy Dunahidat is érintő felújítás miatt az M1-es felé. A 17-es és a 14-es kilométer között a két külső sávot lezárták. Több mint 10 kilométeres a dugó. Aki teheti, kerülje el a környéket. Szintén a déli szakaszon az M5-ös felé a 6-os útnál aszfaltoznak. A 14-es kilométernél a két külső sávot lezárták. Már 8-9 kilométeres a torlódás, fél órával hosszabb a menetidő. Szakaszosan torlódik a forgalom az M1-esen Budapest felé, Tatabánya és Bicske között az erős forgalom miatt. Két autó ütközött a 47-es főúton Derecske közelében, a 19-es kilométernél a félútpályát lezárták. Aki bármi rendkívül itt lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as száma.
1: Petőfi Rádió. Hírek.
2: Az európai külső határok védelmének további erősítéséről és az energiaválság kezeléséről tárgyalnak holnap az Európai Uniós tagországok vezetői. Ezt Magyar Péter kormányfő közölte közösségi oldalán, mielőtt elindult Brüsszelbe. A miniszterelnök pénteken reggel először folytat majd hivatalos négy szem közti megbeszélést Ukrajna elnökével. 270 milliárd forint uniós hitelforrás vár kamatmentesen a magyar kis- és középvállalkozásokra. A Ganz Ábrahám programban jelentette be a gazdasági és energiaügyi miniszter. Kapitány István közölte, a cél, hogy ez a pénz azoknál a vállalkozásoknál hasznosuljon, amelyek fejlesztenének, de eddig a hiányzó forgótőke vagy a hitel után fizetendő kamat visszatartotta őket. Kiadta Kardosné Gyurkó Katalinnak Orbán Balázs országgyűlési képviselői mandátumát a Nemzeti Választási Bizottság. Orbán Balázs az áprilisi parlamenti választáson a Fidesz-KDNP közös párt listáján szerzett mandátumot. A képviselő szeptember 22-én lemondott, mert a munkáját az Európai Parlamentben folytatja. Élesen bírálta a gyermekvédelmi törvény keddi módosítását a Fidesz. A párt úgy látja, a 2021-ben módosított gyermekvédelmi törvény mostani módosítása nem a kórházban hagyott csecsemőkről szól, hanem az LMBTQ lobbiról és a pedofilok jogainak védelméről a magyar családokkal szemben.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Folytatódik a változóan napos gomoly felhős idő, délkeleten több órás napsütésre számíthatunk. Kisebb eső csak az északi és nyugati ország részben fordulhat elő. Helyenként megélénkül a szél. Délután 13-19, késő este 4-13 fok várható.
1: A hírek után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Szerda délután 4-kor, lassan azt mondhatjuk, hogy a munkahét fele kipipálva, és következhet a délután jobbik része. Hello, a mikrofonnál Szikora Tamás, számíthatsz rám munkában, munkából hazafelé. Mindjárt játék indul, amelyben Petőfi rádiós ajándékokat nyerhetsz.
1: Itt egy újabb óra. Kizárólag

0: Well, hello, sokszor volt már így a Petőfi Rádióban minden magyar. Te vezetsz, mi pedig segítünk képben maradni.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: Én vagyok a GPS, aki mondja, hogy hol mi a helyzet az ország útjain. Hello, a mikrofonnál Szikora Tamás, ilyenkor a délutáni csúcsforgalomban 20 percenként jelentjük neked az utak híreit. Figyelem, óriási a dugó az M0-ás déli szektorán. Egyrészt, mert az M1-es felé a Nagy-Duna hídon csak két sávjárató munkavégzés miatt, így a 17-es kilométer előtt. Nagyjából 8-9 kilométeres a torlódás, és a többletmenetidő akár 60 perc is lehet, tehát ez az M1-es felé vezető oldalon, az M0-ás déli szektorán. Ugyanakkor a fordított oldalon is vannak történések, mert az M5-ös felé vezető oldalon egész nap aszfaltoztak a 6-os főúti csomópontnál, és bár a munkát nemrég befejezték, így a 14-es kilométernél újra minden sávjárató, ugyanakkor a 8-9 kilométeres torlódás nagyjából fél óra alatt fog feloszlani, ezt írja az Útinform, ezért várható tehát lassulás az M0-áson, nem csak az M1-es felé, hanem az M5-ös felé vezető oldalon, mert itt korábban a 6-os főúti csomópontnál aszfaltoztak. Egyébként ez a torlódás érinti Soroksár, Sziget-Szent Miklós, Halásztelek, Csepel és Délpest forgalmát is, szóval erre készüljenek, akik erre tartanak. A 47-esen pedig Verecske térségében két személyautó ütközött össze, egy a 19-es kilométernél egy sávon megy a forgalom. Baleset át a 47-esen, Verecske térségében. És te, merre vezetsz, merre tartasz? Én mindenkire számítok, várom a közlekedési infókat az egész országból. Komádiból, Bábolnáról, Várpalotáról, hívd ezt a számot 061-759-6060. Köszönöm szépen előre is.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét. Petőfi Rádió.
0: Figyelem, mindjárt játék indul Petőfi Rádiós ajándékokért. Addig Morioness és a Remontada.

Petőfi Rádió minden magyar. Csak egy kérdés, a telefon mindenkinek kéznél van? Hamarosan nyereményjáték indul, ki szeretne nyerni? Petőfi Rádiós ajándékcsomag lehet a tiéd. Bögre, kulacs, nyakpassz és Petőfi Rádiós bevásárlótáska, ezt tartalmazza a meglepetésünk. Akkor fog nálad csörögni a telefon, hogyha jelentkezel a játékra. 0630303380, itt várom majd a jelentkezésed, de nem most. Akkor, amikor meghallod a zenék közötti felhívást, küld el nekünk az óra előadóját és a szám címét. Ha te leszel az első, visszahívlak, megcsörgetlek, mondd a Petőfi Rádió szlogenjét és vidd a nyereményt, a Petőfi Rádiós ajándékokat. Ilyen egyszerű. Figyelj, maradj velünk, mert most akár te is nyerhetsz!

0: ez az Óra Magyar Zenéje.
1: Most küld a dal előadóját és címét elsőként.
2: Ez a Petőfi Rádió.
1: Minden magyar.
3: Az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít.

0: Petőfi Rádió minden magyar. A délután izgalmát a halott pénz dalatta. Élnünk kellett volna a zene, amely valakinek nyereményt ér, Petőfi Rádiós ajándékokat. Akkor vagy játékban, hogyha jelentkeztél, küldtél nekem SMS-t a 0630303380-on. És hogyha úgy érzed, hogy te voltál a legelső, akkor figyeld a telefonod, mert mindjárt téged hívlak.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: Hallgatóink, a szemeink, baleset van a 25-ös főúton Ózdon. A 71-es kilométernél két személyautó koccant össze, ezért van forgalomkorlátozás a 25-ös főúton Ózdon, a 71-es kilométernél. Baleset történt a 47-esen Derecske térségében, a 19-es kilométernél csak egy sávon megy a forgalom, ezért van tehát lassulás Derecske térségében, a 47-esen. A fővárosban baleset van a Boráros téren, a Petőfi híd budai felhajtó Tójánál, a forgalom csak egy sávon halad, tehát baleset a Boráros téren, a Petőfi híd Buda irányú felhajtójánál. Ami pedig az M0-ást illeti, még mindig nagyjából 8-9 kilométeres torlódás van, mert az M1-es felé vezető oldalon munkavégzés folyik a Nagy-Duna hídon, ahol csak két sáv használható, és előtte van 8-9 kilométeres dugó, így a többlet menetidő akár 50-60 perc is lehet az M0-áson, hogyha az M1-es felé tartasz. Kitartás. Mindenkire számítok, és várom a közlekedési infokat az egész országból, Kapolcsról, Tiszaújvárosból, Szentgotthárdról, hívd a 061-759-6060-at, köszönöm szépen előre is!
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét! Petőfi Rádió.
2: Sziasztok, Joel Kaufman vagyok a The Rolling Chess Clubból, ez pedig a legújabb dalunk a Rolling

0: Petőfi Rádió minden magyar. Játék következik, mindenki készen áll? A nyeremény itt van a stúdióban. Petőfi Rádiós ajándékcsomag. Csináljak róla egyszer egy unboxing videót? Bögre kulacs, nyakpassz, Petőfi Rádiós bevásárlótáska, ezt tartalmazza a meglepetésünk, és ő kikapja? Mindjárt kiderül, aki elsőként küldött nekem üzenetet a felhívás után.
1: Igen, tessék.
0: Halló, szia, én a Petőfi Rádióból csörgök. Szikora Tamás vagyok.
1: Szia, harmadás Veronika.
0: Hello, Veronika. Elsőként futott be az üzeneted a játék felhíváskor. Mit szólsz?
1: Ó, nagyon örülök neki.
0: Hallottad már ezt a játékot? Próbálkoztál már esetleg?
1: Nem, első próbálkozás.
0: Mekkora mákod van. Ez akkor a te napod lesz, én úgy érzem.
1: Hát én teljesen meg vagyok most illetődve.
0: Nem kell, nincs miért, mert nagyon lazán hoztad eddig a játékot, úgyhogy ez a lazaság maradjon meg a két válaszban is, mert hogy van két kérdésem. Az első, hogy mi volt az óra nyerő slágere?
1: Halott pénz, élnünk kellett volna.
0: Igen, és mi a Petőfi Rádió szlogenje?
1: Petőfi Rádió, minden magyar.
0: Veronika, szuper vagy, nyertél! Gratulálok!
1: Köszönöm szépen!
2: Hurrá!
0: Te vagy ma a szerencsésünk, úgyhogy megcsináltad. Van egy Petőfi Rádiós ajándékcsomagod. Bögre, kulacs, nyakpassz és Petőfi Rádiós bevásárlótáska. Na ez megy majd neked postán.
1: Nagyon szépen köszönöm még egyszer.
0: Na és miközben sikerült ezt összehoznod? Mit csinálsz éppen?
1: Hát egy kisebb beszerzőkörúton voltunk a Dunántúlon, épp most tartunk hazafelé.
0: Beszerzőkörút? Miket vettetek? Miket vásároltatok?
1: Hát a céges dolgokat többnyire.
0: Aha. Akkor út közben vagy már visszaértetek?
1: Igen, ott közben vagyunk, még úton vagyunk.
0: És merre van az arra, hová tartotok?
1: Nagy Kanizsa felé megyünk éppen.
0: Időjárás van ottól, mi a helyzet arra felétek?
1: Kisütött a nap.
0: Erre, hogy megnyerted, kisütött a nap.
1: Most már süt, igen.
0: Én pedig a következő dalt is neked fogom indítani a Petőfi Rádióban, egy új zenét, Corinna és a Vadvirág. Ez most a tiéd lesz a nyeremény mellé.
1: Szuper, nagyon örülök neki.
0: Veronikának gratulálunk, és bízom benne, hogy mindenkinek megjött a játék kedve. Szerez esélyt holnap délután, súgok, a játék minden munkanap 4 és 5 óra között érkezik a Petőfire.

0: Petőfi Rádió minden magyar. Szerda délután 5 óra lesz, mi nem lassítunk a hét közepén sem, hozzuk tovább a ritmust 5 után is. A kezdés mindjárt ez a dal. Hősök, Diáz, Rég láttalak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.

0: színészek és rendezők, zenészek vagy zeneszerzők. Ők mind szerepelnek a Petőfi Rádió Humán Erőforrás programjában. Szani Roland vagyok, és ma 21 órától ismét Kulturfitness.
1: Hallgasd vissza a beszélgetéseket a Petőfi Rádió Spotify csatornáján.
2: Ez a Kulturfitness.
1: Humán Erőforrás program a Petőfi Rádióban. Szani Rolanddal.
3: A műsor ajánló után.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám. Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
5: A Kik most pihe-puha stitches termékek sokaságával vár. Pizsamák 3500 forintért, és bársonyosan puha ágynemű húzatok 5300 forintért. Többet minden napra, és a különleges pillanatokra. Kik. Több, mint gondolnád.
6: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávban. Ez a BYD Dolphin DMI. Ha akarod, elektromos, ha kell, benzines. Már 8.390.000 forinttól.
7: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 150 g-os Snack Day Chips 26% kedvezménnyel csak 379 forint, az 1 kg-os Bellarom szemes kávé 27% kedvezménnyel pedig csak 2899 forint. Lidl, igazán megéri.
8: Újra itt a hódos bónusz az Obiban. Mostantól forintonként számoljuk a bónuszpontokat a Hey Obi abban. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, gyűjtse a pontokat, és szerezzen akár 5 darab 10%-os kupont. A pontgyűjtési időszak szeptember 2-től október 21-ig tart. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon. Ötlettől a megoldásig az Obival.
9: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
10: Az elfelejtett sziget. Tele varázslatos lényekkel.
11: Kapaszkodjatok!
10: De vigyázzatok, mert minél tovább maradtok ott, annál több emléket felejtetek el.
9: Elfelejtett sziget. A mozikban.
2: A reklám után. A legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Novák József.
2: Ez a Petőfi Rádió.
12: Marad a napos, de hűvös idő. Pénteken találkozik az ukrán elnökkel Magyar Péter Brüsszelben. Kielégítő 14. Leo állapota a tegnapi műtét után.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
12: Dolgoznak az M0-ás déli szakaszán. A Nagy Duna hidat is érintő felújítás miatt az M1-es felé a 17-es és a 14-es kilométer között a két külső sávot lezárták, jelenleg 8-9 kilométeres a dugó. Ugyancsak a déli szakaszt érinti, hogy az M5-ös felé a 6-os főút csomópontjánál aszfaltoznak, a munkát már befejezték, a 14-es kilométernél már minden sáv járható, de a torlódás még mindig 8-9 kilométer hosszú. Két autó ütközött a 47-es főúton Derecske közelében, a 19-es kilométernél a félútpályát lezárták. Ugyancsak baleset történt a 25-ös főúton Ózdon, a 71-es kilométernél félpályás korlátozást vezettek be. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
12: Az európai külső határok védelmének megerősítéséről és az energiaválság kezeléséről tárgyalnak holnap az Európai Uniós tagállamok vezetői. Ezt a Magyar Péter kormányfő közölte közösségi oldalán, mielőtt elindult Brüsszelbe. A miniszterelnök pénteken reggel először folytat majd hivatalos négy szem közti megbeszélést Ukrajna elnökével. 5-re emelkedett az ukrán főváros elleni éjszakai orosz támadás halálos áldozatainak száma. Legkevesebb 36-an megsebesültek, köztük egy gyerek, közölte a kijevi rendőrség. Az orosz erők sugárhajtású drónokkal mértek csapást hajnalban Luck városára, köztük egy nagy kereskedelmi raktárra. 6-an meghaltak, 12-en megsebesültek. Találat ért egy 9 emeletes lakóépületet is. Ott az eddigi információk szerint egy felnőtt és egy gyerek sebesült meg. Az európai kis- és középvállalkozások 42%-a alkalmaz már mesterséges intelligenciát, derült ki az Európai Bizottság által készített Euróbarométer felmérésből. Az ügyfélszolgálati és ügyfélkapcsolati, valamint a teljesítmény ellenőrzés területén hasznosítják leginkább, de gyakori területnek számít a logisztika, a tervezés és a munkaerőbeosztás is. Kielégítő 14. Leo állapota, közölte a pápát kezelő orvoscsoport. Tegnap egy komplikációmentes műtét során egy korai stádiumban lévő rosszindulatú daganatot távolítottak el a jobb tüdejéből a római Gemelli klinikán. Orvosai szerint ma már légző gyakorlatokat végzett a katolikus egyházfő és sétált a kórtermében is.
1: Petőfi Rádió, időjárás.
12: Folytatódik a változóan napos, gomoly felhős idő, délkeleten több órás napsütésre számíthatunk. Éjszaka átmenetileg többfelé beborul az ég, majd holnap az ország nagy részén szintén több órás napsütés valószínű. Északkeleten, keleten gyenge eső előfordulhat, a szél megélénkül. A hőmérséklet éjszaka 2 és 7 fok között alakul, a kevésbé felhős, szélcsendes helyeken gyenge fagy is előfordulhat. Napközben 13-19 fokra számíthatunk.
1: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
11: 5 óra van, a szerda délután egyik biztos módja, nem csak a kávé, a jó zene. Ezt tőlünk megkapod itt a Petőfi Rádióban a folytatásban is. Hello, ha mikrofonnál Szikora Tamás. Jude Law, Philo és az Ivan and the Parazol Tuti jönnek, a kezdés pedig a Hősök és a Diász közös zenéje.
2: Egy újabb óra,
1: kizárólag magyar zene.

0: Petőfi Rádió, minden magyar. Nézzük, hogy hol van dugóm, hová kell a türelem.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: Baleset van a 47-esen Derecske térségében, itt korábban két autó ütközött össze a 19-es kilométernél, ezért van még forgalomkorlátozás most is a 47-es főúton Derecske térségében a 19-es kilométernél. A 25-ösön Ózdon két személyautó ütközött a 71-es kilométernél. A forgalom csak egy sávon halad, tehát baleset a 25-ös főúton Ózdon a 71-es kilométernél. Az M0-áson pedig még mondhatni, most is gigadugóban, főként az M1-es felé vezető oldalon, mert a Nagy-Dunahidat érintő felújítások miatt csak két sáv használható, és ez így lesz egyébként október 20-áig, ezért van 8-9 kilométeres dugó az M0-áson, hogyha az M1-es felé közlekedsz, a többletmenetidő akár 60 perc is lehet. Türelem, türelem, türelem, kitartás. Én pedig az egész országból várom a közlekedési infokat. Kisvárdáról, Rácsalmásról, Kalocsáról, hívd a 061-759-6060-at.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét. Petőfi Rádió.
0: Remélem, mindenki simán halad tovább. Mi útközben hozzuk a zenét, most Brenka és a Déli Báb szól.

Petőfi Rádió Minden Magyar. Ha valaképpen egy romantikus programot keres, vagy fotós vagy, és szeretnéd lekapni a hulló csillagokat, akkor mondom, hogy mikor érdemes. Hamarosan ugyanis érkezik az év egyik leglátványosabb meteoraja. Október 21-éről 22-ére virradó éjszaka tetőzik majd az Orionida meteoraja. A csillagászati maximum ilyenkor óránként akár 15 meteor is lehet, tehát ennyit is láthatunk. Ezt a Svábhegyi Csillagvizsgáló hivatalos Facebook oldalán olvastam, ahol egyébként azt is írták, hogy az éjszaka első felében még zavarhatja a látványt a fényes hold, tehát hogy kevesebb hulló csillagot láthatunk, viszont ez hajnali 2:30-kor lenyugszik, ezt követően már sötét égbolt alatt lehet gyönyörködni a hulló csillagokban, amelyből majd a legtöbbet hajnalban láthatunk, óránként akár 15-öt. És hogy mikor? Október 21-éről 22-ére virradóan, tehát pont egy hét múlva. Szerintem meglett a programot.

0: Lábas Viki 30-valahány, Petőfi Rádió minden magyar. 30-valahány fok már nem lesz, sőt, ahogyan nézem a korábbi napi melegrekordokat, sosem volt 30-valahány fok ilyenkor október 14-én. 28,9, igen, Mezőhegyesen volt egyébként az 1993-ban. A heti előrejelzés nézve viszont a hétvége napos időt tartogat majd, igazi kiránduló időt, 18-19 fokkal. Ma reggel gyönyörű volt a nap felkelte, és azt szokták mondani, hogy ilyenkor a naplemente is az, ami egyébként ma hivatalosan a napnyugta időpontja 17:58 lesz, szóval ha valaki elkapja és készít róla fotót, akkor küldj el nekünk Messengeren a Petőfi Rádió oldalán. Te is éppen vezetés közben hallgatsz minket? Figyelj!
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: Veled vagyunk utazás közben is. Figyelem, az M0-ás déli szektorán még mindig óriási a dugó, főleg az M1-es felé vezető oldalon, mert lezártak két sávot a híd felújítása miatt a 17-es, illetve a 14-es kilométer között. A torlódás érinti Soroksár, Szigetszent Miklós, Halásztelek, Csepel és Délpest térségét is, emiatt lassabb haladás a készfői az M0-áson az M1-es felé vezető oldalon. Új terelés épült ki az M5-ösön, így hogyha a főváros felé tartasz és az M0-ás az úti célod, akkor mindenképp maradj a külső sávban, mert csak onnan tudsz felhajtani az M0-ásra, ami hát alapból torlódik most. Mindez tehát az M5-ösön, ahol Ócsa, valamint az M0-ás csomópontja között új terelés épült ki a 22-es, illetve a 30-as kilométer között. Én az egész országból várom a közlekedési infokat, a még frissebb helyzetjelentéseket. Marcaliból, Tatabányáról, Répcelakról, hívd ezt a számot 061-759-6060 és vigyázz magadra!
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét! Petőfi Rádió.
0: Útközben pedig elkísér az AVS dala, Viszlát nyár, akusztikban, hol máshol, mint a Petőfi Rádióban.

0: megkérdezik, mondd el. A Petőfi Rádiót hallgatod. Minden magyar.
1: Petőfi Rádió, minden magyar.
2: Petőfi Rádió, minden magyar.
1: Petőfi Rádió, minden magyar.

0: Helének névnapja. És ha van szülinapos ismerősöd, akkor lebd meg rajtunk keresztül, add meg a telefonszámát, én pedig felhívom a nevedben, mit szólsz? Egy óra múlva 7-kor kezdődik a kívánságműsor, addig add le az üzeneted 06 30 30 30 380. Hat után a folytatás, ez a dal, Kovaszki meg a Vega 15 millióból egy.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.

0: 0630 30 30 380-as számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel. Minden hétköznap 19 órától itt, a Petőfi Rádióban. Minden magyar. A műsor ajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám. Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ő magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 ezer forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
3: Kezdjön bele őszi projektjeibe az Obival. Új padlóval dobnál fel otthonát. A Nature Sense Elton tölgy laminált padló héjobi kuponnal 20% kedvezménnyel 5249 forint helyett most 4199 forintért kapható négyzetméterenként. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul még mindig tart a hódos bódusz a héjobi abban. Ötlettől a megoldásig, az Obival.
4: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Meg kell találnom a föld legnagyobb harcosait.
6: Készen álltok a Street Fighterre!
7: Ez a verseny nem az, aminek látszik.
8: Merre van az igazi ellenfele?
9: Hadouken!
10: Street Fighter a mozikban.
11: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Törzsvásárlóknak a 225 g-os karaván őrölt kávé 1199 forint, két termék vásárlásakor a 2 literes Pepsi Cola 669 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
12: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
13: A mikrofonnál Novák József.
12: Ez a Petőfi Rádió.
14: Marad a többnyire napos, de hűvös idő. Pénteken találkozik az ukrán elnökkel Magyar Péter Brüsszelben. 3 milliárd forintos tanácsadói szerződés ügyében tett feljelentést a miniszterelnökség.
12: Petőfi Rádió. Közlekedés.
14: Dolgoznak az M0-ás déli szakaszán, a Nagy-Dunahidat is érintő felújítás miatt az M1-es felé a 17-es és a 14-es kilométer között a két külső sávot lezárták, jelenleg 8-9 kilométeres a dugó, aki teheti, kerülje el a környéket. Szintén a déli szakaszon az M5-ös felé a 6-os útnál aszfaltoznak, a 14-es kilométernél a két külső sávot lezárták, ott 5 kilométeres a dugó. Két autó ütközött a 47-es főúton Derecske közelében. A 19-es kilométernél a Vélút pályát lezárták. Aki bármi rendkívül itt lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
12: Petőfi Rádió.
13: Hírek.
14: Először találkozik hivatalosan Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel Magyar Péter miniszterelnök pénteken Brüsszelben. A magyar kormányfő ezt a holnap kezdődő uniós csúcs előtt közölte. Mint mondta, még ma tárgyal a visegrádi négyek miniszterelnökeivel, holnap pedig a csúcs találkozó előtt részt vesz a néppárti kormányfők találkozóján és az olasz miniszterelnök által összehívott kohéziós egyeztetésen. Az uniós csúcson a többi között az Európai külső határok védelmének megerősítéséről és az energiaválság kezeléséről lesz szó. Többet kell tenniük Ukrajna légvédelméért a NATO tagállamoknak, jelentette ki a szövetség főtitkára Mark Rutte szerint. A közelgő tél és a szakadatlan orosz agresszió miatt még nagyobb segítségre van szüksége Ukrajnának. Azt mondta, Oroszország ugyanúgy folytatja az ukrán civilek elleni támadásait, mint a NATO tagországok elleni hibrid hadviselést. 3 milliárd forintos tanácsadói szerződés ügyében tett feljelentést a miniszterelnökség. Hűtlenkezelés, költségvetési csalás és hivatali visszaélés gyanúja miatt kezdeményeztek eljárást az Orbán kormány egyik miniszteréhez, Fellegi Tamáshoz köthető cég szerződésének ügyében. A kontraktust a Covid-járvány idején a közbeszerzési eljárást megkerülve kötötték negyed évente 140-160 millió forint értékben. Noha korábban hasonló tematikát szolgáltatást egy másik cégtől 10 millióért kaptak. Lezárják a főváros 18. kerületének egy részét egy második világháborús bombahatástalanítása miatt vasárnap. A korlátozások érintik az Üllői út forgalmát is. Egy hete az Üllői úton egy építkezés során egy második világháborús szovjet romboló bomba került elő, amit nem lehet biztonságosan elszállítani, ezért a helyszínen kell hatástalanítani. A műveletet vasárnap a délelőtti órákra tervezik, ezért a szerkezet 200 méteres körzetét lezárják és kiürítik.
1: Petőfi Rádió, időjárás.
14: Éjszaka átmenetileg több felé beborul az ég, majd holnap az ország nagy részén ismét több órás napsütés valószínű. Északkeleten, keleten gyenge eső előfordulhat, a szél megélénkül. Hajnalra 2-7 fok közé hűl a levegő, de a kevésbé felhős, szélcsendes helyeken gyenge fagy is előfordulhat. Napközben 13-19 fokra számíthatunk.
1: A hírek után...
9: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
15: 6 óra van, a délutánból az estébe váltunk, és nem lassítunk a folytatásban sem. Itt a Petőfi Rádió, minden magyar. Hello, a mikrofonnál Szikora Tamás. De mondok még neveket, Manuel, a Kuplung zenekar és Lengyel Johanna tuti önnek, a kezdésben pedig itt a Kovaszki meg a Vega.
12: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag magyar zenékkel.

0: Itt a kaukázus tartós béke a Petőfi Rádióban, minden magyar. Segítek, hogy hol várható fennakadás dugó.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: Elsőként a fővárosból balesetről nincs infóm, ugyanakkor terítettek a sávok a Váci úton kifelé, valamint az M3-as kivezető szakaszán, és erős a forgalom a Hungária körgyűrűn, a nagyobb csomópontoknál, valamint az Andrássy úton. Az M0-áson még mindig brutális dugó van, az M1-es felé vezető oldalon, mert a Deák Ferenc hídon felújítási munkák miatt csak két sáv használható, ezért a 17-es kilométer előtt még mindig 6-7 kilométeres torlódás van. Mindezt át az M0-áson, az M1-es felé a déli szektorban. Türelem, vezess óvatosan. Én pedig mindenkire számítok, ha balesetet, lámpahibát tapasztalsz, akkor jelezd nekünk. Adj helyzetjelentést Komlóról, Várpalotáról, Csongrádról, hívd ezt a számot 061-759-6060, én veszem fel a telefont és dolgozunk össze, vezessünk együtt ma is.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét. Petőfi Rádió.
0: Itt pedig Manuel, aki 2027-ben, február 27-én az MVM Domban lép majd fel, ahol szerintem ezt a dalt is hallhatjuk. Tiara.

Itt a Görhúd és a Csendháborítás, Petőfi Rádió minden magyar. Konkrétan két napja arról szólnak a hírek, hogy gigadugó van az M0-áson, az M1-es felé vezető oldalon, mert a Deák Ferenc hídon csak két sáv használható. Hát akkor mondom a még jobb hírt. Október 17-től újabb nagyszabású burkolatjavítás kezdődik az M1 M7 közös szakaszán. A Magyar Közút tájékoztatása szerint Budaörs, Törökbálint és Diós környékén összesen mintegy 9 kilométernyi útszakaszon, közel 35 000 négyzetméteren javítják a burkolatot. Az első ütem pedig október 17 és 21-e között lesz, emiatt várható majd forgalomkorlátozás az M1 M7 közös kivezető szakaszán, mindez szombattól hétfőig. Kedden és szerdán pedig az M7-esen a Budapest felé vezető oldalon az M0-ás csomópontjának közelében mintegy 500 méteren lezárják majd a külső sávot, itt csak a belső sávon lehet haladni. Szóval újabb burkolat felújítás kezdődik, amely ezúttal az M1 M7 közös szakaszát is érinti. Nem lesz egyszerű, de kitartás mindenkinek, együtt vezetünk ma is. Útközben pedig dudoljuk, énekeljük, vagy a kocsiban a lábunkkal kísérjük most a következő dalt a Petőfi Rádióban. Majka, Curtis, elvitted a szívemet, ez lüktet nálunk.

0: Petőfi Rádió minden magyar. Ha valaki még csak most megy haza és korán kelt, akkor tapasztalatta reggel, hogy elég hideg volt, sőt, az ősz leghidegebb reggelire ébredhettünk, mert hogy az ország nagy részén fagypont alá csökkent a hőmérséklet. A hivatalos mérések szerint -4,3 fok volt a leghidegebb pont Zabaron. És ahogyan nézem az előrejelzéseket, konkrétan egész héten ez vár ránk. A délutánok kellemesen melegek, napsütésesek, 16-18 fokosak, viszont a hajnalok, a reggelek csípősek, és 0-5 fok között lesznek az értékek. Így tervez hazafelé. És most, nálad hány fokot ír az autó?
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: Hallgatóink, a szemeink, még mindig több kilométeres dugó van az M0-áson az M1-es felé, mert a Nagy-Dunahídon munkavégzés miatt csak két sávjárató a 17-es, illetve a 14-es kilométer között. Ez így lesz október 20-áig, és ezelőtt, tehát a 17-es kilométer előtt nagyjából 8-9 kilométeres torlódás van. A többlet menetidő akár 40-50 perc is lehet. Mindez tehát az M0-áson az M1-es felé, ahol torlódik a forgalom a Nagy-Dunahíd előtt a déli szektorban. Baleset történt a 47-esen Derecske térségében, két autó ütközött össze a 19-es kilométernél, tart a helyszínelés, emiatt tehát forgalomkorlátozás van a 47-es főúton Derecske térségében a 19-es kilométernél. Több balesetről most nincs infóm, de ha neked van, akkor várom a híreket az egész országból. Celdömölkről, Tapolcáról, Kaposvárról, hívja 061-759-6060-on.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét!

0: Petőfi Rádió minden magyar. Mindenki felkészült? Héttől kezdődik az élő kívánság műsor, amelyben várom az üzeneteket 061-759-6060 akár telefonon, vagy ingyenesen Viberen. Solya választotta az első dalt Mariannak. Bagosi Brothers Company, ha rólad szólna.
1: Minden nap, ha rólad szólna, az ég egyszer még rám borulna.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
3: és az IKO Műsorgyártó Magyarország Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
4: Minden ember több annál, mint amit első pillantásra látunk belőle. Mindannyiunknak van egy története, amelyet a külvilág nem ismer. Ami egészen más megvilágításba helyezi azt, akinek látszunk. Egy műsor, amely nem csak megmutat, hanem közelebb hoz. Az első adásban Somosi Barbara Kajdi Csabával beszélget. Közeli portrék emberközelből. Október 27-től minden kedden 21 órakor a Dunán.
3: A műsor ajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Reklám.
6: Elmosódnak olvasáskor az apró betűk. Nehezebben látja a távoli feliratokat, estére pedig teljesen elfárad a szeme. Ha ezt tapasztalja, akkor érdemes ellenőriztetni látását. Szakértőink az Ofotértben ingyenes látásvizsgálattal és kedvező szemüveg ajánlatokkal várják Önt októberben. Ofotért.
7: Itt vannak a Glamour napok. 402 kupon, akár 50% kedvezmény a kuponfüzet vagy az app segítségével. Már október 12-től. Részletek glamournapok.hu.
8: Fantasztikus árzuhanás a Coop-ban. Most 20% kedvezmény 200 Coop márka termékre október 14-ig. Keresse akciós saját márkás termékeinket és spóroljon velünk. További részletek coop.hu.
9: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
10: Vagy ki sem látsz a dugóból.
9: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
10: Jogi, a mai nap nincs még veszve.
9: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
10: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
9: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
10: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
9: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
10: a Petőfi Rádióban.
11: Vitara már 7,5 misitől, S-Cross már 7,99 misitől, akár 2,1 millió forint kedvezmény mindkettőre, akár 0% THM, használt autó beszámítás bármely Suzuki modell vásárlása esetén. Fú, ez jó sok kedvezmény. Suzuki.hu.
2: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Novák József.
2: Ez a Petőfi Rádió.
12: Marad a napos, de hűvös idő. Pénteken találkozik az ukrán elnökkel Magyar Péter Brüsszelben. 3 milliárdos tanácsadói szerződés ügyében tett feljelentést a miniszterelnökség.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
12: Dolgoznak az M0-ás déli szakaszán, a Nagy Dunahidat is érintő felújítás miatt az M1-es felé a 17-es és a 14-es kilométer között a két külső sávot lezárták. Jelenleg 8-9 kilométeres a dugó, aki teheti, kerülje el a környéket. Két autó ütközött a 47-es főúton Derecske közelében, a 19-es kilométernél a félútpályát lezárták. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
12: Először találkozik hivatalosan Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel Magyar Péter miniszterelnök pénteken Brüsszelben. A magyar kormányfő ezt a holnap kezdődő uniós csúcs előtt közölte. Mint mondta, még ma tárgyal a visegrádi négyek miniszterelnökeivel, holnap pedig a csúcs találkozó előtt részt vesz a néppárti kormányfők találkozóján és az olasz miniszterelnök által összehívott kohéziós egyeztetésen. Az uniós csúcson a többi között az európai külső határok védelmének megerősítéséről és az energiaválság kezeléséről lesz szó. Leállítaná Ukrajna pénzügyi támogatását Franciaország, amennyiben a nemzeti tömörülés jelöltje nyer az áprilisi elnökválasztáson. Marine Le Pen a Financial Times-nak adott interjúban úgy fogalmazott, őszintén meg kell mondani Volodymyr Zelenszky ukrán elnöknek, hogy nem tudnak többet tenni érte. Nem tudják megoldani, hogy Ukrajna még több francia finanszírozást kapjon. Marine Le Pen ellenzi Ukrajna uniós csatlakozását és kételjeinek adott hangot az Oroszországgal szembeni uniós szankciókkal kapcsolatban is. 3 milliárd forintos tanácsadói szerződés ügyében tett feljelentést itthon a miniszterelnökség. Hűtlen kezelés, költségvetési csalás és hivatali visszaélés gyanúja miatt kezdeményeztek eljárást az Orbán kormány egyik volt miniszteréhez, Fellegi Tamáshoz köthető cég szerződésének ügyében. A kontraktust a Covid-járvány idején a közbeszerzési eljárást megkerülve kötötték negyed évente 140-160 millió forint értékben. Noha korábban 10 millióért kaptak hasonló tematikájú szolgáltatást egy másik cégtől.
2: Petőfi Rádió Sport.
5: Ma újabb magyar labdarúgók játszanak a Bajnokok Ligájában. Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Olasz Gergőtől hallják. Ma újabb 9 mérkőzést rendeznek a labdarúgó Bajnokok Ligájában, az alapszakasz második fordulójában. A Liverpool Szoboszlai Dominik nélkül érkezett Linzbe, Kerkez Milos viszont ott van a keretben. A magyar válogatott csapatkapitánya túlterheltség és izomfáradtság miatt hagyja ki az ausztriai találkozót. A szeptemberben combizomsérülést szenvedett Varga Barnabás is pályára léphet a BL-ben az AEK Athénban, a Shakhtar Donetsk elleni londoni összecsapáson. A játéknap rangadóján a Manchester City a címvédő Paris Saint-Germain-t fogadja, míg a Real Madrid a Rómához, a Fenerbahce az Aston Villához, a Porto a Betishez látogat. A sporthíreket Olasz Gergőtől hallották. További jó rádiózást kívánok!
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
12: Éjszaka átmenetileg több felé beborul az ég, majd holnap az ország nagy részén ismét több órás napsütés valószínű. Északkeleten, keleten gyenge eső előfordulhat. A szél megélénkül. Hajnalra 2-7 fok közé hűl a levegő, de a kevésbé felhős, szélcsendes helyeken gyenge fagy is előfordulhat. Napközben 13-19 fokra számíthatunk.
2: A hírek után... A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
9: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: 7 óra van. Mostantól hallgassuk meg azt a dalt, ami egész nap a fejedben volt, amit egész nap dúdoltál. Kezdődik az élő kívánságműsor. Hello, ha mikrofonnál Szikora Tamás. Várom, hogy hívj. Pötyök be, hogy 061-759-6060, és nyom rá a hívásgombra.
2: Itt egy újabb óra.
9: Kizárólag magyar zenékkel és Szikora Tamással.
2: Ez a Petőfi Rádió.
13: Álmomban még látlak téged.

0: Petőfi Rádió kívánság műsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja hívásod.
2: Háló, itt a Petőfi Rádió.
3: Jó estét, Sájéni Csaba vagyok is. Azt szeretném megkérdezni, kaphatnánk egy számot a kívánság műsorba?
2: Szia Csaba! Természetesen, kik szeretnének dalt kapni? Csaba és?
3: A kollégája, a Szent Imre Intenzív Osztály, Sopron felől, ha lehet kérni.
2: Aha, mert arra tartotok, arra mentek, ott dolgoztok.
3: Nem, az a kedvenc számunk, a Sopron felől.
2: De egyébként erre vagytok, az ország melyik részén?
3: Hát, Szegvédől tartunk Budapest irányába most.
2: És a Sopron felé című dal az egy fesztivál himnusz volt pár évvel ezelőtt. Van hozzá köze, hogy ez a kedvencetek?
3: Aki hallgatja, az pontosan tudja.
2: Akinek külditek?
3: Igen. Akinek küldöm, igen, azok pontosan tudják.
2: M4-esen jöttök Budapestre?
3: Így van. Teljesen jól lehet haladni, köszönjük szépen. Ez egy útos információ, teljesen jó az út.
2: Köszi szépen akkor az infót, én pedig játszom nektek a zenét, jó?
3: Köszönöm, szia.
2: Romo Bio Stars, Sopron felé.

0: Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Angéla írt nekünk, aki a kislányát szeretné rajtunk keresztül felköszönteni, Petrát a 8. születésnapján. Apával hármasban éppen most tortáznak, és üzenik neked, hogy te vagy a mindenünk, nagyon-nagyon szeretünk kicsikénk. Isten éltessen, boldog születésnapot! 061-759-6060, ez pedig a telefonszám, de hogy mit hallgatunk, azt már nem én mondom, hanem János, te.
3: A jazz meg az.
2: Jazz meg az. Mert jó napod van?
3: Jó.
2: És mi volt a legjobb dolog a napodban?
3: Szegedről jövök autón.
2: Szegedről.
3: Egy jó rendezvényről jövök haza Pestre.
2: Aha, milyen rendezvény volt ez? Elárulod?
3: Elárulom. Dr. Váradi Péter 100. születésnapját ünnepeltük, aki a napenergia földi hasznosításának egyik magyar feltalálója, csak nem nagyon ismerik a nevét, és most volt Szegeden egy nagyszerű ünnepség az ő 100. születésnapján.
2: Wow.
3: A zsinagógában is, meg a házára sikerült kirakni egy emléktáblát, ahol született.
2: Aha.
3: A Jósika utca 14-ben, úgyhogy egy csodás nap.
2: És akkor hallottatok érdekes előadásokat, megtudtál új dolgokat.
3: Igen, így van. Igen.
2: És hogy jött ez egyébként, hát hogy menj a rendezvényre?
3: Nekünk családi barátunk volt, és én a Janikos Kévának vagyok a fia, és anyám is szegedi, és ő is 26-ban született, mint Dr. Váradi, és ők barátok voltak, így családi kapcsolódás is van az esemény kapcsán, és így került arra sor, hogy minket is meghívtak erre.
2: Aha, világos. Na hát akkor örülök, hogy ilyen szuper napon vagy túl, és akkor a Jazz meg az ma Jól vagyok című dala szóljon ennek örömére itt a Petőfin.
3: Az pont jó lesz. Köszönöm. Szevasz. Szia.
2: És még itt lepünk meg ezzel a dallal? Zsombika, téged! Enikő, a büszke édesanyja írt nekünk, hogy drága Zsombikám, nagyon büszke vagyok rád, hogy egy foci edzés után ilyen keményen és kitartóan tornázol velem. Nagyon szeretlek, kisfiam, írja. Tehát a büszke anyuka, Enikő. Akkor jó edzést, jó tornázás nektek! Csípőmozgatás indul! Jazz meg az, ma Jól vagyok a Petőfin.

0: zenét online is. A YouTube-on vagy a petőfirádió.hu oldalon. Minden magyar. Ez a Petőfi Rádió.
1: Petőfi Rádió, minden magyar.
2: Petőfi Rádió, minden magyar.
1: Petőfi Rádió, minden magyar.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja a hívásod.
2: Háló, itt a Petőfi Rádió.
3: Háló, Tomi, Gizmo vagyok.
2: Hello, szia Gizmo. Mi volt a legjobb dolog a napodban?
3: Hát nem jó dolog volt, az biztos.
2: Jaj, na.
3: Elhagyta a barátom a telefonját, azon volt mindenünk rajta.
2: Uha.
3: Az egész koncertet, akkor a
2: próbák. Persze, képek, minden.
3: Igen.
2: És nincs bekapcsolva a lokátor, vagy nem tudjátok valahogy megnézni a helyzetét?
3: Az a baj, hogy egy szolgálom mindig repülőgép módba teszi magát.
2: Miért?
3: Nem tudom.
2: Hát akkor nem is lehet felhívni, hogyha repülőgép módba rakja a telefont.
3: Nem, úgy van. Úgy is van, repülőgép módban is nem tudjuk felhívni.
2: Hát ennek aztán sok értelme van.
3: Hát igen.
2: Hát akkor így nem hiszem, hogy meg lesz ez a teló.
3: Hát nem.
2: Hát figyelj, szerintem akkor küldjük neki a Semmi zenekartól a Telefonhívás című dalt.
3: Igen, így van, így van.
2: És akkor kinek szóljon?
3: Gábor haveromnak, üzennek máskor, kapcsolja ki a telefonját repülőgép módba, akkor Krémi Vivinek, Anikónak, Józsinak, Reginának, és persze neked.
2: Köszi Gizmo, hogy hívtál. Ciao.
3: Oké, köszi.
2: Semmi telefonhívás, ez szól a Petőfi Rádióban. Na, én nem vagyok repülőgép üzemmódban, lehet csörgetni. A kívánságvonal 061-759-6060.
0: Petőfi Rádió kívánságműsor. Telefonszámunk 061-759-6060.

0: válságműsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja a hívásod.
2: Háló, itt a Petőfi Rádió.
3: Haló, én Laci vagyok a Horgasztóról, Ölbőről. Egy Kovalszki számot szeretném kérni.
2: Szia Laci, honnan hívsz?
3: Ölbőről, Sárvár mellől.
2: És mit csináltak éppen, miközben hallgatjátok a kívánságműsort?
3: Horgászunk.
2: Kit lesztek egész éjszaka?
3: Na, két napja, három napja itt vagyunk, két-három napja.
2: Az igen, és meddig terveztek?
3: Hónap estig leszünk.
2: Na és hogy állunk eddig? Milyen a kapás?
3: Hát azért, ja, elég jól fogtunk, köszi.
2: Jövögetnek?
3: Igen, igen.
2: Az mit jelent egyébként? Mivel vagytok elégedettek?
3: Hát olyan napi szinten olyan 4-5 darabot fogunk.
2: Mi volt az eddigi legnagyobb fogásotok?
3: Hát most nekem a 19 kiló 40.
2: Nem tudom, hogy szoktad-e látni ezeket a nagy rekord fogásokat. Pont pár héttel ezelőtt is volt, hogy valaki azt hiszem a Tiszából fogott ki valamilyen méteres harcsát, több mint 2 méter volt.
3: Ja. Követem az oldalakat különben, igen.
2: Nagy álmod, hogy egyszer horogra akadjon egy ilyen hatalmas nagy?
3: Ilyen pontyorgászok.
4: Jobban pontyozunk, de hát a harcsát sem utasítjuk vissza.
2: Hát ez az azért.
4: Az jön a bojlira.
2: Beakadna egy ilyen.
3: Pontyorgászok vagyunk jobban.
2: Hát remélem, hogy benne lesztek egyszer a hírekben, hogy valami hatalmas kapásotok van, akkor én pedig játszom nektek a Kovalszki meg a Vegadalt, jó?
3: Nagyon szépen, köszi, halló.
2: Köszi. Sziasztok.
3: Ja.
2: Pontj helyett most egy holló, mégpedig a Fehér Holló a Petőfi Rádióban a Kívánság műsorban, de hogy még kinek játszom? Üzenetek, sziasztok, Reni vagyok, Szegedről jövünk haza a csapattal, büszke vagyok a lányokra, jó étvágyat a burgerhez. Írja tehát Reni, és küldi a csapatnak, a lányoknak a következő zenét. Játszhatom ezt a számot konyha összeszereléshez, Bécinek, a világ legjobb férjének, aki munka után is azon iparkodik, hogy a kis birodalom készen legyen. Köszönöm szerelmem, hajrá Béci! Jó

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Henny írt nekünk, hogy házassági évfordulót ünnepelnek a párjával, Barnával. Ez már a 12. és saját maguknak választották a közös kedvencüket a Petőfi Rádióban. Gratulálunk! És ünnepelünk a kis pár és a borzal. Ha az életben mindjárt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Műsorajánló.

0: színészek és rendezők, zenészek vagy zeneszerzők. Ők mind szerepelnek a Petőfi Rádió Humán Erőforrás programjában. Szani Roland vagyok, és ma 21 órától ismét Kulturfitness.
1: Hallgasd vissza a beszélgetéseket a Petőfi Rádió Spotify csatornáján.
2: Ez a Kulturfitness.
1: Humán Erőforrás program a Petőfi Rádióban. Szani Rolanddal.
2: Itthon.
1: Otthon.

0: Viberen, vagy SMS-ben várjuk a tippeket.
1: A Petőfi Rádióra programügyben is érdemes hallgatni.
0: Határtalanul. Minden hétköznap délelőtt 11 órától elmondjuk, hol vannak a legjobb programok.
1: A kísérőd ma is magyar zene.
0: Ez a Petőfi Rádió. A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Novák József.
1: Ez a Petőfi Rádió.
2: Marad a napos, de hűvös idő. Lezárultak a tárgyalások a norvég alappal. 92 milliárd forint érkezhet. Bármilyen tűzszünetre készen áll Ukrajna, közölte Zelenszkij Londonban.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Az M5-ös autópályán Ócsa és az M0-ás között új terelést építettek ki. A 22-es és a 30-as kilométer között a főváros felé a külső és az ellenkező oldal belső sávja járható. Röszke felé pedig a leálló és a külső sávon halad a forgalom. Aki bármit rendkívül itt lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számmal.
1: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
2: A kormány azon fog dolgozni, hogy Magyarország külön uniós forrásokat kapjon a határkerítés és a határvédelem megerősítéséhez, jelentette ki a miniszterelnök Brüsszelben. Magyar Péter a holnap kezdődő uniós csúcs előtt magyar újságíróknak nyilatkozva hangsúlyozta, a Tisza kormány tovább erősíti az európai külső határokat, egyben Magyarország határainak védelmét, és nem fog előfordulni az, ami az Orbán kormány alatt, hogy több ezer jogerősen elítélt embercsempészt kiengednek a magyar börtönökből. Több mint 92 milliárd forint pénzügyi támogatáshoz jut Magyarország, miután lezárultak a tárgyalások a norvég alappal és az EGT alappal. Ezt Orbán Anita külügyminiszter jelentette be a Facebook oldalán. A Norvégia, valamint Izland és Liechtenstein által finanszírozott alapok 15 uniós tagállam gazdasági és társadalmi felzárkóztatását támogatják. Magyarországgal 5 éve szűnt meg az együttműködés, mert az Orbán kormány elutasította, hogy független szervezetek döntsenek a támogatások kiosztásáról. Emiatt 77 milliárd forinttól esett el az ország. Orbán Anita közölte, hamarosan sor kerül a 2021-28-as időszakról szóló megállapodás ünnepélyes aláírására. Ukrajna bármilyen tűzszünetre készen áll, mondta Londonban Volodymyr Zelenszkij, ukrán elnök. A brit kormányfőnél tett látogatása alkalmával a Downing Street közölte, hogy Nagy-Britannia újabb légvédelmi fegyvereket szállít Ukrajnának 45 millió font értékben. Zelenszkij kijelentette, Donald Trump amerikai elnök energetikai tűzszünetről szóló bejelentése óta Ukrajna nem lőtt orosz olajfinomítókat. A gyakorlatban ugyanakkor nincs tűzszünet, mert Oroszország még fokozta is támadásait az ukrán erőművek és az elektromos hálózat ellen. Vasárnapig várja a látogatókat az Art Market Budapest Nemzetközi Kortárs Képzőművészeti Vásár az MTK Sportparkban. A rendezvényen több mint 500 művész több ezer alkotását mutatják be a világ mintegy 30 országából érkező kiállítók részvételével. A 16. alkalommal megrendezett eseményt fotóművészeti vásár, szabadtéri szoborpark és korábbi további kísérő programok is színesítik.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Éjszaka átmenetileg több felé beborul az ég, majd holnap az ország nagy részén ismét több órás napsütés valószínű. Északkeleten, keleten gyenge eső előfordulhat. A szél megélénkül, hajnalra 2-7 fok közé hűl a levegő, de a kevésbé felhős télcsendes helyeken gyenge fagy is előfordulhat. Napközben 13-19 fokra számíthatunk.
0: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: 8 óra múlt, de nálunk 9-ig tart a kívánság műsor, szóval számítok rád és várom az üzeneted hívásban 061-759-6060 vagy SMS-ben Viberen 0630-30-30-380. Kezd a Kispál és a Borz, ha az életben.
1: Itt egy újabb óra.
0: Kizárólag

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Este 9-ig ez a kívánságműsor, amelyben megfordítjuk a dolgot. Ha megadod nekem a címzett telefonszámát, akkor én felhívom őt, átadom neki a te személyes üzeneted, így a reakcióját egyből hallatod a rádióban. Persze csak, hogyha felveszi a telefont.
3: Halló!
2: Halló, szia Henny! Itt a Petőfi Rádió, én Szikora Tamás vagyok, és az élő kívánságműsorból hívtlak, mert kaptál egy üzenetet. Átadhatom neked?
3: Igen.
2: Vivien adta meg a telefonszámod. Felolvasom, amit írt. Szia Tomi, ma van anyukám 49. születésnapja. Szeretném, hogyha felköszöntenétek a rádióban. Vivien lánya kíván neki nagyon boldog születésnapot, és bár tudom, hogy nem szereti a meglepetéseket, de szeretném mindenki előtt elmondani, hogy mennyire szeretem őt.
3: Úristen, köszönöm szépen.
2: Úgyhogy Henny, boldog születésnapod! Isten éltessen!
3: Köszönöm.
2: Hogy telik? Hogy telt a napod?
3: Munkával, de most így meghatottam.
2: De örülök, hát ez volt a célja Viviennek, hogy
3: nagyon
2: kicsit
3: köszönöm, hogy
2: meglepjen, elmondja neked, hogy minden percben rád gondol, főleg meg így a születésnapodon.
3: Köszönöm, örülök, hogy ők a családom.
2: Valamikor lesz kis ünneplés, tortázás, sütizés, bármi?
3: Persze lesz, igen, holnap bepótoljuk.
2: Akkor holnap nem lesz meló, vagy meló után?
3: Nem, holnap nem.
2: De jó, akkor szabad napod lesz. Hát azt kívánom, hogy töltsetek minél több időt együtt, és a következő zene is neked fog következni a Petőfi Rádióban.
3: Nagyon szépen köszönöm.
2: Rúzsa Magdi, ér hozzám, ez szól az ünnepeltnek a kívánságműsorban.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja hívásod.
2: Háló, itt a Petőfi Rádió.
3: Szia, lehet kérni számot?
2: Szia, igen, ki szeretne számot kérni? Hogy szólíthatlak?
3: Én Liza vagyok.
2: Hello, Liza. Merre tartasz, hogy merre tartotok, mert hallom a zsivajt a háttérben.
3: Megyünk hazafele. Erdélybe voltunk kirándulni.
2: Na, osztály kirándulás?
3: Igen.
2: Hány napot töltöttetek Erdélyben?
3: Öt napot.
2: Uh-huh. Melyik részén voltatok pontosan? Hol volt a szállás?
3: Hát Székelyudvarhelyen.
2: Kinek szeretnél számot küldeni?
3: Hát az egész osztálynak.
2: Oké, megbeszéltük. Jó utat nektek, és elkísérünk titeket.
3: Rendben, oké.
2: Köszi, sziasztok!
3: Szia!
2: Együtt hallgatjuk a buszban ezt a dalt. Follow the flow, Tideni.

lennék veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell, kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

0: Petőfi Rádió kiválságműsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja a hívásod.
2: És Tomi várja a közlekedési infokat is, mert ilyenkor is sokan vezetünk még együtt. Amiről napok óta szólnak a hírek, az most is aktuális, hogy az M0-áson ma egész nap szintén több kilométeres torlódás volt az M1-es felé vezető oldalon. Szerencsére most már azért nem olyan komoly a helyzet, mint amilyen délután volt, de csak két sávjárató a 17-es, illetve a 14-es kilométer között, mert a Deák-Ferenc hídon munkavégzés folyik, hídjavítási munka, ezért tehát az M0-áson az M1-es felé holnap is több kilométeres dugóra készül kitartás. Várom a további infokat is, és játszom a kedvenceket a kívánság műsorban. Ez most be a választása. Denis, Orsovai Reni, nem érdekel. Nem érdekel.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Mindjárt 9, zárjuk a kívánságműsort. Legközelebb holnap este várom az üzeneteket 7 és 9 között. Megérkezett a váltásom, Szani Roland, indul a Kultúrfitness. Mi lesz ma este? Hello!
3: Szia Tamás, a mai Kultúrfitness első órájában a gasztronómiájé lesz a főszerep. Lantos Lili gasztrobloggerrel fogok beszélgetni, az anyukája is jön vele egyébként, úgyhogy Lantos Zsuzsa is itt lesz, szóba kerül majd többek között a Sólet és a Flódni is, és a mai Kultúrfitness második órájában pedig a Bölcskei Szent András kastély tulajdonosa Belasics Edit lesz a beszélgetőtársam.
2: Köszi a kertcsinálót, én megyek, Szikora Tamás vagyok, Roli jön, na meg a Tortuga is, hogy csak te vagy.
4: Csak te vagy csupán, úgy vágyom a szád után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
0: és az IKO műsorgyártó Magyarország Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
5: Harmadik Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál a Magyar Jazz Rádiójában. A jazz két ikonja, az idén 100 éve született Miles Davis és John Coltrane emlékét idézte meg augusztusban Salföldön a harmadik Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál, melynek fő koncertjeit most a Szakcsi Rádióban is műsorra tűzzük. Október 16-án pénteken 20 órától a Modern Art Orchestra koncertjét hallgathatják meg, melyen Miles Davis legendás albumát, a Birth of the Cool című lemezt keltik életre. Október 17-én szombaton 20 órától a jazz történet legkiemelkedőbb szaxofon művésze előtt tiszteleg a Coltrane Legacy formáció. Október 18-án vasárnap 20 órától a kiváló amerikai szaxofon művész Andy Middleton és az Olá Kálmán Quartet koncertjét tűzzük műsorra. Éljük át újra a Salföldi Jazz Fesztivál koncertjeit október 16-án, 17-én és 18-án este 8 órától a Szakcsi Rádióban.
1: Itthon, otthon, program.

0: Facebookon, Viberen vagy SMS-ben várjuk a tippeket.
1: A Petőfi Rádióra programügyben is érdemes hallgatni.
0: Határtalanul. Minden hétköznap délelőtt 11 órától elmondjuk, hol vannak a legjobb programok.
1: A kísérőt ma is magyar zene.
0: Ez a Petőfi Rádió. Magyarországon van egy műsor.
1: Egy műsor, ahol mindenki megmutathatja, ki mit tud.
0: Ez a Hajrá Magyarok.
1: Egyedül, vagy bandával.
0: Magyarország legnagyobb zenei rádiójában tiéd a pálya.
2: Jelentkezz a Hajrá Magyarok @petofiradio.hu e-mail címen. Mutasd meg, mit tudsz. Élőben. Élőben.
1: Hajrá Magyarok!
0: Élő stúdiókoncertek Mák Katával minden hétköznap.
1: Kizárólag a Petőfi Rádióban.
0: A műsor ajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Itt vannak a Glamour napok. 402 kupon, akár 50% kedvezmény a kuponfüzet vagy az app segítségével. Már október 12-től. Részletek glamournapok.hu.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Novák József.
1: Ez a Petőfi Rádió.
4: Marad a napos, de hűvös idő. Lezárultak a tárgyalások a norvég alappal. 92 milliárd forint érkezhet. Nem feltétlenül volt bűncselekmény az orosz gázvezetékek felrobbantása.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Balesetről, torlódásról nem kaptunk hírt. Aki bármi rendkívül itt lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
4: A kormány azon fog dolgozni, hogy Magyarország külön uniós forrásokat kapjon a határkerítés és a határvédelem megerősítéséhez, jelentette ki a miniszterelnök Brüsszelben. Magyar Péter holnap kezdődő uniós csúcs előtt magyar újságíróknak nyilatkozva hangsúlyozta, a Tisza kormány tovább erősíti az európai külső határokat, egyben Magyarország határainak védelmét, és nem fog előfordulni az, ami az Orbán kormány alatt, hogy több ezer jogerősen elítélt ember csempészt kiengednek a magyar börtönökből. Több mint 92 milliárd forint pénzügyi támogatáshoz jut a Magyarország, miután lezárultak a tárgyalások a norvég alappal. Ezt Orbán Anita külügyminiszter jelentette be a Facebook oldalán. A Norvégia, valamint Izland és Liechtenstein által finanszírozott program 15 uniós tagállam gazdasági és társadalmi felzárkózását támogatja. Magyarországgal 5 éve szűnt meg az együttműködés, mert az Orbán kormány elutasította, hogy független szervezetek döntsenek a támogatások kiosztásáról. Emiatt 77 milliárd forinttól esett el az ország. Orbán Anita közölte, hamarosan sor kerül a 2021-28-as időszakról szóló megállapodás aláírására. Többet kell tenniük Ukrajna légvédelméért a NATO tagállamoknak, jelentette ki Mark Rutte. A szövetség főtitkára szerint a közelgő tél és a szakadatlan orosz agresszió miatt még nagyobb segítségre van szüksége Ukrajnának. Azt mondta, Oroszország ugyanúgy folytatja az ukrán civilek elleni támadásait, mint a NATO tagországok elleni hibrid hadviselést. Szerinte Vladimir Putyin igyekszik megállítani Ukrajna támogatását és gyengíteni a támogatók elszántságát. Nem feltétlenül volt bűncselekmény az orosz gázvezetékek felrobbantása, így érvelt az északi áramlat elleni 2022-es támadás megszervezésével vádolt ukrán férfi ügyvédje a hamburgi bíróságon. Szerhij Kuznyecov egykori ukrán katonatisztet azzal vádolják, hogy ukrán állami szervek megbízásából részt vett az Oroszországot Németországgal összekötő gázvezetékek elleni támadás megtervezésében, és ő irányította a robbantást végrehajtó csoportot. A férfi tagadja a vádakat.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Éjszaka átmenetileg többfelé beborul az ég, majd holnap az ország nagy részén ismét több órás napsütés valószínű. Északkeleten, keleten gyenge eső előfordulhat. A szél megélénkül. Hajnalra 2-7 fok közé hűl a levegő, de a kevésbé felhős, szélcsendes helyeken gyenge fagy is előfordulhat. Napközben 13-19 fokra számíthatunk.
0: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, 9 múlt pár perccel, ez már a mai Kultúrfitness. Ebben az órában szóba kerül majd többek között a Flódni, a Solet és a Bécsi Lásmárkt is. A Lili Loves Kóser alapítójával, Lantos Lilivel, és az édesanyjával, Lantos Zsuzsával beszélgetek. Mindjárt kezdünk. Hello, Szandira!

0: Kultúrfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is a Kultúrfitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a konyha világában, a gasztronómia világában és a zsidó hagyományok világában is fogunk kalandozni, és már itt ül velem szemben a stúdióban Lantos Zsuzsa és Lantos Lili. Anya és lánya, köszöntelek benneteket, de jó, hogy jöttetek, sziasztok!
2: Szia! Ja, mi is örülünk nagyon.
1: Csapjunk bele az egésznek a kellős közepébe, oly módon, hogy pár hónappal ezelőtt az egyik közösségi oldalom szembe jött nekem egy kis videó, te voltál a főszereplő, édesanyád is felbukkant benne, és fordulok hozzád egyből, Zsuzsa, az első kérdéssel. Szerintem nem tőled származik az ötlet, hogy Lilikém, gyárts tartalmat az Instára vagy a TikTokra.
3: Ez így igaz, de nem elleneztem. Sőt, kedvemre való volt, amikor a Lili elkezdte csinálni.
1: Igen, és színfolt vagy, amikor megjelensz benne. Honnan jött az ötlet, Lili? Elég szép kis közösséget fejlesztettél.
2: Igen, ezen egyébként én is még mai napig csodálkozom, hogy sikerült. Tulajdonképpen már nagyon régóta szerettem volna egy ilyen oldal, de nem azért, hogy mindenképpen szerepelhessek, hanem azért, hogy ezek a receptek tényleg megmaradjanak valahol, ahonnan elő lehet ásni, ahonnan még én is inspirálódhatok, hogy mit főzzek aznap. És hát az nem titok, azért az kiderül, hogy nálunk a főzés az egy központi kérdés és lételem. És gyűjtögettem már ugye a recepteket itt-ott, fecniken, videófelvételeken, a telefonomba, a notesba, tehát ahova csak tudtam, és akkor úgy összeállt a kép, hogy miért nem csinálok ebből igazából egy online szakácskönyvet, plusz kihasználva ugye ennek a lehetőségét, hogy a kreativitásomat is beletehetem, a háziasszony létemet kitölthetem egy extra feladattal, és hát beleraktam a szívem, lelkem, és úgy látszik, hogy ez kölcsönhatásba lépett az emberekkel, és felkeltette a figyelmüket.
1: Mikor kezdted egyébként? Mert az elejére, az origóra én nem tudok visszamenni, nem tudom, mikor volt ez.
2: 2025 január vagy február lehetett az első
1: videó. Másfél éve megy csupán ez a cucc?
2: Igen.
1: Hát ha valaki sztár a világon, az te vagy.
2: Azért az erős túlzás, de tényleg szerintem csak ennyi a titka, hogy nincs benne semmi fakni, nem. Én nem vagyok egyébként egy ilyen túlmagyarázós típus, ugye ezért se hallani alá, vagy mi ez a narrációt a videókon. Én nem akarom ezt túlmagyarázni, imádom a zenét, szeretem átadni az életérzést, és én valóban baromi jól bulizom a konyhába, tehát az nekem így a nem tudom, a kabarém.
1: Igen,
2: a
1: látszik, színpadom. Igen. Egyébként az oldalnak a neve az, hogy Lili Loves Kosher, mindjárt beszélünk majd még róla, viszont akkor visszahozzá Zsuzsa. Elkezdte a Lili ezt, nem tudom, hogy a tervezés fázisában mennyire voltál képben, mennyire tudtál róla, viszont nyilván jött majd egy ilyen mondat a Lilitől valamikor, hogy anya, akkor a következőben te is szerepelni fogsz.
3: Nem, ez úgy történt, hogy előkészületekben nem voltam benne, de nekünk a legkedvesebb közös programunk mindig az együttfőzés volt. Nekem ilyen mobilitási problémáim vannak, tehát ilyen hagyományos anya-lánya programok, hogy elmegyünk shoppingolni, sétálunk a városba, elviszük a gyereket a parkba. Ez nekem nem megy, tehát én zömmel otthon vagyok, amikor a Lilinél vagyok, és a legjobb közös szórakozásunk és időtöltésünk a főzés. Enni kell, ahhoz, hogy enni tudjunk, főzni kell, szeretünk főzni, örömmel csináljuk, és a Lilivel ketten meg tudjuk csinálni azt is, amit én a betegségem miatt egyedül nem tudok. Mert én az egyik kezem nem tudom kellőképpen használni, és a Lili megtanulta, hogy segítsen ebbe.
1: Ő a kezed.
3: Ahogy mondod, az egyik, a jobb kezem.
1: Igen,
2: milyen
1: a tudományú a kéz.
3: Ebben a bal.
2: Ilyen háromkezes
3: műfajom. És ez nálunk egy családi hagyomány. Nálunk a női családtagok, ha összejöttek, nem teázni ültek le, megbeszélgetni, hanem mindig kimentek a konyhába, együtt főztek, utána együtt megették, és aztán lehetett beszélgetni.
1: Amikor jött a Lili ezzel az ötlettel, vagy igen, már elindította, és akkor utána oda tette neked, hogy akkor anya, ebben te is szerepelni fogsz. Azt mondtad, hogy persze?
3: Nem, hát mivel ott voltam, ő kiment a konyhába, beállította a telefont, elkezdett főzni, és ugyanazt csináltuk, amit máskor, és észre sem vettem, hogy egyszer csak résztvevője vagyok ennek a dolognak. Viszont nagyon-nagyon jó érzés, hogy megkérdezi, hogy mit főzzünk, és akkor úgy érzem, hogy nem csak részese vagyok, hanem ötletgazdája is az, annak a napnak.
1: Visszahozzád, Lili, és majd beszélünk egyébként még ilyen háttérinformációkról, titkokról, kulisszatitkokról.
2: Vannak.
1: Viszont azt említetted, hogy másfél évvel ezelőtt indítottad el, és hogy előtte is szerettél főzni. Mennyire voltál benne a gasztronómia világában? Mennyire ismerték a nevedet? Mert hogy korábban, nekem van pár ismerősöm a gasztrovilágból, akik tényleg ezzel foglalkoznak, és különböző éttermekben, külföldön, belföldön sütnek, főznek, készítenek akármilyen csillagos vagy csillagmentes ételeket. Te mennyire voltál benne? Mert mára egyébként megkerülhetetlen váltál.
2: Igen, ez érdekes, mert semennyire nem voltam benne, de hát ugye nem csak ez volt az őrület, amin dolgoztam egyébként vendéglátóban, de itt egyébként vissza lehet kanyarodni a kezdetek kezdetéhez, tehát az apai ágon a felmenőim, ők egy vendéglátós dinasztia volt tulajdonképpen, nagyon a nagypapám nevét a pesti éjszaka, meg a pesti kávéházi körök mind nagyon jól ismerték. Ő volt a Lancman Sándor, bocsánat, Lefkovics Sándor, a másik volt a Lancman Sándor, és az ő nevéhez kötődik a Teleki kávéház, a Kolibri bár, amik ugye a háború előtt nagyon kultikus helyek voltak. A Karádi Katalin például a nagypapámnál lépett fel először a Teleki kávéházban, és ő ilyen bűvészinasként kezdte, aztán ilyen kávéházakba vitte az apja, és egy ilyen ízig-vérig vendéglátós ember volt. És akkor ő, amikor visszajött a koncentrációs táborból, újra megnyitotta, kinkeservesen, de megnyitotta újra a Kolibri bárt, amit államosítottak tőle, és hát akkor igazából ő ott feladta a harcot, beteg lett, és elhunyt. Viszont az apukámban ugyanígy benne volt ez a vendéglátói véna, és egy anyuval mindig azt mondjuk, hogy egy ilyen nagyon újító
1: szellemű
2: vendéglátós volt, az ő nevéhez kötődik például a magyar hamburger. Tehát azt ő a Teleki téri kis szobakonyhába fejlesztette ki, hogy abba bizony csalamádét kell tenni.
1: A klasszik hamburger.
2: Igen. Mert hogy az könnyebben eladható lesz a magyar szájnak. Aha. És akkor ilyen pavilonokat nyitottak. Ezt a sztorit talán a Zsuzsi jobban
3: azért
2: el tudja
3: nem
2: mondani.
3: Nem egészen Lilikkel, hanem nagyon sok hagymát kellett vágni otthon. Aha. És az egy nagyon kemény munka, és egyszer rájött a férjem, hogy minek abba annyi hagyma, kéne valami más. De akkor Pesten még nem voltak télen zöldségek, saláta, paradicsom, és mondta, hogy hát akkor legyen csalamádé. És nagyon nagy sikere lett.
1: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban a Lili Love's Kóser alapítója, ötletgazdája Lantos Lili és az édesanyja Lantos Zsuzsa. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést.

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness Sunny Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Lantos Lili gasztroblogger és az édesanyja Lantos Zsuzsa ülnek velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek benneteket, de jó, hogy jöttetek.
3: Sziasztok! Szia.
2: Egyenesen Bécsből?
3: Egyenesen Bécsből.
2: Amikor én rátaláltam erre, vagy szembe jött, már az elsőnél, az első ilyen kis videócskánál felfigyeltem rá, hogy milyen jó hangulata van, milyen jó ízekkel dolgozhat ez a csaj, ne haragudj meg, hogy így fogalmazok, és én tökre azt hittem, hogy valahol a 13. kerületben történik mindez, aztán utána, amikor elkezdett elterjedni a neved, a nevetek a médiában, akkor kiderült, hogy ez a hölgy bizony Bécsben él, a Nashmarktra jár húst vásárolni.
3: Nem is oda járok, én a kóser boltba járok húst vásárolni, egyébként nagyon kár, hogy a Nashmarkton nincsen kóser hús, vagy hentes, de hát tulajdonképpen a sztori a következő, én 20 éves voltam, amikor leléptem Magyarországról, először Olaszországba tanulni, akkor onnan Berlinbe vezetett az utam, ahol eltöltöttem 12 évet, nevelgettem a fiamat, és akkor Berlinbe pedig Bécsbe kerültem, ott megszületett a második kislányom, és azóta ott vagyok. A legjobb dolog a Bécsben való létben az, hogy felhívom anyut, hogy mit főzött, és ha valami olyat mond, akkor beülök a kocsiba, és este már ott vagyok nála. Szóval baromi közel van, és hát így azért könnyebb fenntartani, mert ugye anyukámnak nehezebb az utazás, tehát Berlinbe már nem tudott repülni a betegsége óta, Bécsbe viszont kényelmesen kijön velünk.
2: Akkor ezek szerint te itt élsz Budapesten, Zsuzsa?
4: Igen. A Lili gyakran jön haza, én pedig gyakran megyek ki hozzá, és ez egy nagyon baráti távolság.
2: Felpattansz a vonatra a déliben, és már ott is vagy, nem?
4: Vagy valaki kivisz, aki éppen megy.
2: Azért Bécsbe tök egyszerű kijutni, tök jó a közlekedés, hogyha éppen Tatánál nem történik valami.
4: Rövid idő.
3: Mint például tegnap. Jó kis 3,5 óra késés, de egyébként el voltam.
2: Na, mindjárt visszatérünk a kulisszatitkokra, hogy akkor hogyan történik ezeknek a videóknak a gyártása. Az anyagbeszerzés, fogalmazhatok így, viszont a Lilinek volt az imént egy elszólása, és akkor ezzel fordulok hozzá, hogy akkor ti sem maradtatok ki, a ti családotok sem maradt ki ebből a bizonyos sötét korszakból, sötét évtizedekből.
4: Nem vagyunk érintetlenek benne sajnos, úgyhogy, de a hagyományokat őrizzük, és azokat tovább tudjuk vinni.
2: A Lili mennyire volt kis konyhatündér, amikor kicsi volt?
4: A Lili nagyon szerette mindig a konyhát, és az édesanyám szerettette meg vele. A Lili nagyon utált óvodába járni, viszont nagyon szeretett anyukámnál lenni, aki minden áldott nap főzött. És amikor a Lilit odavittük, hát nem tudott vele mit csinálni, vitte magával a konyhába, és ott adott neki feladatokat. És igazából szerintem a Lili ott tanult meg főzni igazán.
2: Említetted, hogy Berlinben is éltél sokáig, állítólag ott te voltál a bulinak a közepe. Gyertek át hozzám, majd én megfőzöm, megesszük, aztán mehetünk majd szórakozni. Irány az Oráni Hamburger Strasse.
3: Egyébként pont. Pont oda jártunk, de ez pontosan így volt, ugye tehát ehhez az is hozzátartozik, hogy én amikor Berlinbe kerültem, 21 éves voltam, és akkor már volt egy kisfiam. Szóval nagyon hamar lettem anyuka, és hát azért ugye egy gyereket etetni is kell, és nem lehet örökké pizzával, és nekem ott így bekattant, hogy jó, akkor ez az a pont, hogy az én kedvenc ételeimet megtanuljam megfőzni. És akkor hál' Istennek a nagymamám még élt, és állandóan forró dróton voltunk, hogy mit, hogy kell, amikor Pesten voltam, akkor jártam hozzá, tehát akkor tényleg megtanított mindenre, és én annyira megtaláltam ebben magamat, meg annyira szerettem főzni, mai napig egy terápiának tartom, akkor is az volt, hogy ugye ezek a csoporttársak a világ minden tájáról jártak át hozzám, és én voltam a csajszi, akinél mindig tök jókat lehetett enni, és én tényleg, tehát a szívemet beletettem, szóval ott terű-terű asztalkám volt, és akkor utána meg aki éppen akart, az elment bulizni, és mindeközben ugye a gyerekemnek is meg tudtam adni ezt az életérzést, hogy nálunk mindig van mit enni, vannak ez a hagyományos ételek, szóval például a fiam mai napig ilyen nagyon hagyományosan étkezik, szóval annyira szereti a pörkölteket, ő így nem fut egy hamburger után, de azt mondjuk neki, hogy töltött káposzt, akkor szalad. Szóval szóval ez sikerrel jártam tulajdonképpen, mert tudtam formálni az ízlését így a hagyományos és az értékes ételek irányába.
2: Azok az ételek, amik előkerülnek, azok a családi örökségben lévő receptek alapján készülnek, amik hozzád kötődnek, vagy az anyukádhoz kötődnek?
4: Nincsenek családi receptek. Nálunk a Lili az első, aki étel receptet leírt. Soha senki nem írt recepteket, de hagyományos módon a kosár konyhához igazítva főzték a magyaros ételeket. És mindig abból főztek, ami volt, tehát rendkívül kreatívan. Valamikor nem is volt alapanyag, főleg vidéken, falukban éltek, hát ott nem volt hova menni vásárolni, ami a kertben termett, meg ami a szatócsnál volt. Utána, a háború után, amikor már Pesten élt a család, akkor éppen olyan élelmiszer hiány volt, hogy alig lehetett kapni valamit. Tehát benne a hagyomány az volt, hogy abból főzzél, ami van. Ez most újra divatba jött, hogy helyi és szezonális alapanyagok, akkor ezt a kényszer szülte. Úgyhogy mi megmaradtunk ennél a vonalnál, egy főzés kedvéért, vagy egy vacsora kedvéért nem megyünk el 5 különböző üzletbe különleges alapanyagokra vadászni, amikből 2 csipetet elhasználunk, a többi fölösleges, viszont nagyon sokba kerül, hanem abból főzünk, ami van. És eljutottunk a felismeréséig, hogy teljesen fölösleges télen a mostanában divatos előételekre ráállni, mert azok messziről jönnek, nem kellőképpen frissek, veszítettek az ízükből, és az élvezeti értékük körülbelül addig tart, amíg a vacsora zajlik. Utána kuka. Tehát csak dolgozunk vele, és fölöslegesen. És arra is rájöttünk, hogy igazából akik hozzánk jönnek velünk együtt, mi maradunk a hagyományos helybeli és szezonális alapanyagoknál.
2: Ez a Kultúr Fitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban a Lili Loves Kóser alapítója, ötletgazdája Lantos Lili és az édesanyja Lantos Zsuzsa. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést. A

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness. Szani Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig a Lili Loves Kosher alapítója, Lantos Lili, és főszakácsa, és az anyukája, a másik főszakács, Lantos Zsuzsa ülnek velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek benneteket, de jól jöttetek, sziasztok. Meg annyi dologról beszélgettünk az elmúlt szűk fél órában, itt az ideje, hogy ráforduljunk arra, hogy kitaláltad, hogy akkor én ezeket a recepteket majd megosztom, és aztán utána elővetted a telefonodat, megcsináltad az elsőt, és aztán kész, meg vagyok vele. Aztán utána most már mindenféle hiper-szuper broadcast kamerákkal 12-vel.
3: Nem, kérlek szépen, egy tavaly előtti iPhone-nal és egy szilánkosra törött statívval, vagy mi is ez a...
2: Igen.
3: Igen, azzal tripoddal csinálom. Egy lámpám van, amit azért használok, mert nálam ugye az ablakok pont nem gasztrobloggerkedésre vannak nálad. Kitalálva. Ez Bécsben forog nálam, igen. És tulajdonképpen most már azt is elmondhatom, hogy nem csak a főzés a nagy szerelmem, hanem a videóvágás. Tehát annyira jól szórakozom rajta, és hát tényleg sokszor nagyon meg kell vágnom, hogy az ilyen, hát nem tudom, megvadulásaimat azért nem eljem nagy dombra, mert nekem tényleg az a diszkóm meg a terápiám egy helyben.
2: Az a konyha, az akkor is úgy nézett ki, vagy néz ki, amikor éppen nincs fölvétel, ilyen nagyon tip-top, így élsz, éltek.
3: Igen,
2: vagy
3: igen.
2: Csak a felvétel, kedvéért szépen rendet eszem.
3: Nem, erről a férjem tehet, aki így szalad utánam állandóan ilyen törlőkendőkkel, mint a görög, mi ez a bazi nagy görög lakziba, a szalas prével, tehát na, ő lenne, ő lenne az én férjem. Ami egyébként nem baj, mert hogyha nem lenne egy ilyen Big Brother körülöttem, akkor lehet, hogy elkanászodnék, tehát én hajlamos vagyok a rumlira, de ő azért ezt felügyeli, és szaladgál utánam a Vix-el, és nálunk abszolút rend van, szóval nincsen semmi kisuvickolva a felvétel miatt, vagy ilyesmi. Ami nem látszik a kamerában, az nyilván a gyerekek, tehát mondjuk amikor egyedül főzök, és ott van a lányom, akkor a pult másik oldalán hatalmas rumli, és imitálja ugyanazt, amit én csinálok.
2: Ebből kellene egy verket csinálni.
3: Igen, csak nem nagyon szeretem a gyerekeket. A nagyfiamat most már azért úgy pötyögtetem, mert azért most már ő nagy, de a kislányomat azért óvom a

0: social médiától szerintem nincs szükség rá, hogy.
1: Hogy már tűnik egyébként, így, hogy megismertelek most benneteket, életünkben először találkozunk, ezt szerintem nyugodtan elárulhatjuk a hallgatóknak, hogy köztetek ilyen nagyon felhőtlen a kapcsolat, ilyen tipikus idilli anya-lánya kapcsolat, hogy nincs olyan, hogy ti összevesztek, hogy a Lili valamit kitalál, és valamit nagyon szeretne, te meg azt mondod neki, hogy Lili, nem érted, hogy nincs igazad?
0: Jaj. Darásfészekbe nyúlt
2: nálam. Csöndes viták azért vannak, de azok
0: most
2: is inkább...
0: Most volt egy hangosabb is, ilyen... én nem tagadom. Senkinek nem akarjuk, bocsánat, senkinek nem akarjuk azt előadni, hogy ez egy ilyen rózsaszín köd, amiben mi élünk, tehát ugyanúgy össze tudunk veszni, még a forgatások, tehát a felvételek alatt is, amikor ötször megkérem a Zsuzsit, hogy úgy öntse bele a zöldséget, hogy lássák azért, hogy mi megy bele, és richtig hátulról csinálja, és akkor szedegethetem ki, mert azért ezek fontos lépések, tehát azért ez legyen meg. Szóval még a felvételek alatt is vannak ilyen kis döccenők, de egyébként nem jellemző ránk a veszekedés, én amúgy se vagyok egy veszekedős típus, én szeretem jól érezni magam, és jóban lenni a környezetemmel.
1: Elég sok mindent megkóstoltál nyilván, abból, amit a Lili készített, vagy közösen készítettetek, vagy te nem voltál benne, csak felügyelted. Volt olyan, amire azt mondtad, hogy szép, de inkább dobd ki az egészet?
2: Olyan nem volt. Olyan volt, hogy azt mondtam, hogy ez nagyon ízlik, és meg fogom én is csinálni.
1: És te vagy az, aki azt mondja, állítólag, javíts ki a tévedek, az urbánus legendák szerint, amennyit felvesz félbögrével. A Lili meg néz nagy szemekkel, de az mennyi? Gramban kifejezve.
2: Hát, körülbelül, de ez az, amit nem lehet megmondani. Abban a percben, ahogy ezt gramra csinálnánk, akkor éttermi szakácsokká válnánk, akik a Venice könyvből megtanulták, belerakják azt, ami elő van írva, és utána nekünk nem ízlik. Mi teszünk bele valamennyit, megkóstoljuk, és ha kell, teszünk még, és ha kell, háromszor kóstolunk. És ettől lesz ez az ételházias.
1: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban a Lili Loves Kóser, alapítója, ötletgazdája, és főszakácsa Lantos Lili és az édesanyja, aki szintén főszakács, és tudományos tanácsadó Lantos Zsuzsa. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést.

0: Kultúrfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Lantos Lili és Lantos Zsuzsa, anya és lánya üldögélnek velem szemben a stúdióban. A Lilihez kapcsolódik a Lili Loves Kosher, az anyukája pedig, aki néha megjelenik a videókban. Még egyszer köszöntelek benneteket, de jó, hogy jöttetek. Sziasztok! Szia. Meg annyi dologról beszélgettünk, itt az ideje, hogy ráforduljunk a tematikájára ennek a Lili Loves Kosher-nek. Benne van a nevében, hogy kosher, de hát készülnek mindenféle egyéb ételek is, amik nem biztos, hogy a zsidó gasztronómiához tartoznak. Például egy, nem tudom, krumplis tészta, paprikás csirke.
2: Paprikás csirke, hát igen, azt, ezért sokszor kikapok, hogy na, azért ott van a tejföl, hát a vegán tejföl van ott, mert egyébként már baromi jó ilyen helyettesítők vannak, szóval meg lehet csinálni nyugodtan a csirke paprikást vegán tejföllel. Mi volt a kérdés?
1: Az, hogy előfordulnak benne, ugye a kóser ételek, a zsidó gasztronómia, aha, de hogy te ebből kitekintesz, nem csak a családi
3: elnézést,
1: hagyományokat.
3: Itt kénytelen vagyok közbeszólni. Olyan nincs, hogy zsidó konyha. A zsidók mindenhol, ahova vándorlások során kerültek, az ottani ételeket kezdték főzni, mert ahhoz volt alapanyag, az éghajlati adottságok azt kívánták, csak éppen a helyi ételeket a kosher konyhához igazították annak a szabályaihoz. Tehát az, hogy krumplis tészta, az egy magyar étel, a magyarok is csinálták, a zsidók is. Attól lesz zsidó, hogy kosher alapanyagokat használ, és kosher módra készíti el. Ugyanez vonatkozik a csirkével. Tehát ez, hogy zsidó gasztronómia, ez ilyen nincs.
2: Én azért, nekem azért ez fáj, amikor ezt ilyen nagy elánnal kijelented.
3: Vannak hagyományos ételek, azok főleg a szombattartás miatt a hosszú időn keresztül főzött ételek, például a sólet, ami készül különböző helyeken, csicseri borsóból, lencséből. Tehát vannak bizonyos hagyományos ételek, amiket országról országra vándorlások során vittek magukkal a zsidók.
1: Bele akartál szólni, azt mondtad, nem értesz egyet.
2: Igen, nekem ez fáj, amikor ezt ilyen nagy elánnal kijelenthet, hogy nem létezik zsidó konyha. Ebben igazad van, hogy a zsidó konyha az mindig alkalmazkodik az éppen aktuális országhoz, ahol letelepszik, de azért vannak saját találmányaink. Azért ne becsüld le például a flódnit, ami az egyetlen kimondottan magyar zsidó étel, illetve hány lehetett még annó, ami elveszett időközben, mert ugye nem maradtak fent írott receptek. Aki meg mondjuk túlélte a háborút, az már nem akarta megsütni, vagy továbbadni. Szóval azért szerintem nem szabad ennyire lebecsülni ezt, hogy zsidó konyha, mert van.
1: Minden esetre, amiket említettél, vagy említettetek, akár a sólet, akár a flódni, a világ legfinomabb ételei süteményei, csak hogyha az ember neki áll, akkor utána, vagy előtte már azért azt tegye helyre az agyában, hogy akkor itt ezzel most egy jó fél napot el fogok bepecselni, mire készen lesz.
2: Más felett, mert annak 24 órát pihenni is kellene, hogy elfelejtsd.
1: Jó, ha már sólet, nemrég volt a sólet fesztivál, te is ott voltál nagykövetként, ugye?
2: Volt.
1: Az egyik legfinomabb étel, hogy mi a különbség a sólet és a hasonló jelleggel készülő egyéb, nem tudom, francia ételek között, amelyik szintén hasonló módon készülnek, ez most nem ide tartozik, minden esetre neked vagy nektek mi a sajátos sólet receptetek? Mennyiben más az? Ahány ház, annyi szokás. Ahány konyha, annyi féle sólet, gondolom én.
2: Mama?
3: Ez így van. Főleg a hús használat, mert ugye a franciák például nagyon szeretnek nyulat tenni,
1: így van, ami hasonló.
3: Tehát a hús használat és az elkészítés módja. Van, ahol előre pirítják a hagymát, van, ahol egybe rakják össze az egészet, nagyon sok múlik a fűszerezésen, és ettől lesz egyedi.
1: Amikor bele van téve az összes alapanyag, a gersli, a baba, hús, akár
2: tojás,
1: a marha, akár a kacsa vagy liba, tojás, stb., akkor egyes fokozaton, fent a tűzhelyen, vagy tegyük be a sütőbe 80 fokra.
2: Egyébként mind a kettő működik, szóval nagyon sokan szerintem ilyen téveszmékben élnek a sólettel kapcsolatban. Első számú téveszme, hogy komplikált. Nem komplikált. Második számú, hogy nagyon sokáig kell a sütőbe, éjszakákon át. az se. Tehát nyugodtan lehet a tűzhelyen is sóletet csinálni. Azt egy kicsit jobban kell figyelgetni, szóval nyilván ennyi hátulütője van. A Zsuzsi mondta egyszer fantasztikusan, ennél jobban nem tudnám tényleg, nem tudnék a sólet védelmébe kelni, hogy nem szabad túl komplikálni. Szóval egyszerűen csak össze kell dobálni a hozzávalókat, és a tűzhelyre vagy a sütőbe türelem, szívlélek kell hozzá.
1: Nem is kell csinálni vele semmit, nem szabad kevergetni. A lényeg az, hogy összeérjenek benne az ízek.
2: Igen.
3: Időt kell hagyni.
1: Mint ahogy a konyhában mindennek nem szabad vele sietni. Beszéltünk nagyon sok mindenről az elmúlt szűk 3/4 órában. Egy-két dolog kimaradt még, és közeledünk sajnos a beszélgetés végéhez, úgyhogy egy-két utolsó kérdés a végére. A Lili Loves Kosherről már beszéltünk, arról viszont még nem, hogy van egy ilyen mellékvágány, talán fogalmazhatok így, hogy Sábesz mama.
2: Igen. Egy mellékfővágány. Ez tulajdonképpen a mi vacsora est koncepciónk, amit az anyukámmal, a diával, társammal és barátnőmmel alakítottunk meg. Ez tulajdonképpen egy vacsora est sorozat, ahol szerettük volna bemutatni azt, hogy zajlik egy Chávez, nem Chávezkor. Miket eszünk, milyen történetek kapcsolódnak ezekhez az ételekhez, és ez tulajdonképpen a hagyományt, a kultúrák fúzióját, tehát ezért például mindig élő cigány zene társul hozzá, mutatja be a női sorsokat és történeteket, amik számunkra olyan fontosak, és hát hál' Istennek tényleg nagyon vegyes a vendégkör, szóval a legtöbben nem zsidók, akik jönnek, és ez olyan jó érzés, hogy meg tudjuk osztani velük is, hogy tényleg semmi misztikum, meg pláne nincsen ebben a sábeszi cirkuszban, egyszerűen csak jókat eszünk, együtt vagyunk, és ünnepeljük az életet. És helyet kap ebben a vacsora est koncepcióban tényleg sok olyan női történet, meg nő, akik számunkra olyan fontosak, viszont eddig nem ünnepelték őket kellően. Tehát például itt meg kell említenem Erzsikét, Ágit, akik családi barátaink és fontos szereplői az életünknek, akik itt szint úgy kiteljesülhetnek velünk ennek a folyamatában, a főzésben, utána tényleg azt elképesztő érzés, azt az örömöt látni, amit át tudunk adni a vendégeinknek, a Pádár Lajos és zenekara, akik egyszerűen olyan fantasztikus zenészek, és olyan hangulatot tudnak életre kelteni egy pillanat alatt, ahogy megérkeznek már úgy életre kel a tér, és ez az étellel együtt, ez egy örökre szóló élmény.
1: Utolsó előtti kérdés a végére, Zsuzsa, nem tudom, 80-as években, 90-es években, te úgy azért tervezted, hogy 2026-ra sztár leszel az akármelyik közösségi oldalon?
3: Nem, eszembe se jutott, sőt, elárulok egy titkot, én a 80-as évek végén kezdtem el főzni, addig nem főztem, tudtam főzni, de nem csináltam, anyukám vezette a háztartást, és megmondom pontosan, mikor 89-ben elköltöztünk olyan helyre, ahova már nem tudott naponta odajönni, és azt mondta, hogy na, akkor mostantól kezdve főzzél te, tanulják meg a gyerekeid, milyen is az anyjuk főztje. Úgyhogy 89-ben alakítottam meg az első saját háztartásom.
1: Utolsó kérdés most már a végére, hozzád, Lili. Beszéltünk arról, hogy keveredtél bele, hogy kezdted el gyártani ezeket a videókat, hogy milyen konyhát viszel, és arról is beszéltünk, hogy csupán egy másfél éves kis sorozatról van szó, és ez alatt az idő alatt nyilván egy csomóan nyúltak már hozzád, mert megkerülhetetlenné vált a neved. Mikor jön az első könyv? Nyilván ez a következő.
2: Hát készül, és meg kell, hogy mondjam, hogy ilyen néha belefutok ilyen alkotói válságokba, amikor íródik, és hát rengeteg családi történetet osztunk meg benne, és azért ezek felkavaróak is tudnak lenni, szóval olyan sok emlék jön vissza, és annyit tényleg tegnap például hajnal 2-ig dumáltunk, és emlékeztünk ezekre a pillanatokra, meg az ételekre, úgyhogy ebbe tényleg mindent beleteszünk, éppen most készül, és remélhetőleg újra találkozhatunk, és majd mesélhetek neked róla, hogyha már ott tartunk. szeretnék többet.
1: Kedves párod, a férjed, egyszer sem mond, ez már az utolsó utáni kérdés, hogy nem vagyok éhes, most már ne főz többet.
2: Hál' Istennek soha. Ilyet ő nem mond. Egyébként ez is egy ilyen szikrája volt ennek az egész online főzésnek, hogy amikor megismerkedtünk, ő félig magyar, és a magyar nagymamája, a Klári, ő egy híresen juhászi asszony volt. És ő ezeken az ételeken nőtt fel, egy szót nem tud magyarul, meg tényleg csak ritkán járt ide, de ismeri ezeket az ételeket, és őt pont úgy repíti vissza azokba a békebeli pillanatokba, és nekem ez egy motiváció volt anna, amikor megismerkedtünk, hogy jaj, de jó, akkor ez neki is jó, hát csináljuk, és legyen ilyen a mi családi konyhánk is, mint amin mi felnőttünk, úgyhogy igazából nélküle ez az egész nem létezne, mert fantasztikus férj, nagyon-nagyon jó társ, és mindent megeszik, képzeld el.
1: Zsuzsa, Lili, Zsuzsa, nagyon szépen köszönöm, hogy jöttetek, kellemes további szép estét.
3: Köszönjük. Köszönjük, szer. Elakad a szó.

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, mindjárt 10 óra lesz, úgyhogy elérkeztünk a mai Kultúrfitness első órájának a végéhez. Ebben az órában Lantos Lili gasztrobloggerrel és az édesanyjával Lantos Zsuzsával beszélgettem, a következő órában pedig a Bölcskei Szent András kastély tulajdonosával, Belasics Edittel fogok beszélgetni, és már mutatom is, hogy melyik dallal indítom a következő órát.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Itt vannak a Glamour napok. 402 kupon, akár 50% kedvezmény a kuponfüzet vagy az app segítségével. Már október 12-től. Részletek glamournapok.hu.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Novák József.
1: Ez a Petőfi Rádió.
4: Marad a napos, de hűvös idő, uniós csúcsot tartanak holnap Brüsszelben. Megújul a balatoni bringa kör egy szakasza.
1: Petőfi Rádió, közlekedés.
4: Árokba hajtott egy autó a 11-es főúton Tahitótfalu és Dunabogdány között. A 33-as kilométernél félpályán halad a forgalom. Az M1-es Budapest felé vezető oldalán a 68-as és a 66-os kilométer között Tata térségében mindkét forgalmi sávot lezárták hídzsaluzás miatt. A forgalom a leálló sávban halad. A munkavégzés és a korlátozás várhatóan a hajnali órákig tart. Betonelemeket szednek fel az M1-es hegyes halom felé vezető oldalán, Komárom térségében. A 78-as és a 80-as kilométer között a belső sávot lezárták. A munkavégzés szintén a hajnali órákig tart. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
4: Uniós csúcsot tartanak holnap Brüsszelben, a tagállamok vezetői egyebek mellett az energiaválság kezeléséről, a migrációról és az európai külső határok védelmének megerősítéséről is tárgyalnak majd. Magyar Péter miniszterelnök a találkozóra érkezve hangsúlyozta, a magyar kormány határozott álláspontot képvisel a migráció ügyében, és a cél az, hogy Magyarország külön uniós forrásokat kapjon a határvédelem megerősítéséhez. Csaknem 3 milliárd eurót folyósított Ukrajnának az Európai Unió. Az Európai Bizottság elnöke hangsúlyozta, a pénzt Ukrajna legsürgetőbb katonai szükségleteire, így a védekezéshez nélkülözhetetlen drónokra és rakétákra, valamint lőszerek beszerzésére fordítja Kijev. Nem utalja át a szolidaritási hozzájárulás következő részletét az Erzsébetvárosi önkormányzat, közölte Budapest 7. kerületének polgármestere. Niedermüller Péter úgy fogalmazott, áprilisban a Fidesz ment, de a szolidaritási hozzájárulás maradt. Csak most már az Alkotmánybíróság kimondta, hogy alaptörvény sértő a működése. A polgármester hozzátette, ha inkasszóra kerül sor, jogi útra terelik az ügyet. Megújul a balatoni bringa kör egy 20 kilométeres szakasza. A közlekedési és beruházási miniszter közölte, a legnagyobb fejlesztés az északi partot érinti, ahol Tihany és Balatonfűszfő között több mint 14 kilométeren szélesítik és korszerűsítik a kerékpárutat. A munkálatok várhatóan jövő tavasszal kezdődnek. A beruházásokhoz hazai és uniós forrásokat használnak fel.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Éjszaka átmenetileg több felé beborul az ég, majd holnap az ország nagy részén ismét több órás napsütés valószínű. Észak-keleten-keleten gyenge eső előfordulhat, ma szél megélénkül, hajnalra 2-7 fok közé hűl a levegő. De a kevésbé felhős, szélcsendes helyeken gyenge fagy is előfordulhat. Napközben 13-19 fokra számíthatunk.
2: A hírek után...
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, 10 múlt pár perccel, ez már a mai Kultúrfitness második órája. Miért vesz valaki egy kastélyt, hogyan vág bele a felújításba, és mire használja? Ebben az órában ezekről is beszélgetek a Bölcskei Szent András kastély tulajdonosával, Belasics Edittel. Mindjárt kezdünk, Hello Szani Roland vagyok.

hiányoztál. Semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsökből csinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbe.

0: Kultúr Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is a Kultúr Fitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a főnemesi világban fogunk kalandozni, vagyis hát egy kastély világában. Már itt ül velem szemben a stúdióban a Bölcskei Szent András kastély tulajdonosa, Belasics Edit. Köszöntelek, Edit, de jó, hogy jöttél, szervusz.
2: Köszöntelek téged, és köszöntöm a hallgatókat is.
1: Azért mondtam, hogy a főnemesi világban, mert hogyha szerintem nagyon sokunkban, 100 emberből 99-ben az rémlik fel, hogy azt hallja, hogy kastély szépen felújítva, akkor ott azért korábban nyilván voltak olyan bálok, meg zsúrok, meg bankettek, ahová az emberek kiöltöztek, és akkor megfordultak a bárok, a főnemesek és mindenki más. Ennek a kastélynak is valami hasonló története van.
2: Igen, hála Istennek, hogy ezek jutnak az eszünkbe. Nagyon fontos, hogy szép dolgokra emlékezzünk, szép dolgok legyenek a fejünkben, hiszen azok befolyásolják a mindennapjainkat. Nem feltétlenül volt egyébként csak főurak kezében kastélyok. Ez a középnemesi réteghez is hozzátartozott, ilyen ez a kastély is, Bölcske Szent András pusztán. Hidaskürti Gányi Nagy Lajos és a felesége Vizer Konstancia építették konkrétan ezt a kastélyt 1830-as, 50-es években, aztán a 90-es években a kápolnát, és akkor telepítettek egy angol parkot.
1: Számtalan történet kering a kastéllyal kapcsolatban, az urbánus legendák között, mindegyikre ki fogunk majd térni, és mindegyikről beszélni fogunk, viszont te nem úgy vagy ennek a kastélynak a tulajdonosa, hogy a családba születtél, és akkor megörökölted, hanem hogy te egyszer csak fogtad magad, és a vállalkozói létből kiugorva azt mondtad, hogy pont eleget vállalkoztam, most már itt az ideje, hogy kastély tulajdonos legyek.
2: Hát ez így nagyon leegyszerűsített elképzelés, ugyanis egy kastélyt fenntartani és működtetni, az egy hatalmas vállalkozás, legalábbis én ezt annak élem meg, és ha nem is csak vállalkozás, mert az egy kicsit kevés ehhez, ez egy küldetés, vagy mondjuk úgy, hogy szerelem. Kastélyt felújítani az egy hatalmas alázat, mert hogy egyszerűen figyelembe kell vennünk azt, ahol vagyunk. Itt nem azt csinálok, amit akarok, hanem képzeld el, hogy ez a tér, ez 4000 éve lakott. Itt ott vannak azok a lelkek, akik valamikor itt voltak, és ott vannak azok a szabályok, amiket nyilvánvalóan be kell tartanunk, hiszen ez egy régészeti terület, műemlékvédelem alatt áll, és nem gondolok egyet, aztán lesz, ami lesz, hanem bele kell illeszkednünk egy adott társadalmi, gazdasági, környezeti adottságba.
1: Hát nyilván a település építész, nem tudom, így hívják-e, megmondja, hogy akkor mi az, amit lehet, meg mi az, amit nem lehet. Mennyire kell visszanyúlni a kastélynek az eredeti kinézetéhez, mi az, amit lehet változtatni, mennyire kell, nem tudom, összebútorozni a helyben lakókkal, számtalan szabálynak kell megfelelni.
2: Hát nekem megvan az a szerencsém, hogy nekem építészet az alapszakmám, és ehhez van még egy településfejlesztés végzettségem, úgyhogy azért egy kicsit könnyített volt számomra ez a terep, de igen, mindenképpen alkalmazkodni kell ahhoz, ahol vagyunk. Ugye itt Szent András pusztán vagyunk, és ha már kimondjuk ezt a nevet, hogy Szent András, ugye ez András királyunkhoz kötődik, aki egyébként nem volt szent, ezt valamilyen módon ez a település megelőlegezte neki, vagy ki tudja, hogy még mi lesz, de mindenképpen András királyunkhoz kötődünk. Aztán András királyunk kötődik például Tihanyhoz, ugyanis az első apátságot András király hozta létre Tihanyban. Ezért nekünk van egy nagyon jó kapcsolatunk a tihanyi apátsággal, például aki eljön hozzánk és megnézi a levendulásunkat, az bizony a tihanyi levendulákat fogja nálunk is megtalálni. Tehát látod, annyi felé szerte ágazik egy ilyen térnek a kapcsolatrendszere, amit nem is gondolnánk első pillantásra.
1: Nagyon sok időbe került, mire felújítottátok azt a kastélyt. 2015-ben volt a Grand Opening, ha minden jól megy, immáron 11 évvel ezelőtt, de hogyha visszamegyünk, visszatekergetjük az időkerekét, hogy jutunk el odáig, hogy Belasics Edit egyszer csak fogja magát és azt mondja, hogy akkor én veszek egy ilyen leromlott, romos állapotban lévő, alig álló, düledező kastélyt.
2: Ez szó szerint így van, 2009-ben vettem meg, és akkor bizony nagyon-nagyon rossz állapotban volt. Ez egy kétszintes kastély, és úgy kell elképzelni, hogy a földszinten esett be az eső, és a földszinten a homokban jártunk. Tehát ez valóban egy a végéhez közeledő épület volt. Tulajdonképpen én 2007-ben vettem részt egy tréningen, ahol volt egy olyan kérdés, hogy hol leszek 5 év múlva. Ez nekem egy sárga, klasszicista kastély volt. Most egy picit így összefoglalom, ne menjen ezzel nagyon sok időnk el. Tehát egy sárga, klasszicista kastély előtt álltam, és integettünk a gyerekeknek, akikről tudtam, hogy ők nyáron díjmentesen vannak nálunk, mert hogy ezt megtehetjük, és hogy támogatjuk őket. És akkor 2009-ben azt gondoltam, hogy jó, hát ha nekem ahhoz képest 5 év múlva ott kellene, akkor ehhez kéne egy kastély. Lehetőleg egy sárga, klasszicista.
1: És Sömbrum pont nem volt eladó.
2: Hát látod. Szóval az a helyzet, hogy elkezdtem keresni a Balaton felvidéken, én nagyon szeretem a Balaton felvidéket, és gondoltam, hogy majd biztos ott lesz, biztos oda visz engem az élet, amit én nagyon szeretek, és évfolyamtársaimmal, tehát régi évfolyamtársaimmal, ingatlanossal, egyedül ott bókláztam hónapokon keresztül, de nem volt meg az az érzés, hogy ez az. Azt meg ugye mindenki tudja, ha nincs meg ez az érzés, akkor az nem az. Mondom, jó, nincs itt az ideje. Nem telt el 2 hét, egy tök sima hétköznapon csörgött a telefonom, fölvettem, és egy férfi azt mondja nekem, halom akar venni egy kastélyt. Amit én annyira meglepődtem, hogy meg se tudtam szólalni, mert azt mondja, na akar vagy nem. Tulajdonképpen akarok, de ki maga? Mondja, hogy ő az én balatonföldvári szembe szomszédommal együtt dolgozott az Erste Banknál, most átment a bank a Popoláréhoz, itt van egy beragadt hitel, meg akarnak tőle szabadulni, találkozzunk. Ma se tudom, miről beszél, mire találkoz. Internet előtt van. Igen, jó, akkor erre keressen rá. Rákerestem. Sárga, klasszicista. Tetszik? Tetszik. Találkozzunk. Van az az ára, miért nem érdekel, mondja az árát. Mondta. Na, akkor most találkozzunk. Úgyhogy én így kerültem Bölcskére, úgyhogy semmi közöm nem volt hozzá. Soha életemben nem voltam Bölcskén.
1: Ez egy lepukkant, talán fogalmazhatok így, kastély volt, amikor megvetted. Nyilván a kert az Angol Park is tönkre volt menve, a kápolna még mindig tönkre van menve, erről majd a későbbiekben beszélünk, hogyha azóta nem történt felújítás. Viszont arra gondol az ember, hogy ha az ingatlanárakat nézzük, akár csak itt a budapesti lakásárakat, azok is az egekben vannak, hogy az ember egy ilyen lepukkant kastélyt akar venni, akkor azt odaadják 2 forintért, mert hogy hát ezzel úgyis millió egy dolog lesz, és akkor a gatyádat rá fogod utána úgyis költeni, vagy így is megvan az ára?
2: Hát 2 forintért nem adják oda, de valóban nagyon olcsón, úgyhogy, mert hogy nem ez a költség ebben.
1: Mert egy felújított kastély, hát az már milliárd.
2: Hát hogyne. De most képzeld el, hogy egy régi épületet, ami ugye most már közel 200 éve állott, mert hogy 1830-ban építették a földszintet, tehát majdhogy nem 200 éves. Ha az le van robbanva, akkor az nagyon le van robbanva, arról nem beszélve, hogy azok az építési lehetőségek, amelyek 200 évvel ezelőtt voltak, azok nagyon messze vannak a maitól, tehát akkor olyan, hogy szigetelés, vezetékek, bármi ilyesmi nem volt. És valamit felújítani sokkal, de sokkal többe kerül, mint egy újat építeni.
1: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban a Bölcskei Szent András kastély tulajdonosa Belasics Edit. Kis szünetet tartunk, aztán folytatjuk a beszélgetést. Érdez.

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness. Sunny Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, is abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Belasics Edit, a Bölcskei Szent András kastély tulajdonosa, főúrnője, ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello.
3: Hello.
2: Az elmúlt szűk negyed órában már elmesélted, hogy találtál rá erre a kastélyra, és hogy mi vezetett ide, hogy te egy kastélyt szeretnél venni. Majd a későbbiekben beszélünk arról, hogy vezetékelés, meg szigetelés, meg akármi. Nyilván meggyűlt a bajod vele, vagy ha nem, majd azt fogod elmondani. Viszont előtte te mivel foglalkoztál? Tehát, hogy Belasics Edit hogy jutott el odáig, hogy akkor ő most a Balaton felvidéken, vagy valahol a déli Dunakanyarban, hogyha fogalmazhatok így, egy kastélyt vásárol. Előtte te mivel foglalkoztál?
3: Hát ez lehet egy nagyon hosszú történet is, ugyanis én általában 2-2 fél évig csináltam ugyanazt, aztán változtattam ezen. Mondtam az előbb, hogy építészet az alapszakmám, tehát dolgoztam egy tervezőirodában, aztán dolgoztam egy, utána megszületett a fiam, akkor vele voltam egy kicsit, és volt egy magántervezőirodánk, aztán dolgoztam egy önkormányzatnál egy darabig, aztán elkezdtem divattal foglalkozni, volt egy varrodám, voltak üzleteim, aztán valahogy jött a papíríró irodaszer, és ott egy viszonylag nagy céget építettünk együtt a férjemmel, amit nem is tudom hány éven keresztül vittünk.
2: Az már nincs?
3: Nincsen.
2: Tehát minden másból kiszálltál, és most minden, már csak kastély
3: minden. És csak a kastély, igen. Kastélyban utazom. És abból is csak egyben.
2: 2009-ben megvetted, ha minden jól megy, 2015-ben volt a Grand Opening, a megnyitó, és még mielőtt a kastéllyal foglalkoznánk, említettem egy kápolnát. Állítólag minden a tiéd, mindent fel lehetett újítani. A kápolna az egyetlen, amivel voltak kis gondok, mert hogy ott másfajta engedélyek kellettek.
3: 1990-ben a kápolnát megkapta a Katolikus Egyház. Ugye ezt eredetileg a nagy család építette, és ez egy magánáhítat céljára szolgáló kápolna volt, a családhoz tartozott. Azonban 1990-ben az egyház visszakapta a birtokokat, és így ez a kápolna is a Katolikus Egyházhoz visszakerült, mégpedig a pécsi püspökséghez. Tehát amikor én megvettem ezt az egész területet a rajta lévő ingatlanokkal együtt, akkor derült ki, hogy a tulajdoni lapban a kápolna esetében a Katolikus Egyház van bejegyezve. Uh-huh. Így aztán szóltam a pécsi püspökségnek, hogy ez az övék. Ők visszaírtak nekem, hogy nekik ilyen nincs. Küldjem a tulajdoni lapot, küldtem a tulajdoni lapot, hogy mégis. Úgyhogy így aztán éveken keresztül, konkrétan 7 éven keresztül nem tudtuk felújítani a kápolnát, nem kaptunk rá engedélyt. Aztán egyszer csak megváltozott a széljárás, és engedélyt kaptunk rá, úgyhogy felújítottuk, és 2021-ben újra szenteltük a kápolnát.
2: És az még mindig a pécsi püspökségnek a tulajdona? Vagy
3: igen,
2: most már átkerült hozzá?
3: Nem. A pécsi püspökség tulajdona, mi csak felújíthattuk, és van kulcsom hozzá, tehát aha, be tudom engedni. És mióta nálunk van a kulcs, ugye tudjuk Quasimodótól, hogy szent menedék, tehát minden templomnak mindig nyitva kell lennie. Nálunk nyitva van.
2: Elkezdtétek a felújítást 2009-ben, amikor megvette, vagy hogy kezdődött? Oda mentél gumicsizmában, a sárban, mindenféle kezeslábasban, és fogtad a homlokot, hogy atya úr Isten, mit vettem én a nyakamba?
3: Hát volt olyan, hogy szakadt az eső, és derékig ért a csalán. Bizony, volt ilyen is, igen, amikor éppen az egyik építész barátommal ott voltunk. Hát 2009-ben vettem meg, és 11-12-ben kezdtük el a felújítást.
2: Addig mert csak ugye nézegetted, hogy de szép romos?
3: Nem nézegettem. Addig, miután teljesen nyilvánvalóan én ekkora pénzt nem tudtam csak a saját zsebemből beletenni, szükség volt arra, hogy írjunk egy pályázatot, amit meg is nyertünk, és az Európai Uniótól kaptunk hozzá támogatást. Úgyhogy így kezdtük el a felújítást 11-ben. Aztán pedig egy csomó problémánk volt, hiszen akkor alakították át éppen a műemlékvédelmet. Ugye az egész épületkomplexum műemlékvédelem alatt áll, a terület pedig régészeti védelem alatt áll. Tehát mi bármit csinálunk, most ezt úgy kell elképzelni, hogyha 30 cm mélyen leásunk, ami ugye így kb. Lábszár középig ér, akkor nekünk ki kell hívni a régészt. A régész meg vagy azt mondja, hogy jó, akkor be lehet telvetni az árkot, vagy azt mondja, hogy egy kelt a ház, két kelt a ház, három kelt a ház, és ez ténylegesen így történt, tehát mi találtunk 3-2000 éves kelt a házat, amit aztán a Wosinski Mórról elnevezett múzeum régészei feltártak, az ott fellelt anyagokat elvitték a Wosinski Mór múzeumba, nekünk meg ott maradt a feltárt tér, amit újra betemettünk, mert ezeknek a leleteknek az a legjobb védelme, ha újra visszatemetjük.
2: És addig, amíg egyébként ez a bizonyos régészeti feltárás zajlik, amíg a szakemberek ott vannak, addig ti nem folytathatjátok az építkezést. Addig áll mindenki,
3: iszakálléje. Addig kell és néz. Igen. Hát ezt úgy tudjuk segíteni, hogy egyrészt adunk hozzá olyan embereket, akik ott segítenek, mert tudod, ott azért itt nagyon finom mozdulatokat kell tenni, hogy minden rendben legyen. Adunk embert, nyilvánvalóan a régészeti feltárást a beruházó finanszírozza, úgyhogy ez van.
2: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban a Bölcskei Szent András kastély tulajdonosa, Belasics Edit. Tartunk egy icipici szünetet, aztán jövünk vissza, és folytatjuk a beszélgetést. Vajon?

cserédes hétköznapok, egy igazi boldogság. Árnyékban szemfedővel, justícia, tiszta igazság. Az igazi gazság mások életével szórakozó, mélylapos, befelé forduló vakság. Homályos szemüvegen csak

0: Petőfi Rádió.
1: Kulturfitness. Sani Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kulturfitness, és még mindig Belasics Edit, a Bölcskei Szent András kastély tulajdonosa ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél. Hello.
3: Hello.
2: Már beszéltünk arról, hogy 2009-ben egyszer csak megvetted, 2015-re kész lett a felújítás, a kápolnát is felújítottátok, eltaházakat találtatok, és említetted, hogy te korábban az építészetben is dolgoztál, ez az alapvető végzettséged, amikor odamentél, ránéztél, akkor lelki szemeid előtt már láttad, hogy akkor ilyet szeretnék, aztán utána leültél a tervezőasztalhoz, ceruza, körző, vonalzó, és megcsináltad magadnak, vagy ehhez is mindenféle engedélyek kellettek. Meg kellett nézni, hogy akkor mi az, amit kibír az alap, milyen statikai szabályok vannak, milyen tetőt tehetünk rá, vagy szimplán csak azt szerettétek volna, szeretted volna visszahozni, ami 1830-35-ben volt ott, vagy hogy az kinézett akkor.
3: De az előbb említettem neked, hogy én rengeteg mindennel foglalkoztam, úgyhogy ebben az időben én már egyáltalán nem csináltam építészetet, és nem voltam kamarai tag, úgyhogy nekem nem volt hozzá engedélyem, hogy megcsináljam ezeket a terveket, viszont volt jó néhány
2: ismerősöm,
3: akiknek igen, úgyhogy ezt velük együtt készítettük el, és azért ez nagyon-nagyon sokrétű munka. Mert hogy egyrészt ott van a régészet, amiről már beszéltünk, másrészt pedig ott van egy 200 éves épület, ami romjaiban van. Tehát itt van statika, van víz, van áram, tehát mindenfélére tekintettel kell lenni, és úgy képzeld el ezt a területet, ugye mondtam, hogy ez Szent András puszta. Itt azon kívül, hogy áram van, semmi más nincs.
2: Csatornázni is kellett.
3: Hát itt semmi, itt vízvezeték ugyan van a pusztán, de nincsen víznyomás. Tehát aki a pusztán lakik, annak kútja van. Nekünk is kútunk van. 110 méter mélyről jön a víz, semmifajta vegyszer nincs benne, viszont hogy senkit meg nem érgezzünk, ezért 3 havonta meg kell vizsgáltatnunk. Nincs szennyvízkezelés, tehát kellett nekünk egy olyan szennyvízkezelő rendszert építeni, ami a helyszínen megtisztítja a vizet, és a tiszta víz vissza tud folyni a patakba. Fűtési rendszer. Geotermikus fűtés. A geotermikus fűtésre ráépítettük a napelempargot. Tehát ami lehet, a legkisebb lábnyomunk van. És miután ezt mind megcsináltuk, természetesen vegyszerekben is azokat kell használnunk, ami nem károsítja a környezetet, mert egyébként a saját szennyvízkezelésünket tennénk tönkre.
2: Az alap állt, vagy legalábbis gondolom, hogy az alapot szépen megcsináltak az 1830-as években. Vagy nem? Lehetett használni az alapot, vagy nullára le kellett szedni mindent, és aztán még a tübingeket is beletenni az aljára?
3: Használtuk az alapot, használtuk a falakat, és csodával határos módon az egész tetőszerkezet, tehát nem a fedés, nem a tetőfedés, de a faszerkezet épp volt. De most az alapokat is úgy képzeld el, hogy akkor nem volt szigetelés. Tehát az alapokat belülről és kívülről is 60-60 centire kiássuk, szépen körbe szigeteljük, a falat elvágjuk, betoljuk a szigetelést, és akkor így lehet folytatni.
2: Hát ez elég lepecselős meló, kicsit ez is megdobja egyébként a felújításnak a hosszát.
3: Meg a pénztárcáját.
2: Azt említetted, hogy voltál egy ilyen elvonuláson, vagy valami, nem tudom, ilyen beszélgetésen, ahol azt mondtad, hogy 5 év múlva egy sárga kastély előtt képzeled

0: szabad.
1: Sárga klasszicista, igen.
0: Igen. Na most 2015-re kész lett a kastély, hát ez nem annyira sárga, az nekem inkább fehérnek tűnik.
1: Nem, ez fehér, igen. Képzeld el, hogy lecseréltük ugye a teljes tetőfedést le kellett cserélnünk, gyönyörű szürke műemléki pala volt rajta, és lealapozták a sárga falakat fehérre. És kimentem, és azt mondtam, hogy ez fehér. Attól kezdve fehér.
0: Mennyire tartottátok magatokat, vagy tartottad magad az eredeti tervekhez? Ugyanazt adja belülről, mint ami volt az 1830-as években, 35-ben, 40-ben, ugyanazok a termek, hálók, bálterem, stb. Stb. Vagy az építkezés, illetve a jelenlegi technológia, technika lehetővé tette azt, hogy tök más elrendezése legyen.
1: Nem, teljesen ugyanaz az elrendezés. Egyetlen egy dolgot módosítottunk, ugye mondtam, hogy ez egy magánkastély volt. Most egy magán célból használt kastély esetében a lépcső az nem egy dekor. Operatív lépcső, hanem éppen csak föl tudunk menni az emeletre. Ezt az egyet cseréltük ki, úgyhogy a régi lépcső tér helyén most egy kis raktár van, viszont az eredeti főbejárat mögötti térbe behelyeztünk egy nagyon szép lépcsőt.
0: Nekem a Titanic jut eszembe róla, amikor ott Leonardo DiCaprio meg Kate Winslet lejöttek, és akkor egy olyan lépcső az pont jó egy ilyen kastélyban.
1: És van egy gyönyörű, az egyik oldalon egy gyönyörű kép, a másik oldalon egy hatalmas tükör, a tükörben látod a képet, és amikor jössz le a lépcsőn, akkor az a kép bent van a tükörben, és te is ott vagy, úgyhogy nagyon jó képeket lehet csinálni. Lehet fotózkodni.
0: A berendezés korhű, vagy hát azért azóta eltelt már pár év, 1830 óta, és akkor figyeljünk arra oda, hogy ma mi az, ami enteriőrben mehet egy ilyen kastélyba, de megtartva egyébként, nem tudom, Biedermeier hangulatot.
1: Tudod, én mindig azt szoktam mondani, hogy ha egy kastélyt laknak, akkor ott folyamatosan változnak a bútorok. Tehát nyilvánvalóan megtartjuk valaminek a stílusát, viszont lehetővé tesszük, hogy most itt a 21. században is emberek tudjanak itt létezni. Tehát tudjanak fürdeni, tudjanak vécére menni, legyen internet hozzáférésük, és a berendezésekben is az a fontos, hogy stílusban tartsuk.
0: A berendezésnél fogtad magad, amikor már ott jártatok, hogy nem tudom, 2013-14 magasság, amikor már lehetett látni, hogy na, egy éven belül kész lesz, akkor bejártad az összes lakberendezési boltot szerte, közel, stávol, és tetszik, tetszik, tetszik, tetszik, vagy közösen valakivel, vagy rábíztad valakire?
1: Nem. Én nem a lakberendezési boltokban jártam, hanem bolha piacokon. Képzeld el, én ezt imádom egyébként is, és ugyan a fiam mondta, hogy vegyél ide egy lakberendezőt és csináljatok, majd tudod, hogy úgysem bírnám elviselni. Én azt szoktam csinálni, hogy leülök a padlóra egy-egy teremben, és ott egyszerűen csak hagyom, hogy hasson rám, hogy az a terem ott mit akar. És akkor elmegyek a bolha piacra, különböző helyekre, például Ozorára rengeteget jártam, nem a pszichedelikus fesztiválra, hanem egyébként a bolha piacra. És akkor ami ott tetszik, megveszel. Most, ha valaki majd eljön hozzánk, akkor fogja látni, hogy van egy egészen vadkék ülőgarnitúra, pont ott, ahol a lépcső van, és azt éreztem, hogy úristen, ez mennyire jó lenne nálunk, de azt is éreztem, hogy de annyira vadkék, most mit csináljak, úgyhogy az árusnak elkértem az elérhetőségét, de nem vettem meg, hazafelé menet, mondtam, úristen, most vissza kell hívnom, mert nekem ez kell. Visszahívtam, és a mai napig az van ott.
0: Kettő kérdés még a kastélyhoz, aztán majd foglalkozunk a kastélyt körülvevő angol parkkal is. Az egyik az az, hogy borospince van-e, ami a kastélyhoz hozzá szokott tartozni?
1: Van egy borospince, de ma már nem készítünk pezsgőt, viszont ezt a borospincét használjuk kiállító teremként.
0: A másik fontos kérdés, kastélyról beszélünk, titkos átjárók, titkos ajtók esetleg.
1: Hát képzeld el, hogy 1 kilométerre tőlünk van egy másik kastély, ez a Hanzéli kastély, és a szóbeszéd szerint a két kastélyt összekötötte egy föld alatti folyosó. Hát sajnos mi ezt nem találtuk meg.
0: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban a Bölcskei Szent András kastély tulajdonosa Belasics Edit. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést.

0: Kultúrfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig a Szent András kastély tulajdonosa, ami Szent András pusztán van. Belasics Edit ül velem szemben a stúdióban, még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél. Szia, Edi.
2: Szia.
1: Meg annyi dologról beszélgettünk a kastéllyal, a felújítással kapcsolatban, a titkos folyosóval, meg átjárókkal kapcsolatban. Arról még nem beszéltünk, hogy nyilván neked, nektek nem csak a kastélyt kellett rendbe tenni. Ez egy elég nagy területen fekszik, és egy elég, hát a korában elég híres angol park, ahogy fogalmaztak akkor, vagy talán még ma is, vette körül, nyilván mindenféle fákat ültettetek, nyilván mindenféle bokrok vannak, konyhakert is talán, kis állatok.
2: Így van, tehát egy nagyon szép angol parkot telepítettek az 1890-es években. Ugye az angol parkról azt kell tudni, hogy szemben a francia kertekkel, amikor megnőnek benne a növények, akkor olyannak kell lennie, mint egy természetes erdő. Uh-huh. És nálunk ez bizony így is van. Tehát vannak faritkaságok is ebben a parkban. Ezen kívül pedig ugye minden kastélyhoz tartozik egy történeti kert. És ezt a kertet úgy kell kialakítani, hogy ez összhangban legyen az épületekkel, a térrel, az erdővel és minden egyébben, meg hát ugye ott van nálunk a kápolna, azzal is. Ugyanakkor valamikor ezek a birtokok tartalmazták, hát ez egy kicsit furcsa szó, de tartozott egy nagy birtok is, ahol egy csomó termelés volt, mezőgazdasági termelés. Természetesen ezek a birtokok ma már nem tartoznak ezekhez a kastélyokhoz, viszont van egy kicsi kertünk, ahol biodinamikus gazdálkodást folytatunk. Minden ott termett zöldségfélét fölhasználunk az éttermünkben, és ezen kívül pedig ültettünk először csak 101, aztán később még 20, és az idei évben pedig még 50 gyümölcsfát, és a gyümölcs is a cseresznyétől kezdve egészen a birsalmáig folyamatosan jön be a konyhára, és ezt kapják enni a vendégeink, és természetesen készül belőle mindenfajta finomság, lekvárok, befőttek.
1: Mennyi az alapterülete, a hasznos alapterülete ennek a kastélynak, Edit?
2: A kastélynak? Igen. Az 800 négyzetméter, maga a hozzátartozó földterület pedig 7 hektár.
1: Nem kicsi egyik sem, hogyha a kastélyra gondolok, és 800 négyzetmétert mondtál, akkor hát most egy ilyen sorozatból indulok ki, ott szerintem kisebb volt az alapterület, de elég sokan dolgoztak a csengetett Milordban, hogy akkor ott a napi reggeli, meg az este, meg az akármi meglegyen, nyilván itt is kell, hogy legyen személyzet.
2: Hogyne, természetesen.
1: Szakács, intéző, nem tudom, akárki, minden más.
2: Hát az intéző még mindig én vagyok, de van szakácsunk, van felszolgálónk, nyilván vannak, akik takarítanak, és hát a természetesen a kertet is rendbe kell tartani.
1: Ha már van az embernek egy ilyen kastély, megveszi az ember ezt a kastélyt, vagy inkább fogalmazok úgy, hogy ha vesz az ember egy ilyen kastélyt, mert van egy ilyen víziója, hogy akkor ő ott szeretne élni, akkor azt úgy veszi meg, hogy akkor hát valaki más, nem tudom, 52 négyzetmétert vásárol itt Budapesten a belvárosban, és akkor ott él, és akkor te meg ugyanerre a célra vettél magadnak egy 800 négyzetméteres kastélyt, hogy akkor én itt fogok élni.
2: Nem egészen, én nem élek a kastélyban. Nem magamnak vettem, nekem nincs szükségem rá. Én egy vízió alapján vettem meg.
1: Befektetés.
2: Nem, még csak ezt sem mondanám. Küldetés. Európa közepén, mégis a világ végén, a változás tere. És amit mi itt csinálunk, mi változás terét biztosítjuk azoknak, akik szeretnének változni. Például művészetekben teremtünk teret fiatal alkotóknak, akik nálunk Artist in Residence programon vesznek részt, és képzeld el, hogy Ausztrália, Japán, Kína, Olaszország, Franciaország, Németország, Oroszország és Ukrajna is együtt, és természetesen magyar művész minden évben van nálunk. Aztán adunk teret a zenének, mesterkurzusokat tartunk nálunk, Róman Dittával már 7 éve, Borbé Lászlóval és vonósokkal pedig az idei évben kezdtük és folytatni fogjuk. Szent András Akadémiának hívjuk, aztán teret adunk a MÁV szimfonikusokkal együtt. Ugye mondtam, hogy kis településen vagyunk, és még kisebb települések vesznek bennünket körül. Azoknak a gyerekeknek, akik itt élnek, mondhatni zéró az esélye, hogy mondjuk a budapesti filharmonikusokat hallják, vagy klasszikus zenei koncerteken vegyenek részt a Zeneakadémián. Tehát mi odahozzuk nekik a zenét, évente 5-ször 200 gyerek ingyenesen vesz részt nálunk koncerteken. Aztán szervezünk varázslótábort egészen kicsiknek 7 és 12 éves kor között, ahol nem Rodolfo bűvészetét gyakorolják, hanem azt tapasztalják meg, hogy maga az ember milyen lehetőségekkel rendelkezik.
1: Kettő utolsó kérdés a végére, Edit, mert hogy sajnos elérkeztünk a beszélgetés végéhez. Említetted, hogy kulturális misszió is van ezzel a kastéllyel, a Szent András kastéllyel kapcsolatban. És hát neked egyébként ez már korábban fontos szerepet játszott az életedben. Az alapítvány megvan még?
2: Tudással a jövőért alapítvány, és az alapítványunk szervezi ezeket a programokat, amikről az előbb beszéltem, és minden évben van egy nagyon kedves bálunk, ami András naphoz kötődik, ugyanis András nap a változás napja. Nem tudom, hogy ezt a hallgatók tudják-e, de András nap előtt a kifelé fordulás időszaka van, András nap után pedig kezdődik az advent, a befelé fordulás, és ha már Szent András pusztán vagyunk a változás terében, akkor a változás napjához kötődik, ami a jótékonysági bálunk, estéjünk, amikor is azokat várjuk, akik úgy gondolják, hogy szívesen részt vennének azoknak a fiataloknak a támogatásában, azoknak a művészeknek, vagy leendő művészeknek az útját egyengetni, akiket mi odafogadunk, és nálunk töltenek időt.
1: Meg is válaszoltad az utolsó kérdésemet, ami a bálhoz kapcsolódott volna. András Andor, az november 30-a, ha minden jól megy. Mikor lesz a bál?
2: Így van, a bál november 28-án szombaton lesz.
1: Edit, nagyon szépen köszönöm, hogy jöttél. Kellemes további szép estét.
2: Köszönöm szépen, viszont kívánom.

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió. Mindjárt 11 óra lesz, úgyhogy elérkeztünk a mai kultúrfitness végéhez. A mai kultúrfitness első órájában Lantos Lili gasztrobloggerrel és az édesanyjával Lantos Zsuzsával, és a mai kultúrfitness második órájában pedig a Bölcskei Szent András kastély tulajdonosával Belasics Edittel beszélgettem. A kultúrfitnessnek vége, és utána pedig jön Fekete Laci, és 11 órától övi a stúdió. Mi lesz ma? Szia, Laci!
1: Szia, és köszöntöm a hallgatókat is. Nagyon köszönöm, startol a vándorbot, ahogy te is mondtad, este 11 órától. Ezúttal Korina és utazó friss Vadvirág című lemezéről beszélgetek majd az előadókkal, Mircse Korinával és Balázs Mihállyal. Egy nagyon-nagyon érdekes lemezzel van dolgunk. Teljesen színtiszta, vegytiszta country lemez. Én nagyon-nagyon szeretem ezt a countryt, főleg most otthon nézünk egy ugyanilyen sorozatot, ami ilyen témába megy. Nem mondom el a címét, de lehet, hogy sokan tudják, úgyhogy nekem most így külön kedves ez a lemez. Úgyhogy Korina utazó Vadvirág című lemez lesz a fókuszban.
0: Laci, a stúdió a tied, én pedig mára búcsúzom. Az elmúlt két órában Szani Rolandot hallottátok. Hello!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
3: és az IKO Műsorgyártó Magyarország Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
4: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
3: A műsorajánló után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
3: és 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Hello mindenkinek, én Fekete Laci vagyok, és ma este is startol a Vándorbot, amiben ezúttal fókuszban az új Korina utazó lemez a Vadvirág, amiről Balázs Mihállyal és Mircse Korinával beszélgetek. Tarts velünk ma este is!
2: Itt egy újabb óra.

0: Petőfi Rádió minden magyar, én Fekete Laci vagyok, és most a Vándorbotot hallgatod. Ezúttal fókuszban az új Corina lemez, a Vadvirág, amiről Balázs Mihállyal és Mircea Corinával beszélgetek. Hát köszöntelek titeket ismét a stúdióban.
1: Szervusz, köszönjük a kívást.
0: És amikor elkezdtem írni ezt a kis szösszenetet itt magamnak, egyből beugrott a vadvirágos premier beszélgetésünk korábbról, és a sztori, hogy milyen jól sikerült ez a klipforgatás, hogy a random cica pont ott a szénabogják között ott volt, és hogy mennyire jó, és valahogy ez ugrott be, amikor meghallgattam a lemezt, ez a jó élmény, hogy mi erről beszélgettünk, és hát azóta itt van a teljes lemezanyag. Kicsit menjünk vissza, milyen hónapok állnak mögöttetek?
1: Sűrűek.
0: Mert ez júliusban volt, azt hiszem, ez a vadvirág.
2: Igen, hát az elmúlt hónapjainkat teljes mértékben ennek a lemeznek a munkálatai, keverése, maszterelése, a klippeken való agyalás tette ki, illetve magának a lemezgyártásnak a lebonyolítása, és hát egészen elképesztő, hogy ezt így magunk mögött hagyhatjuk, és szerintem bátran állíthatjuk, hogy ez így gyakorlatilag életünk, eddigi életünk főműve.
0: Az biztos. Igen, és mindenképpen emeljük ki, hogy a legjobb hír, hogy vinil is készült, ami nagyon nagy szó, ehhez külön gratulálok, szép, nagy artworkök, stb. Esetetekben sima fekete a lemez, vagy valami színt belevittetek?
1: Fekete lett, egyébként fekete. Elgondolkoztunk rajta, de azt gondolom, hogy az egész vadvirág lemeznek van egy kicsit ilyen, nem is tudom, egy ilyen kicsit ilyen hagyomány őrző hangulata, vagy nem tudom, azáltal, hogy visszanyúltunk így a country gyökerekhez is, a modernebb saját dalok mellett, és igazából egy ilyen klasszikus bakelit lemez szerettünk volna hozzá.
0: És még ebben nekem Búcsú, a szerkesztőm segített, hogy állítólag előrendelésnél volt kétféle opció itt. Személyes üzenet, hangvételű üzenet, meg mi volt a másik? És a dedikálást, erről még meséltek
1: igen,
0: már.
1: Igen, lehetett dedikálva kérni. Igen, a rendelések csomagolása közben elgondolkoztam, hogy ez mennyire volt jó ötlet, mert itt teljesen bepánikoltam, hogy és ha nem lesz szép a kézírásom, és de igen, lehetett,
0: tehát
1: az online rendelésnél is lehet olyan opciót választani, hogy személyes üzenettel, dedikálással kéri valaki a lemez, vagy csak simán.
0: És ilyenkor mit írtatok vele, vagy mit írtál vele?
1: Titok.
0: Nem mondod, csak akkor tudhattam volna meg, hogy előrendelek egy lemez. Uram, valamit éppen akartál mondani.
2: Igazából csak az, hogy ezzel a csomagfeladással kapcsolatban, meg előrendeléssel kapcsolatban így, ezt a részét is teljes mértékben magunkénak érezzük, ugyanis a teljes webshopot mi magunk ketten fejlesztettük le, wow. és a csomagok kiszállítása, meg a webshop üzemeltetése is igazából ilyen házon belül
1: a szállításban
2: meg.
1: Azért kérünk segítséget a utasszolgálattól, de nem gyalog visszük el a
0: lemezet.
1: De igen, igazából tulajdonképpen ezen kívül tényleg a webshop fejlesztéstől a rendelések csomagolásáig minden házon belül történik.
2: Igen, de
1: ez személyes dolog az egész.
2: De ezért talán egy pluszban is egy kicsit úgy most ennek az egésznek, hogy így létrejött, és hát nem mondom, hogy teljesen túl vagyunk rajta, mert ez éppen történik a dolog, de hogy így még inkább magunkénak érezzük, úgyhogy minden kis fázisát a dolgoknak saját magunk csináljuk.
0: Azt a mindenit. Na egyébként térjünk rá egy kicsit a dalokra. Nekem ugye persze már idézőjelben elcsépelt, nagyon sokat hallottam a vadvirágot, de nekem továbbra is az az egyik favoritom, mert azt hallottam először, de én is felírtam a csavargó dalt, a Tesco parkolót, az Áfonya utca is nagyon jó, és egyébként éppen most nézünk egy sorozatot, nem mondom ki a címét nyilván, ami Montanában játszódik, és kábolyok vannak benne, és annyira jó, mert pont oda passzolt, most éppen én is ma hallgattam végig az egészet, így mi alatt írtam.
1: Jó.
0: Nektek melyik a legkedvesebb dal, ha egyáltalán van ilyen?
1: Ez gonosz kérdés. Én azt gondolom, hogy tényleg nehéz ilyet választani. Szerintem valószínűleg mindannyian elmondhatjuk azt, hogy amit címadó dalnak választottunk, a vadvirág, az nem véletlenül lett címadó dal, szerintem a lemeznek. Viszont azt gondolom, hogy tényleg minden kis mozaik darabka fontos ezen a lemezen, és ezért nehéz így kedvencet választani, mert mindegyik, tulajdonképpen mindegyik dal elég hosszú lemez, 13 dalból áll, és mind a 13 történet szerintem másért fontos, másért tanulságos, és másért szép, úgyhogy nehéz kedvencet választani, de talán a Vadvirágot mi is nagyon, nagyon kiemelten kezeljük.
2: Hogyha magam nevében kell beszélnem, az első koncertre a próbák során játszottuk ezeket a dalokat már, uh-huh. és nekem talán ott, amiben így még egy pluszt érzek, az a Negyere utánam című dal, ami az nyilván a...
0: Az összes jó.
2: Nyilván az, én nekem így a rockzenei múltam miatt az egy kicsit jobban a komfortzónámban van, de hogy azt valahogy játszani is nagyon szeretem. Nem, mintha a többit nem, de hogy ez különösen.
0: Már is innen folytatom a beszélgetést a következő körre, viszont ezek előtt még zenélünk itt a Petőfin.

0: Petőfi Rádió, minden magyar, én Fekete Laci vagyok, és ez a Vándorbot, amiben most fókuszban az új Corina utazó lemez, a Vadvirág, amiről Balázs Mihállyal és Mircsek Corinával beszélgetek. Na most, ami nekem külön tetszett, mert erre biztos, hogy jól emlékszem, végül is én Spotify-on hallgattam meg ezt az anyagot, és ilyet én még nem láttam, vagy csak eddig nem tűnt fel, hogy minden egyes dal, ugyanazon a lemezen, nyilván a Vadvirág című lemezen, külön kis képet kapott, ahol általában téged láthatunk, vagy az összesen téged láthatunk, ülsz, fekszel, kocsi mellett, stb. És nagyon tetszett, hogy még erre is figyeltetek, hogy mindegyik kis dalnak van egy ilyen, számomra úgy tűnt, mintha így a sztorihoz passzoló egy kis kép lenne hozzá. És nem ugyanaz a cover picture mindig.
1: Ez igazából úgy van, hogy tehát a lemeznek a nagy részét, azt úgy jelentettük meg,
0: hogy kis lemezenként.
1: De
0: ez annyira jó így, nekem nagyon tetszett.
1: És azért szerettük volna így, hogy tényleg minden dal megkaphassa a saját idejét.
0: Saját figyelmét,
1: és akkor mindegyik dalhoz forgattunk klippet, csináltunk fotót, és mindegyiknek van egy saját külön kis világa, és akkor ugye, hogyha az egész, amikor az egész lemez megjelenik, ilyenkor úgy van összefésülve tulajdonképpen egy borítókép alá a Spotify-on, de úgy tudom, hogy a kis önálló képek is megmaradnak kiadványunk.
2: Igen, úgy van, hogy elsődlegesen, hogyha most rákeresel, akkor már közös borítókép alatt találod meg a dalokat, de hogyha a diszkográfiába visszamész, akkor ott megtalálod a kis szingülöket is.
0: Na, nekem ez nagyon tetszett, és mindegyik fotó annyira jó. Kicsit menjünk bele a country zene szeretetébe. Honnan jött ez nektek? Egyébként lehet, hogy már az első dal esetében annó beszéltük, de mindenképpen elevenítsük fel.
1: Igazából ez elég régre nyúlik vissza, és én ezt már beszéltünk is róla szerintem, mert szeretem ezt a sztorit, hogy úgyis szívesen elmesélem, hogy nekem igazából szerintem apukámhoz kapcsolódik ez az egész, mert ő nagyon szereti ezt a műfajt, és ő is szokott énekelni, szájharmonikázni, és amikor mi a tesómmal kicsik voltunk, akkor nagyon sok régi country dalt, meg egyébként blues dalokat is, meg ilyen írkocsma dalokat is, meg mindenféle, de kifejezetten country, de nagyon gyakran énekelt nekünk, és én úgy ismerkedtem meg ezzel a műfajjal, és ez nekem baromira tetszett. És aztán, amikor elkezdtem önállóan zenélni, akkor először nem is ebben a műfajban kezdtem el alkotni, de ahogy így, azt gondolom, ahogy így egyre inkább ismertem meg a saját zeneiségemet, és térképeztem fel a saját stílusomat, elkezdtem így visszakanyarodni ehhez. És amikor ezt felismertem, akkor találtuk ki, hogy akkor csináljunk egy nagy lemezt, ami ennek a témakörében van, tehát hogy erre a műfajra van felhúzva. És ugye ez az egész magyar fordításos dolog is, nekem ez egy nagyon nagy dolog volt, hogy amikor én még kicsi voltam, és nyilván nem tudtam angolul, akkor apukám úgy énekelte ezeket a dalokat, hogy lefordította magyarra.
0: Nem mondod.
1: Igen, és akkor megismertük ezeket a történeteket, ezeket a karaktereket, és annyira szépek ezek a történetek, annyira valósághűek, és ott izgultunk a karakterekért, hogy túlélje, vagy belehal-e, vagy nem tudod, és mi lesz a szerelmével, és hozzátartozott a gyerekkorunkhoz ezek a karakterek.
2: Mondjuk általában, mivel countryról van szó, a főhős meghal, szóval.
1: Nem mindig. Van a lemezen olyan, ami meghal. De mindegy, és nekem ez a világ nagyon tetszett, ez a történetmesélés, és ezt ennek szellemében igyekeztünk összerakni a lemez dalait is, hogy ez a történetmesélős hangulat meglegyen rajta, amiben én annyira beleszerettem már kiskoromban.
0: Nagyon jó, hogy ezt mondtad, mert pontosan ezt írtam fel, és direkt tettem fel először a country-s kérdést, hogy na majd arra, hát ha így belecsöppenünk ebbe, de igen, mindegyik dal egy kis történet, egy saját sztori, és mindig saját élményekből építkeztek, vagy ez fiktív teljes mértékben. Tudom, hogy itt a vadvirágok esetében beszéltük már, hogy ez nem úgy vitte a korásba a vadvirágot.
2: Ugye a Kori mondta azt, hogy az édesapja lefordította ezeket a dalokat, és hát a lemezen egyébként több dal is, az konkrétan az ő fordítása.
1: Igen, tehát, hogy jó, tehát, hogy úgy van, hogy a lemez nagy része az saját dal, uh-huh. és egyébként a kérdésedre válaszolva nem minden történet velem esett meg, de minden történet olyan, ami rám nagy hatással volt, és bele tudtam helyezni magamat uh-huh. szerintem. Azért nyilván vannak olyanok is, amik konkrétan velem estek meg, viszont vannak olyan dalok is a lemezen, amik viszont ezek a dalok, amiket apa énekelt nekünk kiskoromban, ebből egy kis válogatást raktam össze, és van egy olyan, amit apukámmal ketten éneklünk el duettben, van egy olyan, amit Misivel ketten éneklünk el duettben, és szerettem volna egy ilyen tisztelgésként annak irányába, hogy honnan indult ez az egész, felrakni ezeket a dalokat is, hogy megmutassam azoknak, akik most hallgatják a lemezt, meg minket, hogy honnan indult ez az egész. Úgyhogy nagyon vegyesek, nagyon színesek a történetek szerintem.
0: Már is innen folytatom a beszélgetést a következő körre, viszont ezek előtt még természetesen zenével folytatjuk itt a Petőfi.

Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, én Fekete Laci vagyok, és ebben az órában a Vándorbot szól, amiben ezúttal fókuszban az új Corina utazó lemez, a Vadvirág, amiről

0: Igen, és ugye úgy kezdődik, hogy még nem tudom, hogy hol alszom ma éjjel, és akkor pont a Művészetek Völgyében ott a kis transporter buszunknak a hátába beraktunk egy matracot, és akkor így ott aludtunk, és akkor, oh, és akkor sokszor volt, hogy valaki megkérdezte, hogy és hol alszotok, és meg még nem tudom. És akkor az egész vagyára szólt tulajdonképpen, úgyhogy ezt meg kellett csinálni.
1: Hát mondjuk fesztiválokon ez visszatérő így probléma van. Egyébként. Főleg a Művészetek Völgyében. Még egy kérdés jutott eszembe a lemezzel kapcsolatban, ugye mi még nem fogtuk a kezünkbe ezt az anyagot, viszont készítettetek-e hozzá, nyilván hát nagyon szép borítója van, stb., de hogyha kinyitjuk, akkor valami artwork visszatérve, dalszövegek, bármi, van-e benne ilyen extra?
0: Van benne egy...
1: Persze, imádom az ilyeneket.
0: Van benne egy betétlap, az egyik oldalon a dalok közreműködői, szerzői, minden info a dalokról rajta van, és a másik, illetve hát egy kis köszönet nyilvánítás azok felé, akik segítettek a lemez létrehozásában. A másik oldalra pedig olyan képeket válogattunk, amik a lemezhez kapcsolódnak, a klipforgatásokról, amikor Pribojszki Matyi szájharmonikázik a lemezen pár dalban, amikor átjött szájharmonikázni, akkor csináltunk egy közös képet, azt is beleraktuk, amikor apukámmal énekeltünk, arról is kész. Tehát, hogy tulajdonképpen egy ilyen kis emlékalbum lap lett a másik oldala a lemez készítéséről.
1: Pont ezért jó, hogy ilyen fizikai adathordozó, hogy ilyen emlékeket bele lehet tenni. Nagyon-nagyon jó. Egyébként ki készítette a képeket általában, vagy így a klipekből kiragadott fotók ezek? Vagy volt-e fotós, így értem?
0: Szerintem a legtöbb képet Bikali Sanyi és Zsoldos Dávid készítették a forgatásokon, illetve hát így egymást is fotózgattuk Misivel, Misi is sok képe. A lemezborító képét konkrétan Misi fotózta egyébként, úgyhogy igen, ott egy ilyen pipacsmezőre.
2: Egy cross motor,
0: egy extrém helyzet volt.
2: Cross motorpályán kellett átmászni, egy ilyen elég magas cross motorpályán kellett átmászni, az egész fotós cuccal teljes hacukában. Úgyhogy megszenvedtünk azért a képért, azért, hogy egy pipacsmezőt találjunk.
1: Imádom, óriási. Na hát, lesz itt egy koncert is, október 17-én egészen pontosan. Azért is beszéltünk róla, mert ha jól lettem, már most teltházas. Tehát, hogy ez ennyi volt, elkeltek a jegyek.
0: Igen. Ez is egy megható pillanat volt nekünk. Ez már egy, hát mennyi, egy 3 hónapja kelt el az összes jegy, elég sok idővel a koncert előtt, és hát nagyon-nagyon örültünk neki, és nagyon izgatottan várjuk a koncertet. Szerintem, hogy is van, az összes dalát eljátsszuk a lemeznek, de még olyan dalokat is, amik még korábban jelentek meg, és nem ezen a lemezen vannak rajta, úgyhogy szerintem egy nagyon, hogy mondják ezt, szép színes műsorral készülünk, és élő zenekar lesz, úgyhogy teljesen élőben fognak megszólalni a dalok teljes zenekari kísérettel, és lesznek vendégek a koncerten, úgyhogy ez egy nagy ünnep lesz, és olyan, hogy ez is olyan megható, hogy kaptam az elmúlt hetekben üzeneteket azzal kapcsolatban, hogy mennyire várják már a koncertet, és hogy szabadságot vettek ki, és tényleg van, aki külföldről utazik ide a koncert miatt, úgyhogy tényleg egyre inkább én is azt látom, hogy ez tulajdonképpen egy ilyen ünnep lesz ez a nap.
1: Már is innen folytatom a beszélgetést még egy utolsó körre, ezek előtt azonban még zenélünk itt a Petőfin.

0: Petőfi Rádió, minden magyar, én Fekete Laci vagyok, és ez a Vándorbot, amiben most fókuszban az új Corina utazó lemez, a Vadvirág, amiről még pár percben Balázs Mihállyal és Mircse Corinával beszélgetek. Vendégek tekintetében gondolom Pribojszki Matyi ott lesz a kis harmonikájával.
1: Így van.
2: Hát egy-kettő harmonikával, igen. Az elég sok van neki.
0: Tudom, igen. Valamilyen közreműködőt még elárulhattok? Ha már így Matyit felhoztam, aztán...
2: Igen, Héja Norbi lesz az, aki a Corina koncert előtt fog játszani egy szettet.
0: Nagyon jó.
2: Nagyon köszönjük, hogy elvállalta, és megtisztel bennünket a jelenlétével. Úgyhogy ő lesz még. Illetve a koncerten is egyébként Kori apukája is ott lesz. Meg,
1: illetve Hegedűn fog még csatlakozni hozzánk György Andi. Úgyhogy...
0: Nagyon családias, óriási.
2: Hát igen, összesen mennyi? 9-9-en leszünk. És egyébként a koncerten az még egy nagyon jó dolog, hogy a nagyon jó barátaink a zenekar tagjai. Basszusgitáron Hangácsi Marci lesz. Kis Peti, akivel a dalokat is írjuk, ő fog gitározni. A Fatal Errorból zenésztársam Jós Bence lesz még gitáron, illetve Süli Tomi a Pontiac zenekarból jön dobolni, meg leszünk mi ketten, úgyhogy ez egy nagyon jó kis kalandnak
1: jó
2: néz
1: lesz
2: ki.
0: Igazi Dream Team, óriási szupergrupnak mondanám.
1: Jó.
0: Zseniális. Figyeljetek már, még nem késő betervezni valami kis tematikus dolgot? Nem akartuk, hogy mindenki mit mondja, cowboy kalaba kell, hogy menjen, vagy kockásingbe, feltűrt ujjal, valami?
1: Hát, az a helyzet, hogy tartalékolni kell. Ezzel most ilyen, most a kedves hallgatóknak mondom, hogy ilyen somolygok most Lacira. Lesznek még itt tervek a jövőben, csak annyit szeretnék mondani, hogy aki lemaradt esetleg a jegyvásárlásról, az majd figyelje az oldalakat, mert kész szünk már a következő nagy eseményre, amiben lesz tematika bőven. Úgyhogy...
0: Jól van. Tökéletes még, akkor jó, hogy belekérdeztem. Még egy zárókérést engedjetek meg. Most így, hogy néz ki számotokra majd az év vége? Nyilván itt még lemegy ez a koncert, a többi etap, de hogy így, hát folytatjátok, gondolom én.
2: Igen.
0: Nem, ennyi. A csúcson kell abban. Nem, hát, hogy inspiráció, gondolom, mindig van. Visszavonultok majd stúdiózni.
2: Egyrészt ugye a dalok megírását azt már ilyen március környékén befejeztük, és utána már csak a stúdió munkálatokkal, illetve a keveréssel, masterrel foglalkoztunk, és pont eljutottunk már oda, hogy egy kicsit hiányzik, hogy újra új dalokkal lehessen.
0: Szöszöljetek kicsit.
2: Hát igen, hogy írjunk új dalokat, ja, mert most az utóbbi fél évünket nem ezt tette ki, tehát hogy biztos, hogyha a koncert lemegy, akkor utána nekiugrunk az új daloknak.
1: De már úgy, hogy a Petivel, a gitárosunkkal már azon poénkodtunk, hogy lemegy az első koncert, reggeli bulizunk, és aztán Peti átjön, és állunk neki a sessionnek, és írjuk a
0: következőt. Folyamatos flow.
2: Igen, és igazából most egyelőre még ilyen nagy vidéki koncertturnét nem tervezünk idénre. Most az egy kicsit ilyen stratégiailag gondolkodni kell, hogy hogyan építsük fel ezt az egészet, hogy megmaradjon mondjuk a kíváncsiság is az emberekben, ne az legyen, hogy azonnal igazából elmegyünk mindenhova, hanem akkor egy kicsit tartsuk meg. Igen.
0: Hát, nagyon-nagyon köszönöm, hogy itt voltatok, és további sok sikert nektek, várlak vissza titeket, szeretettel várni.
1: Köszönöm szépen, hogy meghívtál minket.
0: Az elmúlt egy órában Balázs Mihállyal és Mircse Corinával beszélgettem az új Corina utazó lemezről, aminek a címe Vadvirág. Ez még mindig a Petőfi Rádió, és benne a Vándorbot, amiben most ezek után már is zenével folytatom. Egy új

0: Petőfi Rádió, minden magyar. Az elmúlt egy órában Balázs Mihállyal és Mircse Korinával beszélgettem az új Korina utazó lemezről, aminek a címe Vadvirág. A jövő héten természetesen ismét lesz majd Vándorbot itt a Petőfin, megéri majd akkor is minket hallgatni, addig is viszont búcsúzik tőled a műsorvezető, Fekete Laci.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az IKO műsorgyártó Magyarország Kft. 2026-ban.
3: Indul egy újabb nap a Petőfi Rádióval és még több magyar zenével. Éjfél van.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Szakcsi Jazz.
1: Magyar jazz válogatás megszakítás nélkül minden nap.

0: Szakcsi Jazz Óra a Petőfi Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
1: és az IKO Műsorgyártó Magyarország Kft. 2026-ban.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük.

0: Kultúr Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is a Kultúr Fitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, az internet világában, a digitalizált tartalmak világában, illetve különböző az interneten bizonyos adatbázisokban fellelhető, hát nem túl friss újságok világában is fogunk kalandozni, és már itt velem szemben a stúdióban az Arcanum alapító igazgatója, Biszak Sándor. Köszöntöm, Sándor, de jó, hogy befáradt hozzánk ide a stúdióba.
2: Köszönöm szépen a meghívást, üdvözlök minden hallgatót.
1: Még mielőtt elveszünk a digitalizált tartalmak világában, azért ez egy elég szép út, tehát hogyha az ember kémcsövekkel a kezében éli az életét, és mindenféle folyadékokat önt bele, persze megelőzve és kikerülve a különböző robbanásokat, habosodásokat, és onnan eljut odáig, hogy akkor én most digitalizálni fogok, akkor azért az nagy svéd csavar.
2: Igen. Akkor látom, hogy készültünk. Én az ELTE vegyész szakán végeztem, de hát ez egy a kémcsövekkel sose voltam barátságban, tehát én már a szakdolgozatomat is elméleti kémiában készítettem, kvantumkémiának hívják ezt, jelentsen ez bármit. Néha előveszem a szakdolgozatom, de semmit nem értek belőle. Ez félempirikus kvantumkémiai számításokat végeztem. Mondom, legyen ez bármi, ha már így ez felvetődött. Viszont akkoriban a kvantumkémikusok a gyógyszergyárak könyvtárában bújtak meg. Nárai Szabó Gábor viszonylag sokan ismerik, ugye a professzorok Batthyány Körének talán a vezetője volt egy időben. Ő volt az én mentorom, és ő azt mondta, hogy hát a könyvtárban majd kvantumkémiázunk. Aztán én annyira beszerettem, az első nap úgy beleszerettem a könyvtárba, hogy én a kvantumkémiát is elhagytam. 1983-ban végeztem, és nekem is hihetetlen, hogy 40 akárhány éve volt, de akkor mi internetet használtunk. A 2000-es évek elején jött be az internet, de mondjuk azt, hogy hálózaton keresztül adatbázisokkal kommunikáltunk, Palo Alto, Kaliforniát. 83-ban vagyunk, a kommunizmus még, vagy a szocializmus bőven megvan, és mi ugyan a belügynek leadtunk egy példányt a forgalomból, mert ki kellett nyomtatni, hogy mit forgalmazunk, de akkor a kémiai, orvosi, farmakológiai adatbázisokat használtuk, és azóta vicc, hogyha magyar adatokra volt szükségem, akkor is oda kellett mennem, és valahogy bennem az fogalmazódott meg, egy évig dolgoztam a könyvtárban, hogy hát kéne magyar adatbázisokat készíteni, és hát az első magyar adatbázisunk az egy szabadalmi adatbázis volt, jelentsen ez is bármit, amit floppy lemezen, 15 floppy lemezen havonta hordtunk az előfizetőknek. Ez volt az első adatbázisom, és még floppin, ha tudjuk, hogy mi az, hogy floppy, még páron még tudjuk, hogy mi az, hogy floppy, és akkor innen nagy lépés volt a CD-ROM, ami már hát egy
1: majd beszélünk komolyan a technika fejlődéséről, okay, meg arról, hogy 83-ban internet közelben ülni azért az is szép dolog volt. Viszont hogy jutunk el odáig, hogy egyáltalán a kis Biszak Sándor, nem tudom, 12-13-15 évesen azt mondja, hogy akkor én majd elmegyek az ELTE-re, és akkor vegyész leszek. Nem volt foci, nem volt, nem tudom, szép irodalom iránti érdeklődés, hanem hogy már otthon is a különböző, a konyhában mindenféle sütőporokat kevert össze.
2: Ez nagyon érdekes, hogy megint a kémcsöveket hozza elő. Én érdekes, igen, valóban egyébként általános iskolában egy fantasztikus kémia tanárom volt, de ott se láttam kémcsöt. Én Pécsen érettségiztem, meg ott jártam általános iskolába. De engem elvarázsolt az elektronok, az atom, maga neutronok világa, és már, hogy úgy mondjam, úgy mentem a középiskolába, hogy én a középiskolát, a bátyám az 9 évvel idősebb volt nálam, és az ő kémia könyvéből tanultam, a középiskolás kémia könyvéből, és úgy mentem már a középiskolában, hogy ezt tudtam. Tehát nagyon-nagyon szerettem a kémiát elméletben. Ott se volt kémcső, tehát a Nagylőzs gimnázium a Pécsen se volt kémcső, de elméletben én nagyon jó voltam, és ennek ellenére, vagy éppen ezért, a fene tudja, hogy miért, egyébként matek szakon végeztem a matek, hogy mondják ezt, szak, igen, a gimnáziumba. És ez egy nagyon érdekes és fontos dolog volt, mert utána ez a programozásban ez nagy-nagy segítséget nyújtott nekem, és utána hát nem volt kérdés a matek tagozat ellenére, hogy én a vegyész szakra, az ELTE-re jelentkezem.
1: Amíg foglalkozott ezzel, nyilván egyetemen azt azért 5 évig csinálni kellett. Igen. Voltak nagy problémák, zűrök, nem tudom, bent voltak a laborban, és akkor nem úgy sikerült valamit csinálni.
2: Állandóan problémám. Tehát, hogy mondjam, én voltam a vicces ember az évfolyamon. Ugye nem szabad elfelejteni, hogy a kémia szakon, a vegyész szakon ugye az évfolyam majd fele olyan, akik a országos tanulmányi versenyen, hiszen ők felvétel nélkül jutnak be, hát versenyeket nyertek, sőt nemzetközi diákolimpián is aranyérmeket nyertek, tehát ők már évek óta az egyetemi tanárok készítették fel a versenyt, tehát ők szinte már baráti viszonyban voltak a tanárokkal is, és hát a laborban működtek. Tehát hatalmas előnyük volt, ezt az előnyt sose sikerült nekem legyőzni, csak a, hogy mondjam, az elméleti kémiai témákban, matematikában, programozásban, fizikai kémia, amik ilyen matematikai dolgok, meg az emlékkémia, de hát én voltam a vicces ember, tehát a kezemben robbant fel a kémcső, meg a füst tőlem terjedt tovább, úgyhogy...
1: Szólt ilyenkor a tanár, hogy Sándor, akkor legyen szíves, most hagyjál el a labort, és akkor köszönjük szépen.
2: Ennyire talán azért nem volt éles a helyzet, inkább vicces helyzetek voltak, hogy hát akkor megint jót nevettünk, mert hát nem sikerült a kísérlet.
1: Szóval, eljutottunk odáig, hogy akkor...
2: Ez hihetetlen, hogy így előjön, tehát ez egy nyomasztó dolog is lehetne, de inkább
1: hát vicces,
2: igen.
1: Hiszen nem ezzel foglalkozik, hogy nem erre tette föl az életét. Az elmúlt pár évtizedben azért inkább a számítógépek világában.
2: Hát az elmúlt 30 év biztos nem kérdezte ezt tőlem meg senki, hogy én hogy kerültem az ELTE-re.
1: Viszont a matematika fontos volt, mert ugye hát akkor még tök másképp működött a programozás a rendszerváltás magasságában. 1-1-1-0-0-0-1-0-1-0-0 és a különböző dir per p meg ilyesmi.
2: Miért is kell a kettes számrendszer, de nem menjünk ebbe bele. Még én se tudom, hogy miért kell a kettes számrendszerrel bolondítani a szegény embereket. Igen.
1: A másik viszont az volt az érdekesség a mondataiban, hogy 1983-at írtunk, és még javában a rendszerváltás előtt vagyunk, és önnek volt lehetősége 83-ban, jól mondom, vagy az már késő volt, páruhátóba telefonálni?
2: Igen, képzelje el,
1: hogy... Akkor még ugye, még az is volt, hogy várni kellett ezekre a malacfarkú telefonokra másfél-két évet, és hogyha volt, akkor esetleg a szomszéd tömbbe áttelefonáltunk, hogy hát esetleg igen, valakivel lemelt.
2: De én alig te gyógyszergyárba dolgoztam, tehát azért ott volt telefon.
1: Értem, de Palo Altóba telefonálni.
2: Palo Altóba. Hát valójában, ha nagyon konkrét akar lenni, akkor Rádió Ausztriát kellett felépíteni, és valóban ilyen, nem is tudom, hogy kagylós telefon, vagy hogy hívják azt, amikor tekertük a telefon. Valóban pittyegett, hügymögött, és a Rádió Ausztria 0 plusz, nem tudom én mit fel kell hívni, csipogott, mellé tettem, és a képernyőn jöttek az adatok Palo Altóba, és le tudtam rajzolni a piramidi gyűrűt, jelentsen ez is bármit, és akkor kértem azokat az adatokat, amik ezzel kapcsolatos szakirodalmi adatokat. És hát nem hiszem el magam semmit mondok, lézernyomtatón, vagy hát olyannak tűnő, hát én ilyen tűs nyomtató, lengyel DZM nyomtatóval nyomtat, amit az adatokat, tudja, azok a pontok. Én meg egy gyönyörű nyomatot kapok, Via Air Mail from Palo Alto, és ott vannak a kinyomtatva azok a fontos információk, hogy hogy kell pirimidin gyártani, legyen ez bármi. Hát szóval ez egészen elképesztő volt. 83-ban 5 ilyen gép volt Magyarországon. A Kinoimban, a Richterben állunk, meg az Aluterben, szóval 5-6 helyen volt ilyen, és hát ez csoda volt, tehát tényleg egy csoda volt, hogy én a kémiától, a farmakológián át, de ha akartam volna, akkor történelmi adatbázisokat is nézegethettem volna, de volt ott minden, így van, és ez hihetetlen, 83-ban vagyunk.
1: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban az Arcanum alapító igazgatója Biszak Sándor. Kis szünet után folytatjuk a beszélgetést. Jaj!

0: Petőfi Rádió. Kultúrfitness Sunny Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig az Arcanum alapító igazgatója Biszak Sándor ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntöm, de jó, hogy befáradt hozzánk.
2: Köszönöm szépen a meghívást.
1: Mindenféle képcsövekről, meg mindenféle vegyészségről beszéltünk, elméleti vegyészségről az elmúlt szűk negyed órában, meg egy 1983-as telefonhívásról Palo Altóba. Na és akkor most a technika részére menjünk rá. Említette, hogy lézersugaras nyomtató, de hát azért az kicsit másabb, mint amit ma használunk, és akkor az egy nem tudom 20 centiszer 10 centis valami, néha patront kell benne cserélni. Akkor az még kicsit nagyobb volt.
2: És hát a technika is. Nem láttam ezt, mert Palo Altóba nyomtatták, és az eredményt elküldték nekem.
1: Ja, hogy akkor már e-mailben jött.
2: Hát persze.
1: 1983-ban e-mail?
2: Nem, e-mailben jött, papíron. Papíron küldték el.
1: Rendesen postafordultával.
2: Postafordultával,
1: jött levegőben.
2: Igen.
1: Repülőgép hoztam.
2: Ja, airba,
1: igen. Azért, mert hogy az e-mail az azért sokkal később
2: az
1: jelent
2: nem volt
1: meg.
2: Akkor így van.
1: Az a 90-es évek terméke.
2: Hát persze, nem
1: és
2: volt
1: pont
2: e-mail.
1: Ez a lényege a kérdésnek, vagy erre szeretnék utalni, hogy azért 1983-ban, most 2026-ot írunk, a telefonunkban, a kezünkben minden is benne van.
2: Így van.
1: Ott azért a gépek is kicsivel nagyobbak voltak még, igen. Meg sok-sok eszköz kellett, hardware hozzá, hogy az ember hát bármit igen. Tudjon csinálni.
2: Hát igen. Hát a telefon, tehát a kurblis telefon végén egy TAP 34 számítógép volt. A telefongyár által gyártott számítógép.
1: TAP 34, ez még bőven a Commodore előtt.
2: Abszolút, így van. Így van, és csak azt szoktam ilyenkor elmondani, hogy az én fizetésem volt 3600 forint, és az a semmit nem tudó számítógép, ami tulajdonképpen csak egy terminál volt, kiírta az adatokat Palo Altóból, ez 700 000 forintba került. Szóval egészen ami nem sokkal később jött IBM PC, az meg 5 millió forint volt. Tehát, hogy hihetetlen számok.
1: Szóval eljutunk odáig, hogy 89 rendszerváltás, és akkor kellene csinálni mindenféle ilyen digitális adatbázisokat. És állítólag, és nem tudom, hogy jól tudom-e, majd mindjárt kijavít, azok a bizonyos szabadalmak, amelyek Magyarországon megszülettek, azok Amerikában jobban voltak dokumentálva, mint Magyarországon?
2: Így van, ők figyelték a magyar például a kémiai szabadalmakat. Így van, a Chemical Abstract az a világ legnagyobb kémiai adatbázis, azóta is egyébként, és azok figyelték, voltak Magyarországon megbízottaik, és a magyar szakirodalmat, ezen belül a kémiai szabadalmakat, gyógyszerészeti szabadalmakat is figyelték. Így van, tehát egészen elképesztő világba csöppentem én, és akkor azt mondtam, hogy akkor csináljunk legalább valami magyart, és egyébként 89-90, ezt már nem tudom pontosan, alapítottuk az Arcanumot, és most is furcsa ezt elmondani, hogy a Szabadalom Hivatal, akkor még Országos Találmányi Hivatalnak, OTH-nak hívták, én azóta is mindig annak hívom őket, mert hogy volt nekünk a szabadalmi adatbázisok, ami nekik nem volt, ők hoztak egy asztalt, én meg 5000 forintot, és megalapítottuk az Arcanum BT-t. Ezeket is olyan nehezen mondom, mert ez olyan furcsa, nekem is furcsa, hogy alakulhatott így a rendszerváltás, de hát nagy, fantasztikus sikereket értünk el, ugye akkor a CD hazai elterjesztése volt a célunk, közös célunk, és bizony nagy nemzetközi projektekbe kerültünk részben a hivatal segítségével, a Nemzetközi Szabadalmi Hivatal, az Európai Szabadalmi Hivatallal dolgoztunk együtt, mert olyan ügyes kis fiúk voltak, még szimpatikusak, onnan nyugatról nézve, ugye mi nagyon igyekeztünk hát európaiaknak tűnni, imádtak ide járni az operátszínházba, és nyilván mi a tenyerünkön hordoztuk hát ezeket a nyugati embereket, egy csoda volt nekünk, meg egy megtiszteltetés, hogy szóba állnak velünk, és tulajdonképpen ez a CD-ROM világban viszonylag jól mozogtunk ebben a szabadalmi világban.
1: Hogyha a 89 előtti időt veszem, a rendszerváltás előtti időt veszem, utána azért nyilván szabad volt a világ, vagy sokkal szabadabb volt a világ, és akkor lehetett bármit is csinálni.
2: Igen.
1: De 89 előtt nem volt, és akkor most a tanúból idézek, nem volt gyanús, hogy valaki itt mindenféle adatbázisokat épít?
2: Ezt se kérdezték meg soha tőlem. 83-ban én, ahogy mondtam, a Richterben kezdtem, és 84-ben akkor már alakultak kis szövetkezetek. Tehát az a kis, még nem volt KFT, ugye még nem volt meg ez a cégtörvény, és kis szövetkezeteket lehetett találni, és 16 ember összeállt, azt hiszem 16.
1: Már ez gyanús.
2: Igen, hát a természetszövetkezetet is 16 főnek kellett alakítani, igen. És tulajdonképpen ennek mintájára létrehozták, és bizony nagyon sok kis szövetkezet, hát én most nem tudok felsorolni, de hát nagyon-nagyon híres cégek a műszertechnikától. És akkor engem elhívtak egy Computrag nevű kis szövetkezetbe, ahol tulajdonképpen a részben ezt a tudást, amit én megszereztem a Richterben, hogy itt információk, dömping van a világban, hát a kutyát nem érdekelte, tehát ez teljesen megbukott, tehát én majdnem mehettem vissza a Richterbe, mert ez a fajta, ennek a dolognak, amit itt most beszéltünk, hogy fantasztikus adatbázisok, ennek a dolognak a lényeg senkit nem érdekelt. A gyógyszergyárakat érdekelte kizárólag Magyarországon, úgyhogy ott nagy bukta volt, és akkor jött ez a szabadalmi adatbázis, hogy akkor az valami kis pénzt hozott, és ennek kapcsán szoftverfejlesztettünk, és könyvtári szoftvereket csináltunk. Tulajdonképpen ez volt a mi tevékenységünk, 84 és tulajdonképpen 89 között. Akkor saját magunk is csináltunk egy kis szövetkezetet a kollégákkal, akik az adatbázis iránt érdeklődtek, és a könyvtár digitalizálást, könyvtárgépesítést, könyvtári szoftvereket, keresőprogramokat, ezt a szabadalmi adatbázist forgalmaztuk, és akkor jött meg a CD világ, ami valóban lehetővé tette, hogy nagyméretű, hát akkor nagyméretű adatbázisokat csináljunk, tehát az Arcanumon belül az első, ez a szabadalmi, nemzetközi szabadalmi hivatal megbízásából, majd jött a verstár, ami 50 költőszes versét, a Biblia, mint most már 13 Biblia volt rajta, össze lehetett hasonlítani a különböző Biblia fordításhoz, az eredeti Héberhez, a magyar Károlit, vagy a katolikus fordítást, a lexikonok, és akkor elindult egy ilyen fejlesztés, ami mixált összes, Jókai összes, Gré, vagy Ballasz nagy lexikon, tehát ilyen kiadványokat készítettünk.
1: Ez a Kultúr Fitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban az Arcanum alapító igazgatója, Biszak Sándor. Kis szünet után folytatjuk.

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness. Szani Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig az Arcanum alapító igazgatója Biszak Sándor ül velem szemben a stúdióban. De jó, hogy befáradt hozzánk, üdv még egyszer itt nálunk a hajón, Sándor.
3: Köszönöm szépen.
2: Nagyon sok mindenről beszélgettünk az elmúlt szűk fél órában, most kicsit nagyobbat ugrunk. Nem fogunk végig menni 89-től egészen 2026-ig, ha bár a technika fejlődésével nyilván kellene foglalkozni, hiszen közben volt floppy, meg CD, meg aztán jöttek majd a felhők, meg az mesterséges intelligencia korában járunk már. Nyilván erre is oda kell figyelni. Na de, hogy mi is az az Arcanum? Már említette, hogy mindenféle költők versei, összes versei, meg mindenféle pallaszaténé, meg bibliafordítások, stb. Igazából, hogyha valaki szeretne valamit megtalálni, az elmúlt, nem tudom, pár évtizedből, 1991. szeptember 6-a Népszava második oldal 2-es cikk megtalálja.
3: Igen. No, tehát akkor pontosítsuk. 1780 óta digitalizáltuk már, 1780-as a legrégebbi folyóiratunk. Mi azt mondjuk, hogy 1780 óta 2026-ig a Népszava, ugye megszűnt a Népszava, ott már azok a lapszámok is megvannak az adatbázisunkban, amik nem jelentek meg papíron, csak egy hétig vagy két hétig ők PDF-et csináltak, de nem nyomtatták ki, és nagyon kérték, hogy azt is tegyük be az adatbázisba. Tehát 1780-tól 2026-ig igyekszünk mindent digitalizálni, tehát minden magyar folyóiratot digitalizálni, és nagyon-nagyon fontos, hogy nem azért digitalizáljuk elsősorban, hogy megtaláljuk a 96. december 2-ai Népszava 5. oldalát, hanem hogy keresni tudjunk benne. A jelenleg több mint 100 millió oldalunk van, ennek jelentős része magyar, de egy jelentős része román, cseh és szlovák, valamint szovjet és lengyel és bulgár újságok. Úgynevezett teljes szövegű keresés van. Beütöm a saját nevemet, az ön nevét, beütöm az ellenségem és a barátom nevét, és mindent megtalálok. Tehát az egésznek a lényege a keresés. Ezzel egy olyan új életet kapnak a folyóiratok, ami eddig elképzelhetetlen volt. Azt egy kicsit nagyképpen hadd mondjam azt, hogy forradalmi változások. És miben vannak forradalmi változások? Hát egyrészt a kutatóknak, a történészeknek, az irodalmároknak, hát hiszen az összes irodalmi újság a nyugattól kezdve a jelenkorig, és sorolhatnám, több mint 100 féle irodalmi újság található az adatbázisunkban, de a napilapok, de a Ludas Matyi.
2: Hahóta van például?
3: Hát a Hahóta, most a Kockás és a Hahótát mindig keverem, azt hiszem, hogy van. Lehet, hogy a Kockás nincs, és a Hahóta van, vagy fordítva. De éppen a múlt héten a gyorsírók lapját hozták be, a gyorsírók, mert sem jelennek a gyorsírók szövetsége, vagy a budakeszi önkormányzat elhozta a budakeszi arsonát, nem tudom pontosan mi a neve a Buda. Tehát ilyen értelemben mindent szeretnénk digitális, és jó irányba vagyunk. Tehát azt mondjuk, hogy a 80%-át, na de minek a 80%-át digitalizáltuk? Ez egy nagyon nehéz kérdés, mert nem tudjuk, hogy mi a 100%. Egyrészt azért nem tudjuk, mert szerintem a nyomtatott folyóiratoknak, újságoknak, napilapoknak, már esetem, hogy mi az, hogy folyóirat, ki mit ért alatta, és az újság alatt ki mit ért, tehát ezekről beszélünk. Szerintem a 25-30%-a elveszett. Tehát kinyomtatták nagyszebenben 1892-ben magyarul, és nincs belőle élő példány. Tehát ez egy nagy kérdés, hogy fennmaradnak a 80%-nál tartunk, vagy minek a 80%-a?
2: Lehetetlenség lenne minden egyes megjelent nyomtatásban, megjelent, nem tudom, röplapot, újságot 1780-tól 2026-ig felkutatni, bedigitalizálni.
3: Lehetetlen a feladat, de jól állunk benne. Úgy érzem, hát egyrészt összetösesképpen a környező országokhoz képest nagyon jól állunk. Tehát a környező országban gyakorlatilag ezért el is tudunk dolgozni, Romániában, cseh és Szlovákiában, mert semmi nincsen. Nyugodtan mondhatom, semmi nincsen. Ausztriában van egyedül egy értelmezhető adatban, és 20 millió oldallal. Azért hangsúlyozom itt a millió oldalakat, mert attól érdekes az egész, hogy minden ott van. Hogy a bőrdíszművesek lapja ott van, a gyorsírók lapját említettem, de a aranyművesek lapjától kezdve természetesen a Ludas Matyi, a Pesti Napló, a Pesti Hírlap, a Vasárnapi Újság, tehát minden ott van, és minden kereshető.
2: Kettő, három újságra

0: szeretnék rákérdezni, magazinra szeretnék rákérdezni, ha már ilyen zenei rádióban ülünk, az elmúlt évtizedekben ilyenek jelentek meg, azok vannak a digitalizálva, mint az ifjúsági magazin.
1: Ó, hát
0: vagy a Bravo, hát Popcorn.
1: Hogyne, hát hogyne. Hogyne, természetesen a ugye ez egy nagyon érdekes korosztályi lépcsők. Az ifjúsági magazin az én korosztályom, én 59-es vagyok, és a gyerekeimnek a Bravo a korosztálya, akik 40 körül vannak. És hihetetlen hullámok vannak, a Bravo-t sok ideig nem tudtuk, nem mertük digitalizálni az engedélyek miatt. Hát akkora robbanás volt ebben a korosztályban, akik már ők is nosztalgikusak. Tehát az a korosztálya, a gyermekeim korosztálya, az a Popcorn az valamiatt vagy nem találtunk dokumentumot, vagy nem találtuk meg a tulajdonosát, mert van egy felhasználók, akik minden hónapban beírja, hogy a Popcorn mikor jön. Aha. De a Polip, hogyha emlékszik, a Volt, tehát minden olyan nagyon speciális könnyűzenei lapot, ez különösen a könnyűzenére, a sportra nagyon-nagyon-nagyon odafigyelünk, még jobban, mint a többire, bár digitalizálni úgyis csak azt tudjuk, amit be tudunk szerezni. Ugye ez a legnagyobb probléma, hogy honnan szerezzük be a dokumentumokat. 50-60 magyar és külföldi könyvtárral vagyunk kapcsolatban. Ahogy mondtam, talán mondtam, de ha nem, akkor mondom, a cseh, a szlovák, a moldáv nemzeti könyvtárakkal vagyunk kapcsolatban. Nagy álmunk, hogy egyszer valamikor talán a magyar nemzeti könyvtárral is kapcsolatban leszünk, és akkor egy újabb szintet tudunk lépni, mert most már minden, ami magyar könyvtárban előfordult, azt hiszem, azt mindent bedigitalizáltak, sőt, külföldön is magyar anyagokat bedigitalizáltunk.
0: Ez a Kultúr Fitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban az Arcanum alapító igazgatója, Biszak Sándor. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést. Meg

0: Kultúr Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúr Fitness, és még mindig az Arcanum alapító igazgatója, Biszak Sándor ül velem szemben a stúdióban. Üdv még egyszer itt a hajón, de jó, hogy jött hozzánk, Sándor.
2: Köszönöm szépen.
1: Meg annyi dologról beszélgettünk az elmúlt szűk 3/4 órában. Egy újság vagy magazin típusra még nem kérdeztem rá, hogy azoknak a digitalizálása megtörtént az elmúlt években. A rendszerváltás után mindenféle ilyen nyugati érdekességek is megjelentek a piacon, amik már megszűntek, női tartalmakkal foglalkozó újságok, mint a Playboy, a CKM, stb. Ezek ott vannak-e?
2: Hát igen, ez tényleg a fekete leves. Hát nem is tudom, hogy szabad erről beszélni, vagy lehet erről beszélni. A Playboy digitalizáltuk, de képtelenség engedély. Tehát még azt sem tudom, hogy kihez kellene fordulni. Azekből a nagy nemzetközi lapokból, National Geographic, egyedül a Forbes-nál sikerült elérnünk az engedélyt. Tehát ugyan tudom, hogy a Playboy bizonyos részének tulajdonosa most a gatyán, de hát én nem tudok ilyen emberekhez eljutni. Uh-huh. Tehát próbálkoztunk a volt főszerkesztővel, akinek most nem fog eszembe jutni a neve. Megkaptuk uh-huh. egy gyűjtőtől a teljes állományt, tehát ready to publish, de azt azért nem merjük, engedély nélkül feltenni.
1: Azon gondolkodom közben, és akkor most hagyjuk azt, hogy milyen jellegű magazinok, napilapok, folyóiratok vannak, mert nyilván minden is ott van, ami egyébként
2: minden is ott van, így van. Néha izgulunk is, hogy a 18-as karika a 90-es évek elején azért nagyon sok helyen 18-as karika kéne, nem tudom, hogy kéne ezt megoldani.
1: És az más jelentett még abban az időben, mint amit most jelent egy 18-as vagy 12-es karika.
2: És ez egy nagy probléma, hogy mikor jelentenek fel minket.
1: Na és akkor, szóval, hogy nem irigylem azokat, akik ott ülnek a különböző asztaloknál, és egy ilyen szkennelő van ott előttük, meg egy monitor, egy számítógépen, mert hogy ennyire pepecselős munka szerintem a világon nincs. Tehát, hogy hajtogatja a magazint, vagy így történik egyáltalán?
2: Nem így történik. Tehát ugye éppen tegnap volt egy nagy rendezvényünk, a sajtóbejárás, gyárlátogatás volt, mint ahogy szokott lenni a valami miatt a kommunista rendszerben, emlékszem én csak, hogy bejárt a Kádár János a gyárat is megnézte. Tegnap volt a sajtónak egy, és nagyon érdekes volt. Én nagyon-nagyon örültem, hogy eljöttek az újságírók, ugyanis ezt így nem lehet elképzelni innen a stúdióból, tehát én minden újságírót és érdeklődőt kérek, hogyha ideje engedi, akkor szívesen megmutatjuk, mert ez tényleg ott kell lenni egy hatalmas nagy 1000 négyzetméteres műhelyben, gyárban vagyunk, ahol a fele a 400-500 négyzetméter a gyűjtemény, tehát az, aha, amit digitalizálunk. Természetesen tömeges digitalizálást végzünk, ez azt jelenti, hogy másodpercenként egy lap, azaz, aha, két oldal bemegy a szkennerbe, speciális szkennereink is vannak, nagyon-nagyon sok nagyméretű A2-es Szovjetunióban, Romániában, Magyarországban, aha, nem Bodibat. Nagyon speciális szkennereink vannak, világon egyedülálló szkenner gyűjteményünk, vagy szkenner állományunk van, ami képes ezeket a dokumentumokat beszkennelni. Havonta, éppen tegnap a sajtóbejárás miatt a kollégák jelentették, hogy 2,1 millió a szeptemberi termésünk, tehát nagysebességű dokumentumszkennerekkel dolgozunk, és utána egy nagyon-nagyon kifinomult feldolgozási mechanizmusunk van, amit sikerült hát Amerikában is eladnunk, mert hát nem nagyon értik ők ezek a hogy is kell feldolgozni ezeket a nagyméretű dokumentumokat, úgyhogy múlt héten hadd dicsekedjek megint a newspapers.com cég, akiknek 1,2 milliárd oldaluk van, jártak nálunk, hárman eljöttek Magyarország, mondtam is nekik, hogy gyerekek, hát láthatatlan pont vagyunk, de bizony azt mondták, hogy igen, ez a feldolgozási technológia AI-jal támogatott, stb. Stb. Ez nekik nagyon kell, mert ők ezt mi jobban tudjuk.
1: Már említette valamikor egy jó negyed órával, 20 perccel ezelőtt, Sándor, hogy kik azok, akiknek egyébként ez előnyt jelenthet. A különböző amerikai filmekben szoktuk látni, hogy ha valaki valamit nagyon keres, mert éppen egy gyilkossági ügyön dolgozik, leül egy ilyen gép elé, egy könyvtárban, és akkor, de akkor még ilyen rissz-rossz egérrel, vagy nem tudom micsodával, egy akármilyen rossz monitorom próbálja az újságot lapozgatni és ráközelíteni. Lényegében ugyanerről van szó.
2: Amiről beszél, az arról van szó, hogy ott már 50-60 éve mikrofilmre vették az újságokat, és a nyomozó odaült le, És most ezeket digitalizálják. Azért van nekik 1,2 milliárd oldaluk, mert borzasztó könnyű mikrofilmről digitalizálni az újságokat, de annyira sok van nekik, hogy nekünk is hoztak még most, amikor itt voltak, vagy 4000 tekercset, valami 2-3 millió oldalt, és folyamatosan hozzák nekünk, és ezért van nekik ilyen sok anyaguk, és ott nem lehetett keresni, csak el lehetett menni a december 5-i számhoz, ez a mikrofilm olvasó, és ez a forradalmi az egészben náluk is, nálunk is, hogy a szavakra lehet keresni. Tehát, de hát ebben nekik, nálunk is vannak mikrofilmek az Országos Szétségkönyvtárban, hát nagy öröm lenne számunkra, hogyha engedélyeznék ezeknek a digitalizálását.
1: És akkor most egy gyors ellentétpárt hozok ide, vagy legalábbis megpróbálom ennek a másik oldalát megtalálni. Aki benne van valamennyire, hát az újságírás világában, vagy éppen szakdolgozatot készít, vagy valamilyen képeket keres PDF-hez, vagy cikkeket keres PDF-hez, és akkor direkt használtam ezt a két szót, mert ez a két nagy adatbázis áll egymással szemben, egymástól függetlenül. Hogyha valaki képeket keres, akkor a Fortepánt nézegeti, hogyha cikkeket, akkor meg az Arkádomat.
2: Igen, hát azért igen, tehát nagyon szorosan együttműködünk a Fortepánnal, azért nagyon fontosnak érzem a leszögezni, hogy náluk van 200 ezer kép. Mi csak a Népszava archívumából 820 ezer képet kaptunk. A Népszava fotóarchívuma 820 ezer képet tartalmaz, amit mi feltöltöttük. Fantasztikus a Fortepán, és ők válogatott. Tehát ők átnéznek 820 ezer képet, hogy 200 ezeret, vagy 2 milliót, hogy 200 ezeret publikálnak. Mi a másik oldal vagyunk, de ezen kívül 100 millió oldalunk, amin még 100 millió kép van, hiszen egy oldalon több kép is van, tehát az ifjúsági magazin tele van képekkel, tehát, és nálunk van először egyedül a világon arckeresés, tehát feltölthetjük az adatbázisba a nagypapánk a saját arcunkat, és akkor, ha nem említenek a név szerint az adatbázisba, akkor is megtaláljuk a kép alapján a cikket, vagy be tudunk azonosítani személyeket, akiknek nem tudjuk, hogy kinek a képe, a filmintézetben megállítják a néma filmet, kivágják az arcot, feltöltik, és 90%-ban megtalálják a színház életben, a Déli Bába, vagy éppen a filmszínház muzsikában a szereplő nevét.
1: Egy-két utolsó kérdés most már tényleg a végére, mert elérkeztünk sajnos.
2: Mert a térképeinkről nem beszéltünk, a világ legjobb történelmi térképeink vannak.
1: És az is 1780-ig vissza? Tehát, hogyha valaki Vasco da Gama térképét keresni, az nem találja meg.
2: Vasco da Gama, nem ez a lényeg, ott se az a lényeg, hanem az a lényeg, hogy 1780-ban az osztrák hadsereg megcsinálta a Habsburg Birodalom térképezését. Olyan szinten, hogy a Habsburg Birodalom minden egyes falujának, minden egyes háza szerepel 1780-ban. Ez 5000 hatalmas nap, 5000 hatalmas, tehát nem olyan térképet kell nézni, Vasco da Gama egész világban, nem látunk rajta semmit, hanem a nagymama házát látjuk 1780-ban, és 1850-ben a második katonai felmérésen még jobban, még szebben, és még pontosabban. És ezeket a térképeket mi ráraktuk a mai térképekre, tehát most itt ülök az A38 hajón, hogyha elhúzom a csúszkát, akkor megnézem az 1708, hogy nem volt itt semmi, tudom én, de hogyha most a Váci utcát nézem, akkor meg tudom nézni a házakat a Váci utcában, és hogy mi van itt most, egymásra van helyezve, hát ez egy csoda, tehát ez a helytörténészek imádják, és ezek a térképek is az Arcanum újságokkal közösen használható.
1: Legesleg utolsó kérdés a végére. Ön Sándor végigélte a flopit, végigélte a CD-t, a mikrofilmek korszakát, és most ott vagyunk, hogy 2026. Mi a jövő? Tehát, hogyha esetleg, nem tudom, lesz egy ilyen fejlesztés alkalmazás, például az Arcanumon belül, hogy akkor előveszem a kis telefonomat, megnyitom ott, nyilván optimalizálva van arra a képernyőre, így is van. Gondolom, és akkor azt mondom az ott lévő mesterséges intelligenciának, hogy akkor légy szíves, most fotóz le, és keresd meg az összes hozzám hasonló embert, és 1780-ig mutasd meg, 3 másodperced van, akkor megcsinálja.
2: Hát ezt már most meg tudjuk csinálni. Tehát ezt már most meg tudjuk csinálni. Azt a fajta beszélgetést, amit a ChatGPT-nél, a Gemini-nél megszoktunk, azon nagyon-nagyon-nagyon sokat foglalkozunk, nagyon-nagyon. Hát most meg lehetne csinálni 500 millió forintért, valamit lehet. Tehát olyan árak vannak, minden olcsónak tűnik a mesterséges intelligencia, de hogyha 100 millió oldalad van, akkor ha csak 1 forint bármi, akkor a 100 millió forint. Tehát ez egy nagyon nagy kérdés, hogy az intelligens keresés, a beszélgetés, ami összefoglalja, összeszedi, az egy nagy álmom azért a jövőre nézve, hogy hogy hát a magyar anyagoknál jó lenne eljutni a 99%, és ez a Nemzeti Könyvtár nélkül nem tud működni, úgyhogy azt várjuk nagyon, hogy felismerik azt, hogy amit mi csinálunk, az nagyon jó, és az nem ő ellenükre van, mert jelenleg ez az álláspontjuk, hanem ő értük is van, tehát egy közös fejlesztés, egy közös munka, az nagyon nagy eredményeket tudna még hozni a magyar nemzetnek.
1: Sándor, nagyon szépen köszönöm, hogy befáradt hozzánk. Kellemes további szép estét kívánok.
2: Köszönöm szépen.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
1: és az IKO Műsorgyártó Magyarország Kft. 2026-ban.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Hello mindenkinek, ez a Csendesebben vigadjanak ezen az estén Fekete Lacival, és természetesen csak és kizárólag a legváltozatosabb hazai zenékkel. Így én azt mondom, hogy aki fent lenne éjszaka, az mindenképp tartson velünk.
0: Itt egy újabb óra